Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1-et hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle. Jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi ma is lát.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a stábunk jelentős része pedig picit sem pihen, ahogy reméljük, hogy a hallgatóink jelentős része sem, mert hogy nagyon nagyot bulisztunk az előző hétvégén a Strandfesztiválon, de épp, hogy összeszedtük a színpadunkat, már közben el is vittük Szegedre, ma pedig ott is felállítjuk, mert hogy holnap indul a Szegedi Ifjúsági Napok természetesen Rádió Stage-el, 2-vel, és a Rádió egy DJ-kel, meg hát a legnagyobb bulikkal, de szerintem ezt nem kell mondani, szóval ez a hét is még a fesztiválokról szól, és közben meg az igazi mai slágerekről. J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight, az újdonság, amit indítok már is.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, picivel járunk 3 óra előtt, én pedig jelzem, szépen összeszedtem a legnagyobb kedvenceket a következő órára. Itt lesz Shakira, Kamrádi és DJ Metzger Viki újdonsága is, de érkezik például Tiesto a Lélóval, nagy választás, ahogy a kezdés is. A Hearst dalába Purple Disco Machine, a Wonderful Life már bekészítve. Mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyoknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvivő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazik.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 3 óra is elmúlt, ki hogy bírja az éjszakát. Remélem azért ezekkel a kedvencekkel egy picit könnyebb, főleg akkor, amikor Rádió egy DJ is jön, és a legújabb dal tőle. Hát konkrét a Metzger Vicky-től. Gabriel Dancerrel, a One Kiss-szel indítom az órát, kellemes éjszakát!

0: vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ki az az énekes, aki rácáfol a korára? De úgy igazából nem csak megpróbálja, sikerül is neki. Ő Shakira, aki most az újdonságot hozza, a Die Die a Rádió 1-en.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ki az, aki fogadott arra valaha, hogy Balázs kívánság műsort fog vezetni? Hát jelzem, az nyer, de szerintem olyan sok tétezen nem volt, mert nem volt nagy esély rá, de ez is megtörténik csak itt a Rádió 1-en. Ugye mindez azért, mert Balázs elbukott egy fogadást és betartja az eredményét. Ezért jövő héten hétfőn 10 órától 4 órán keresztül élő kívánságműsort fog vezetni itt a Rádió 1-en az összes frekvencián. Ha, na az rendben lesz! Az igazi mai slágerek pedig addig is jönnek megállás nélkül, sőt, most egy újat választottam Kámrától, ez a Hug Yourself, ami

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, holnap pedig startol a Rádió egy stage a Szegedi Ifjúsági Napokon. 4 napon keresztül ott leszünk 2 helyszínnel, az egyik már délután 5-kor indul. Jó kis délutáni helyszín, konkrétan a Tiszán, egy stégen, egy nevezhetjük úszóháznak is, vagyis hát úszó színpadnak, meg tánctérnek, mert hogy azért erről van szó. Naplementével, a Tiszával, valami szenzációs lesz. Este pedig durrantjuk a Sparti Arénát 11 órától, holnap például DJ Juniorral, aztán a Stereo Max, DJ Metzger, Viki, Christopher, Paul Max és Jauri, aki a lemezjátszók mögé áll. Rendben lesz. Minden info a radio1.hu-n. Az igazi mai slágerek között pedig Tiesto-ja folytatás, most a Lélót indítom. Kellemes

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra. Jönnek a legfrissebb infók, 6-tól ma is jönnek Balázsék, addig pedig olyan nagy kedvencek, mint Loi, Regalili, vagy éppen Alex Kenji újdonsága. Rész lesz Lady Gaga, a Train, Kamrád, a 21 Pilots, nem sorolok fel mindenkit, de azt azért mutatom, hogy mivel kezdek. Sam Feldel, az igazi mai slágerben Rosalinnel közösen a Heart Like Mine. Mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Van már, aki most indítja a napot, nekik szép reggelt, kitartást az igazi mai slágerek között. Lói segít az ébredésben, Leonie Greiner, a teljes neve egyébként, ebből meg hát ugye becézéséből lett a Lói, aki most David Puentezzel közösen jön. Szerintem nagy kedvenc a Golden Summer,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Regál Lili jön, aki nem csak itt jön, hanem megy is Szegedre, a Rádió Stage-re, mindjárt csütörtökön például éjféltől lehet vele találkozni, ott is bulizni, az éjszakai helyszínünkön, mert hogy hangsúlyozom, kettő helyszínünk lesz, egy délutáni, a Tiszán, és egy éjszakai parti aréna, hát valahogy így kell csinálni rádiós helyszínt egy komoly fesztiválon. Nagyon nagyot bulizunk Lilivel is, aki most az igazi mai slágert hozza. Regál Lili, hi, ami ez jön a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hilmi. Fogadjátok!

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, augusztus 31-én pedig Sebestyén Balázs összesen számolok, 8 órát lesz adásban, ki kellett számolni, 4 meg 4, nem olyan bonyolult. 10 órakor ugyanis nem fog végezni, hanem marad egy 4 órás élő kívánságműsorra. Igen, elbukott egy fogadást, vállalja az eredményt, és olyat csinál, amit még soha, mondom, 4 órás élő kívánságműsort. Jövő héten hétfőn, csak itt a Rádió 1-en. Alex Kenji közben itt van, és hozza az igazi mai slágert, a legújabb tőle, a Bumble-é, ez jön már is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Eltűnhet több hazai gyümölcs a piacokról, aszfaltozást terveznek a Köröspart utcában, gálakoncert az Almási kastély évfordulóján. Köszöntöm Önöket, Török Mónika vagyok. Már is jönnek a Rádió 1 hírei, mondom a részleteket. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról, különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári asszály miatt, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanácselnöke.
3: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése. Körtéből már alig-alig van látható mennyiség, ott már abszolút az import uralja a piacot, szilvában pedig szintén nagyjából 60-70% a termésveszteség.
2: Aszfalt burkolatot kaphat Békés Csabán a Köröspart utca, Május 1 utca és Réti utca közötti szakasza. A beol.hu megtudta, egyelőre a beruházás tervezése indulhat el, erről az önkormányzat illetékes bizottsága döntött. Az aszfaltozással együtt a Köröspart utca vízelvezetését is megtervezik. A munkák megkezdése előtt a Rét utcában közvilágítási oszlopokat is át kell majd helyezni, ezért ennek tervei is elkészülhetnek. A kivitelezés időpontjáról és várható költségéről egyelőre nem közöltek részleteket. Gálakoncerttel ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját a Gyulai Almási Kastély Látogatóközpont, írja a beol.hu. A jubileumi estnek a kastély Gyulai Várfürdő felüli oldala adott helyet, ahol korábban még nem rendeztek ilyen nagyszabású koncertet. A fák között felállított színpadon Kocsis Dénes, Szinetár Dóra, Vágó Bernadett és Miller Zoltán lépett fel, a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar Kamara Együttesének közreműködésével. A szabadtéri előadás látványvilágát fényfestés egészítette ki a kastély falán. Az időjárásról. Napközben még több órára kisüt a nap, de már egyre több felhő jelenik meg az égen. Békés Csabán ma akár 33 fokot is mérhetünk. A változó irányú szél gyenge lesz. Majd a késő délutáni, kora esti óráktól kezdve egyre többször megnövekszik a felhőzet, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki, amelyek környezetében a szél is megélénkül. Este 26, míg hajnalban 18 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet!
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként egyébként nem új keletű, és mert hogy a brazil lándzsa kígyó mérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes vipera fajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvívő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt veheti.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 10 perccel augusztus 25-én a Lajosok és a Patriciák a névnaposok. Hát, közeledik a nyár vége, de azért még egy nagy fesztivál van előttünk, a Szegedi Ifjúsági Napok, amire holnap már megyünk és két helyszínen óriási bulit csinálunk. Addig viszont hozom az igazi mai slágereket, most például Ed Sheerantől az Azizámba, amit indítok, itt a Rádió 1-en.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

Csak igazi mai sláger megy. 6 órától ma is jönnek Balázsék. Jövő héten hétfőn viszont Balázs duplázik, hiszen a reggeli műsor után egy 4 órás élő kívánságműsort is csinál. Elbukott egy fogadást és tartja a szavát. Olyan lesz ez, amilyet tényleg még soha nem láttunk, nem hallottunk. Jövő héten tehát 10 órától Sebestyén Balázs kívánságműsora itt a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ma 28 fok, és a hét további részében is 30-33, ami azért is különösen jó hír, mert kell a jó idő. Holnaptól ugyanis ott vagyunk a szegedi ifjúsági napokon két színpaddal is. Itt a Rádió 1-en pedig jönnek továbbra is az igazi mai slágerek, a legfrissebb infók után a Maroon 5 és a One More Night, amit indítok.

0: Aztán jön a Balázsék, Beston 6-tól pedig indul a műsor. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On!
1: Balázs, megnéztem ajánlásodra a Meghívás című filmet, neked ez tényleg tetszett, kérdezi Móni. Aj, Móni, hát most mit csináljak, ha kicsit így nem érted a... De akkor nem ugyanazon a spektrumon mozgunk.
2: Hát Annácska megnézted?
1: Edward Norton és Penelope Cruz már nem lehet rossz. Már nem lehet rossz. Megnézted?
3: Megnéztem.
1: Na, szeretem, mi megnézzük egymás filmjeit, amit ajánlasz.
3: Megnéztem
1: moziba?
3: Igen,
1: és?
3: Moziba, abszolút.
1: Ugye,
3: moziba. Nagyon jó.
1: Teljes.
3: Nagyon tetszett.
4: De nem Kálmán nap.
1: Nem.
3: Az is tetszett, de ne bántsuk a Kálmán napot. Nagyon jó volt a
1: Kálmán nap.
3: De nem, nagyon jó volt. Rettenetesen tetszett. Nagyon jó.
1: Nem ajánlok rosszat. Jó beteg.
3: Nem, nagyon jó volt.
1: Edward Norton eleve zseni, bármiben van. Penelope Cruz is nagyon szeretem, de jó a film. Jó a film.
4: A jó színészek sem garancia egy jó
1: ez
4: filmre.
1: Igaz.
4: Én most néztem meg, amit az előbb mondtam, az Oak Street vége című filmet, amiben az Anne Hathaway és a Ewan McGregor játszott.
1: A pedig nagy nevek.
4: Két olyan, igen, amire azt mondanád, hogy elmész rá.
1: Még én Ewan McGregort a Csillagok háborúja óta nem szeretem. Tehát,
2: és
1: ő, mint Obi-Wan Kenobi, kikérem magamnak. Tehát ez nekem ott ő elveszett. Tehát, hogy az nincs.
4: És ugyanaz a szinkron hang volt egyébként. Hát én úgy ültem be erre a filmre, hogy nagyon jó volt a promó, és azt gondoltam, hogy ez egy dínós film lesz, és mivel volt már, nem tudom, hogy hány rész a Jurassic World-ből, azt gondoltam, hogy ebben valami olyat fognak mutatni, amitől leteszed a hajad.
1: Aha.
5: Mi a címe?
4: Oak Street vége.
1: És mit a dínós? Ez egy dínós film.
5: Innen hogy jött a dínó?
1: Igen, ebből hogy le dinoszaurusz? Tehát, hogy hogyan?
4: Nem spoilerezem el, mert...
1: De hogy tudsz ilyen szar filmekre beülni? Eleve, ha nincs 8 éves gyerekem, kit érdekel egy dínós film?
3: De tényleg?
1: Tehát a 8 éves szintig megnézed a dinoszaurusz, és jön a T-Rex meg a velociraptor, jaj, 8 éves a gyerek. 50 éves,
3: hát nem
1: érdekel, CGI-os dinoszauruszok rohangálnak benne valószínű. Igen. Hogyan?
4: Én szeretem az olyan filmeket, amik nagyon látványosak. És hogyha valami
1: hát egy Sorrento filmje
3: akkor. Hát figyelj, az Odüsszeia, én most azt tudom megnézni.
1: Lát szép látványos filmeket, érted? Ráadásul jó a sztori, meg minden.
4: Ez a szörnyű, hogy ott volt mellette versenyben az Odüsszeia, ott volt mellette versenyben a Pókember.
3: De a dínok nyertek.
1: Jézus már, a Pókember és Odüsszeia, egyáltalán terjed a spektrum a moziban, hogy Pókember és Odüsszeia. Igen, azért van egy művész, van egy Puskin, hát azért ott vannak jó filmek.
4: Jaj, nem,
1: elitista. A dínos film közül, meg a Pókember közül. Micsoda, hát tele vannak a mozik jó filmekkel. Na mindig, akkor maradt a dínos fos.
4: A dínos fos úgy, hogy egy hónapig ki sem mozdultunk otthonról, és akkor mondtam a Mirannak, hogy na! Elmegyünk, és nagyon-nagyon szórakozni fogunk.
1: Mit nézzük meg? Dínos filmet! Dínos filmet! Megnézzük a jó dínos filmet! Úristen, nem jutott eszedbe a meghívást? Hát mondtam a meghívást.
4: Azt majd megnézzük Netflixen, vagy valahol, mert szerintem nem sokára kijön. Jó, oké. Okay.
1: Na mindegy, beültetek
4: a dínos filmre.
1: Kit zabálnak meg a dínók?
4: Mindenkit. De az a lényeg, hogy a Miki, aki egy hónapja nem mozdult ki otthonról, tehát konkrétan nulla inger érte, a film közepénél, amikor érzed, hogy megy fel az indulatom mellett.
1: Hát de persze!
2: Hát erre nekem is
1: 50 évesen mennyi. Meglátod a T-rexeket, és akkor át már nem üt azért.
4: Az, hogy ez mi a szor?
3: Itt volt mellette két film, amire beülhettünk volna, de ezt a szart választottam. Egyet a popcorn. Miért vagyok? Mikor lesz? Én most felállok és kimegyek.
1: És ilyen végignézte?
4: Végignéztem, mert mondtam neki, biztos jó lesz a vége.
2: A vége, a csattanó, az majd a vége.
1: Kiválasztasz egy szart, és még magaddal is rántasz bele embert. Ebbe ez a jó.
4: Igen.
1: Tehát, hogy ebbe,
4: igen.
1: Ez a jó, igen, hogy nem egyedül bünteted magad enhedővel és a dínókkal.
4: Egy
1: hogy lesz ebből a fura filmből dínós film, a már címéből? Tehát úgy hangzik, mint egy angol krimi, vagy egy thriller, igen, vagy nem tudom. Ebből mi ki
4: most, aki szeretné megnézni a filmet...
1: Nem akarja senki, Júli, hidd el. Okay. Ennél hallgatóink sokkal igényesebbek ennél.
4: Az Oak Streetben laknak, nyilván ezzel talán nem lőttem el egy akkora poént, és egyszer csak ez az egész terület átkerül egy másik dimenzióba.
1: Képes, a meghívás felejtett. Sehol nincs, érted?
3: Nagyon statikus ehhez
1: nagyon
3: képest.
1: Nagyon statikus, egy lakásban játszódik, igen, érted? Tehát ehhez képest felejtsd el, hát, hagyd a francba. Átkerül és átkerülünk a dínók korába.
4: Jön egy vihar, és egy több millió évvel ezelőtti idő dimenzióba kerülnek, és ott kell, hogy boldoguljanak, és valahogy vissza kell, hogy jussanak.
3: Jaj, de izgulj!
5: Micsoda új ötlet, sose láttunk még ilyet, mi?
4: Nem, Nem, és a dinók korában, és azért az Oak Street vége, mert az Oak Street végén ér véget az ő kis civilizációjuk, és onnan törnek be ezek a lények, meg ezek az állatok is.
6: Második tippem a kisbolygó lett volna.
1: Igen, gyere, kisbolygó, aztán rajta ülnek a dinók.
5: Te magával is tudod rántani, érted, a zurradat az ilyen dolgokba.
4: Bármibe be tudom rántani, abban van már, hogy bármibe.
1: Ez nagyon.
6: Most az Odüsszeiát azért megnézem IMAX-be, az engem nagyon érdekel.
5: Figyelj, nagyon látványos, és tudjátok, mi történt?
6: Nagyon érdekel.
1: Figyelj be egy grillcsirkét, két burgert.
6: Hát három óra.
1: Jó, de Nolan és Nolan előtt fejet kell hajtani, tehát Nolan már csak akkor is meg kell nézni, ha nem olyan jó a sztori, mert Christopher Nolan az
5: látvány biztos, hogy mindent fogja, és tudjátok, mi történt? Elkezdték venni a könyvet. Ez tök érdekes. Nem történt még ilyen, hogy történelmi sztorit földolgoztak filmmel, és most a valami ilyen könyvkiadós cuccot olvastam, és azt mondták, hogy elkezdték venni.
1: Hát te tudod, mert most végre megértetted, hogy mit nem értettél 14 évesen.
5: Basszus, újraolvasom.
1: Érted? Újraolvasom a 14 évesen. Ki az Isten érti 14 évesen a Odüsszeiát, érted? Ki? Elolvastatták veled,
4: mit kötött? Mit olvastattak el? Nem olvastattad el. Az Ilias meg az Odüsszei, ez a kettő volt, amit meg kellett tanuljál. Ennyi, de senki nem
1: tudtad, hogy oda bemegy onnan, kijön ott valakivel, megy onnan, hazajön oda, ezt nagyjából ezt így tudta.

0: leges technológia, meg vászon, meg egyebek. Aha.
1: De akkor Anna, ajánlok neked még valamit. Na. Netflix. Jó? Ricky Gervais, ugye, angol humorista, óriási stand-upos a csávó, írt egy, csinált egy animációs kisfilmet, macskákról szól.
2: Egy,
1: alvilági macskák üldögélnek a sikátorokban, az aluljárban, 4 vagy 5 macska, és kalandoznak.
0: Na.
1: Címe. Nézd meg. Ez egy 4-5 részes mini animációs sorozat. Ricky Gervais humorista a főszereplő, mint hang, és ő írta, tudod, a nagyon szabad szájú, mindent szabadon kimondó, a legszabad szájú humorista és stand-upos, aki létezik. Jó. Nagyon szeretem. Ő már ugye játszott színészként sorozatban, így csak a macska az egyik macskának a hangját adja, de mivel animáció, és mivel macskák így mindent kimondhatnak. Hát ki is mondanak.
0: Ki
1: is mondanak mindent. Nagyon szabad szájú, nagyon jó. Meg nem mondom, mi a címe.
0: Nem baj, rákeresek,
1: jó, Ricky Gervais, okay. Macskák, meg fogod nézni. Te szeretni fogod, érteni fogod. Teljesen beteg. Teljesen beteg. Irreálisan beteg. De én szeretem az
3: öreget. Figyeljetek, ez létezik, hogy az egyik hallgató írja, Dávid, hogy már Nolan is puha, fek a csaj, szép Helena.
1: Jaj, ne, na jó, köszönöm szépen, itt csekkoltam ki az Odysseusból. Tényleg? Jaj, ne, a Nolan ilyet csinál.
3: Hát, ezek szerint.
1: Na, ő sem van. Neki sem veszem föl többet a telefont. Tényleg?
3: Hát úgy tűnik.
1: Nem hiszem. Csak nem feküdt le ennek az egész őrületnek. Szép Helénát berakta egy fek a csajra.
3: Uh-huh.
1: Lupita Nongoyongo alakítja Szép Helénát.
2: Lupita?
1: Lupita Nongoyongo. Hát a Lupita Nongoyongo, már csak a neve alapján elmondom, hogy olyan fekete, mint az éj. Érted? Az viszont biztos, hogy fekete.
3: Hát ő az. Üsd
1: be a Lupita Nongoyongót.
3: De most meg is néztem.
2: És? Igen.
3: Hát ő nem fehér. De hát most...
2: Nem.
3: Hát de most...
1: Valóban,
3: nem, hát okay.
1: Valóban nem. Na, hát ezt jól láttad, hogy ő akkor tényleg nem fehér. És akkor ő... Na most én látom őt, igen. Uh-huh. Ő azért, hát ő azért nagyon sokáig.
2: Ő nem fehér, nagyon
1: jó mondtad. Nagyon-nagyon fekete. És ő lett Szép Helena.
3: És ő így Szép Helena, ahogy ezen a képen látom?
1: De ez akkor ilyen produceri nyomás lehet? Vagy ilyen hollywoodi BC és politikai korrektség?
0: Hát szerintem azt mondták, hogy vagy ő, vagy elzárjuk a csapokat.
1: Vagy így, vagy Szép Helena fekete
0: lesz. Vagy nem csinálsz te IMAX-be semmi, barátom.
1: Lószar se fogsz forgatni. Egyébként, mint Matt Damon, mint Ithaka királya, és nekem azt is ízlelgetnem kellett. Nem?
0: Hát...
1: Tehát, hogy el tudom képzelni oda, nem tudom én valaki tök más, hogy Matt Damon itt a királyként, Odysseusként azért úgy ízlelgetted egy ideig, amíg azt úgy gondoltad, hogy ez úgy de jó lesz. Aztán persze biztos szétkokszolta magát, kigyúrta magát, és nagyon jó. Nem?
3: Hallod, de figyelj, Christopher Nolan új filmjében különleges feladatokat nem csak Helénát, hanem nővérét, Klütai Mésztrát is ő alakította.
2: Azt a mindenit. Dupla gázsi.
1: Két fehér nőt alakított, egy fekete, látod?
0: És milyen jól csinálta? Ezért futott IMAX-re. Ezért futotta.
1: Már pedig így lesz. 3 fehér nőt eljátszik a feka, és akkor csinálta a IMAX-re. És akkor mondtanul, hogy akkor eljátsza.
0: Akkor eljátsza.
2: Hát, ha ez mondják, az igény, eljátsza. Ez az Achilleus meg egy Manus Gádzsi játsza.
1: Na.
3: Most mi?
1: Na. Achilleuszt, igen?
2: Igen. Keres rá, itt írja a hallgató.
3: Várja, Manus Gádzsi. Manus Gádzsi.
1: Tehát Odysseus játsza Matt Damon. Oké, még valahogy megnézze. Szép Helénát játsza, fehér Szép Helénát játsza, egy fekete, akinek van egy fehér testvére, azt ugyanaz a fekete játsza, uh-huh. És egy Manus Gádzsi játsza
2: Achilleuszt.
1: Hát ez... Nem biztos, hogy meg akarom nézni ezt az Odysseust ebben a formában.
2: Tárított a látókörön a csávó.
1: Igen. Szóval, hogy egy nő játsza Achilleuszt, ezt akarod mondani a Manus Gádzsival?
2: Nem, hanem, hogy többen azt írják, ja. Én nem tudom, hogy...
1: Na, tedd helyre a dolgokat, igen.
3: Az Elio Page, ő lett?
2: Tudjátok,
3: az Esernyő Akadémia, meg a korábbi Christopher Nolan, az eredet című filmben, ott még nő volt, csak aztán félúton ugye rájött a főszereplő lány, fiatal Elia Page-nek hívták.
1: Igen, rájött, hogy ő szeretne férfi lenni.
3: Hogy ő férfi szeretne lenni, vagy ő férfi, és aztán férfi is lett. Aha. És akkor ő Achilleusz.
1: Ő lett Achilleusz.
2: Ezek szerint.
3: Jó.
1: Hát milyen világot élünk, annácskám? Elmünk egy kicsit Szabira, azt már Manus Gádzsi játszott.
0: Hát nézz oda.
1: Hát mire visszajössz itt a lehelpiacról, meg lecsóbefőzés, hát már Manus Gádzsi.
0: Hát rá sem néztem a szereposztásra.
1: Így még mindig akarod nézni?
0: Hát hosszú lesz a 3 óra. Nem azt mondom.
1: Ugye mondtam én neked, hogy azért van más. Van más film a moziba, érted, mint ez a itt aztán ez a politi.
0: Hát ez a Csalabádé.
1: Van ebben minden.
0: Ennyi. Most már gyerekek. Csak azért is megnézem.
4: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Egyre mélyebben van a talajvíz, fotófesztivál Békés Csabán, főzőversenyt tartottak a madzagfalvi napokon. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Tovább csökkent a talajvíz szintje Békés megyében a tartós aszály miatt, írja a beol.hu. A térség jelentős részén az elmúlt három hónapban jóval kevesebb csapadék hullott a sok éves átlagnál. A talajvíz szint 2021 óta süllyed, és a téli-tavaszi időszakban sem tudott visszatöltődni. A vízügyi adatok szerint a vármegye nagy részén másfél-két méteres visszaesés jellemző a korábbi évtizedek átlagához képest, de területenként jelentős eltérések vannak. A vízhiány már a lakossági kutaknál is gondot okoz. Békés Csaba tanyás részein, felső nyomáson és fürjesen egyes kutak vízhozama kritikusan visszaesett. A probléma megoldására a kormányhivatal, a vízügy, az önkormányzat és a tanyákon élők együttműködést indítottak. Indul a Békés Csabai Fotófesztivál, amely október 22-ig több helyszínen várja az érdeklődőket, olvasható a Visit Békés Csaba oldalán. A programban klasszikus, kortárs, absztrakt és dokumentarista fotók mellett fiatal alkotók és fotóklubok munkái is helyet kapnak. A fesztivál a Békés megyei könyvtárban Bálint Barnabás és Janik Zoltán közös kiállításával kezdődik. A következő hetekben további egyéni és csoportos tárlatok nyílnak, és megrendezik a 43. Mafosz szalont is. Szeptemberben a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás is Békés Csabára érkezik, amely október 22-ig lesz látható a Szent István téren. 19 csapat főzött a Békés Ízek utcájában a madzagfalvi napok zárónapján, számolt be a beol.hu. A hagyományos főzőversenyen többek között paprikás, krumpli, gulyásleves és különböző pörköltek készültek. A Belencéres Néptánc Együttes több mint 20 taggal vett részt a programon, míg a mozgáskorlátozottak békési helyi csoportja mintegy 300 adag gulyáslevest főzött. A csapatok ételeit zsűri értékelte, és több külön díjat is kiosztottak. A verseny első helyét a madzagos família szerezte meg lapos borsólevessel és palacsintával. Az időjárásról. Napközben még több órára kisüt a nap, de már egyre több felhő jelenik meg az égen. Békés Csabán ma akár 33 fokot is mérhetünk. A változó irányú szél gyenge lesz. Majd a késő délutáni, kora esti óráktól kezdve egyre többször megnövekszik a felhőzet, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki, amelyek környezetében a szél is megélénkül. Este 26, míg hajnalban 18 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

Hölgyeim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Indul a műsor, ami kimossa a csipát az emberek szeméből. A

0: indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt vagyunk, jó reggel, 6 óra után 17 perccel, hello Juli,
2: hát, hello
1: Feri,
3: Julcsa, hello, szevasztok!
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek!
3: Micsoda, nagyon kellemes idő van.
1: Nagyon, gyerekek, nagyon,
3: 12
1: nagyon.
3: Volt tegnap reggel, ma 20.
2: Nagyon kellemes. Délután megjön a 34, és azt hallgattam, vagy azt olvastam, hogy jövő héten augusztus utolsó napján délután még 30 fok, viszont reggel 9-11 fok.
3: Mennek no. iskolába, szívem, hát ez van.
1: Ilyen csak le.
3: Szeptember 1-e, érezzék a terhet, érezzék a terhet. Egyébként is egy csomó könnyítést kaptak az iskolások, most láttam.
2: Mit?
3: Hát megírták, hogy mik a szünetekben.
2: Több szünetek meg lesz most idő.
3: Több a szünet, igen. Kevesebbet kell tanulni. Hát azért, na, ez legalább hideg legyen nekik.
2: Osztálykirándulásra kezdik.
1: Igen, elindulnak osztálykirándulni a hűvösben, mert jön a hidegfront, de még ezen a héten, gyerekek, ezen a héten még jó idő. Gyorsan egy-két SMS, múlt héten tök szar volt minden, amíg nem voltatok, most, hogy vagytok, igazából ugyanolyan szar.
3: Szép.
1: Köszi, a Tipped Balázs, rég rögtem annyit, mint a kobormacskákon, írja Sasu. Ricky Gervais kobormacskák bandája ajánlót, egy kéthetes, meg egy majdnem két éves mellett tudtam, és nézi belőle 4 percet, de karácsonyi tuti, megnézem.
2: Na.
1: Ez Barnabás küldte nekünk. Hát én most megnézem a második részt, de még nem tudom eldönteni, hogy ezt most szeretem, vagy nem.
2: Ez
1: de
2: az első
1: jó. Ez egy animációs sorozat. Ricky Gervaisnek a kobormacskája.
2: Ez egy film.
1: Nem, ez egy ilyen 10 perces sorozatok, ilyen 10 perces részek. Tehát megnézed, csinálsz, amit közben pont vége lecseng. A második rész az, majd Anna meghozza az ítéletet, mert mondtam tegnap. Jó reggelt, amíg Szabi voltatok, régi adásokat hallgattam vissza. Egyszer Csicsolina megígérte, hogyha nyer, a Tisza haza költözik. Nem hívjátok fel, mikor fog költözni? Üdv Péter Miskolcról. Azt megígérte nekünk, tényleg?
2: Igen. Ezt tudod, mikor volt? Akkor, amikor még a Rínából olvasott, és szerintem akkor tett egy ilyen felelőtlen kijelentést, hogy akkor, hogyha esetleg a Tisza behúzza, akkor ő hazajön.
1: Akkor jön a művésznő.
2: Na, hát akkor
3: nem biztos,
2: számom.
3: Hogy kell az nekünk az egyébként.
1: Igen, ez egy jó kérdés.
3: Nem biztos, hogy kell ide.
1: Kell az nekünk,
2: nyerünk igen. Azzal, ha Csicsolina hazakövetődik.
1: Igen. Hol van a nagyasszony? Kérdezi valaki. Eszter még itt dolgozik? Kérdezi egy másik hallgató.
2: Itt dolgozik, van. És holnap jön, és...
1: Nagyon komolyan csinálja, mert hogy Szabi után bevállalt egy két napot, úgyhogy szavunk se lehet.
3: Igen, és az se hétfő kedre, tehát ne, hogy rögtön jönni kelljen.
1: Pihen még egy kicsit, hangolódik.
3: Gyerekek, okosan kell élni.
2: Dolga van.
3: Tudjátok.
1: Ja. Persze, nem, de minek megfeszülni, nem?
2: Nincs
1: nem szabad.
3: Hát persze, nincs ha így is megy.
1: Így kell csinálni. Múlt héten nyertem Dásztrofi jegyeket, én nem tudok menni, és ismerőt sem találtam. Találtok valakinek, akinek átpasszoltam őket, persze, Ajcsiba. Persze, Bence, meg még vásároljunk be neked, nem? Tehát, hogy nyertél jegyet, azt csinálsz, amit akarsz, nem izé vagyunk, szeretet otthon, meg megoldó képlet.
2: Ne szórakozzá, tudod, hogy ez micsoda érték egyeseknek?
1: Nem érdekel.
2: Nem
1: az apukájuk, meg az anyukájuk vagyunk,
3: mi
1: meg.
3: Adtuk a jegyet.
1: Oldja meg, felnőtt ember.
3: Okay. A Julinak tudtok írni, jó? A Juli Insta
1: oldalára
3: írjatok.
1: Fazekakat, edényeket, mindenféle lámpákat, és infravöröseket.
3: Úgy kezd, hogy hashtag zsibvásár. Jó? Tehát hashtag zsibvásár. Drága Juli, szükségem van a mitén jegyekre 1-2.
1: Okay. Van egy alig használt szepter lámpám, egyszer infrásra vele, el tudod nekem adni 4 kilóért. A 3 kiló, az se baj.
3: Jó, minden mehet Julihoz.
1: Ezt tessék megoldani erre, se kapacitásunk, se lehetőségünk lenne igazából, de nem tereljük ezzel Annát, van elég dolga. Nyersz valamit, megkapod, átveszed, azt csinálsz, amit akarsz. Jótékonykodni pedig otthon jótékonykodja. Ha meg nincs barátod, meg családod, az meg akkor te hibád.
2: Gondolta, hogy felajánlja valakinek.
1: Nem, aki, ne, aki nem szeretem az ilyen kispolgári jótékonykodást.
3: A jótékonykodást csináld nagyba.
1: Csináld nagyba, vagy old meg a jegyeidet. Így van. Igen. Nem kell itten hamiskodni.
2: Úgy igazából. Van, Balázs.
1: Igen. Na gyerekek, egyébként mi újság?
3: Egyébként csend, nyugalom, visszaállás a hétköznapokban. Edzés?
1: Edzés volt.
3: Ki volt edzeni?
1: Én voltam tegnap.
3: Te is, jó? Én is, akkor már ketten vagyunk. Juli?
1: Átmozgató jelleggel.
2: Nálunk, mi vettünk egy evezőpadot, és én azt használom minden második nap. Minden
1: Úristen.
2: Második nap leevezek egy ilyen 5-6 kilométer.
1: Most mondom neked, október 1-én lesz az utolsó, hogy beleültél. Ha nagyon optimista vagyok, akkor...
2: Nem, ez április óta megvan. És
1: április óta evezel?
2: Aha, igen.
1: Le a kalapba. Jobban bírod, mint gondoltam. A különböző fellángolásaidat. Ez most egész komolynak tűnik, akkor, hogy már 3 hónapja elvezel.
2: Van a szobabicikli, amit ugye mindenki nagyon lelkesen megvásárol, és egy idő után ruhafogas lesz belőle, de ez az evezőpad, ez egy fasz a dolog. Ez jó.
1: Annyi, hogy bika hátatok lesz, semmi más nem, de olyan hátatok lesz, érted, hogy a Feri egy le tud rajta szállni, de arra tökéletes.
3: Jó csinálja, a lábat is edzek.
2: Igen, egyébként popsit, és szeptembertől újra box. Eldöntöttem. Na. Visszamegyek. Na.
1: Voltál egy párszor.
2: Voltam. Hát ezt két hónapig tartott.
1: Na azért mondom, hogy voltak ilyen fellángolások. Igen, aztán valami otthon is újzós edzés, aztán jóga, aztán...
2: De én ezeket így variálom. És most van egy új dolog, ebbe Annát is be fogom rántani, csak ő még nem tudja.
3: Hogy örül? Már látom az arcán. Nézd meg az Annát, milyen boldog lett.
2: Ez lesz az én ajándékom neki, csak még nem tud róla.
1: Na?
2: Elmegyünk sellőúszás tanfolyamra.
1: Az jó?
3: Jézusom.
1: Úristen, de hogy nem Annának hívnak.
3: Az, amikor fölhúzol a lábadra egy ilyen farkat.
2: Fel.
1: És lefele merülsz.
3: Lesz.
1: Ja, csak táncolsz a vízbe, hülye.
2: Nem, rendes hableány. Workshop.
3: Hableány workshop.
1: Mondom, hogy nagy a baj. Nem hiszitek el. Tényleg mondom, higgyétek el, hogy nagy a baj. Nem értitek? Higgyetek nekem.
2: A Hajós Alfréd utcadában vannak ilyen programok, vannak tanfolyamok, meg vannak ilyen egyalkalmas események.
3: Azt mondja, na miért én? Miért?
1: Mondják, hogy van élete, te élsz, te jól érzed magad.
4: Figyeljetek, jó reggelt. Hát figyelj, most, hogy mondjam, eddig megvoltam úgy, hogy sellő nélkül éltem az életem.
2: De nem tudtad, hogy mi hiányzik, úgyhogy októberben befoglaltam egy időpontot. Isten. Elmegyünk, kapunk sellőúszonyt.
4: Gyönyörű lesz.
2: Megtanuljuk, hogy kell vízzel emerülni, sellő módjára úszkálni,
1: kinek a Porsche Cabrio a kapuzárása, kinek a menopauza. Ezek igen, ilyen dolgok sajnos, ez így működik.
4: Csillogós pikkelyünk.
1: Ugyanúgy megőrültök, mint mi, csak ti sellőúszásra mentek.
2: Kagyó felsőnk és csillogós pikkelyes úszó alsó.
3: És igen, már látom a 2,5 méteres vízbe, hogy ezek ketten elsüllyednek.
2: Megtanítják, hogy hogyan kell kint a parton mozogni, mint egy partra vetett hal.
1: Így fogtok így vergődni, így a szuszonyba, így haladni, mint a balin, amit így kifognak a Balatonba, és így vergődik a stégen.
2: Igen, igen, magunkat a vízbe, és ott megtanulunk ilyen nagyon kecsesen így hullámozni így a víz alatt, és úgy hagyni.
4: A nagyon kecsesentől félek egy kicsit.
1: De ha nem hullámzol jövőre nekem a Balatonba egy kicsit,
4: jó.
1: Siófokon, a Szabadstrand mellett.
4: Sokkal jobban tudnék hullámozni Maldivon, csak mondtam neki, hogy
1: jobban is állna. A sellőúszás jobb Maldivon, mint Balaton, ez igaz. Kilitin se rossz, Balaton sóstó Kilitin, de
4: nem rossz, de
1: megmondom őszintén, hogy nem rossz.
3: Az, mert nem bírjuk kivinni a farkad.
2: De be tudjuk
1: ezért én is így vagyok, nagyon plusz nehezen viszem ki a farkam. Mindig veszek neki egy plusz egyet, hogy elférjek.
4: 3 daiquiri után úgy lehozom, Balázs, hogy öröm lesz, nézni.
2: Magára rángatja a sellőúszonyt, azt elmerül. Csináljuk majd egy gyönyörű képeket a víz alatt.
4: Ó, de szép lesz.
1: Na jó. És még csak kedv van, gyerekek, érted? És sellőúszonyt tanfolyam. Mi lesz, ha még bejön pénteken? Tehát, hogy mi történik még itt?
2: Ez egy októberi projekt, úgyhogy erre még rákészülhetsz lelkileg.
1: Pont van egy hónapot szorongani. Tehát pont arra jó, hogy egy hónapot még szorongjál rajta, hogy mikor kell sellőzni a Komjádi úszodába egy ilyen unatkozó íz és sellőtan folyamon, bokáig érő gombás vízbe, 38 fokban vergődni 3 taknyos gyerek mellett, akik éppen a fikát tanulják, fújják ki az orrukat, 8-as pályán tanulják a pillangó úszást, érted, úgyhogy az egyik kijön, és ilyen tudod két oldali bajusz fika van az orrán, még a Pistike, ne fújd a medencébe az orrot, ti meg ott nagyon sellőztök. Aztán eztek egy pucskockát 600 forintért.
4: Mi csinálnak a nénik?
1: Ne nézz oda, Pistike! Usszál még egy hossz, töröd le a taknyod az orrodra.
2: Van tanfolyam gyerekeknek, és van kifejezetten felnőtteknek.
1: És te gyerekre mentek.
2: Ja, felnőttre megyünk, és rájutalag van egy ilyen melegvizes medence, tehát, hogy
1: mondom, nem fogunk... Mondom a melegvizes medencét,
4: Úristen, hát ott fog ülni nem, 3 papa sakkozva.
2: Nem fogunk cidrizni.
1: Csör, köröm, bőrdarabokot úszkálnak közben.
3: Ezt nem hiszed el, ezen tényleg egy csomó ember van.
1: Hát
3: ezen
1: tudod,
3: nők a 4 méteres, csak mondom, hogy 4 méter
1: mindenbe belekapaszkodnak,
3: a víz,
1: hogy lassítsák az időmúlását.
3: És alfarkat húznak maguknak.
2: Hát persze, mint az Ariel, úgy fogunk húzkálni a víz alatt.
1: És már úgy jöttek ki az öltözőből, miközben a bácsit húzza fel az úszósapkát. Ti már... Timál, csapatjátok ki a komján úszodában, de jött az öbből még a folyosón, hogy ahogy szárítják a gyerekek haját közben, ti ott nagyon sellőztök már?
2: Én szerintem kint a parton kapjuk meg, és ott kell majd valahogy belehúznunk magunkat.
1: A megvan, megvan az uszony. Megvan az uszony. Ráír, vagy T2-es raktár, komjádi úszodat, tudod, kispesti szállító egységtől egy ilyen gumiszagú valamit majd ott megkaptok. Júj, de jó!
2: Ez csillog, villog, ez flitteres, ez nem egy ilyen béna izé, ez nem egy műanyag vacak, hanem kívülről csillog, villog.
1: Vásd valóra álmaidat, és fedezd fel a tenger csellőként, hát beszarod.
3: Látványos víz alatti sellő trükköket fogsz megtanulni, Anna.
1: Mindezt jelen a kőbányai Kozma utcai úszodába. És ússzál egyet, nagyon
4: Mária, van sellő búvártúrák, tehát szerveznek olyanoknak búvártúrát, akik már ezt a tanfolyamot kijártak.
1: Na várja, igen, ez Horvátországon, Rapszigetén, ez valami, hát mondom, kicsit az olcsó verziót.
4: Kezdjük, nem, ott kezdjük.
1: Az olcsó verziót kapott, hallott, Feri, van Horvátország, Rapsziget.
2: Van olyan is.
1: Hát ez a komjádi lesz.
2: Nem, ez innen indul, a komjádiból indul, ott megtanuljuk az alapokat, ha tetszik, akkor tovább megyünk a tanfolyamra, ha még jobban tetszik, akkor elmegyünk a Rapszigetére, és ott majd fotózkodunk víz alatt.
1: Hallod, de azért a pad is normális. Akik egykoron,
3: ez búvár
1: egykoron ezek csinálja. Normális búváriskola voltak, most már padi sellő tanfolyam. Az egy amerikai búvár szervezet a padi. Hát ezeknek is elment az esze. Érted? Hát,
3: egykor szebb világot megérsz oktatóként.
1: Nyitni kellett. Nem volt elég, figyelj, hogy...
3: Ha izére nem jössz merülésre, akkor gyere sellő tanfolyamra.
2: Ide figyelj, van egy csomó kislány, aki hercegnő akar lenni, és van egy csomó nagylány, aki meg hableány akar lenni.
4: Nem jó. Akartam, de így alakult, Balázs.
1: Sodródni kell. Tudod, ez ugyan sodródni kell. Amit az élet dob, mindent el kell fogadni. Most már nem ugrunk el semmi elől. Ez így, amit hoz az élet, abba bele kell menni. Erről szól a felnőttkor. Na jó van, hát fotókat kérünk azért majd.
2: Mindenképpen. Ez azért barom jó, azért lesz, jó, nekem például jó ez a tanfolyam, mert én például utálom, ha vízes az arcom.
3: Az jó, az szerintem az jót választottál.
2: Ezt nekem találták ki.
1: Víz alatt lemenni, nagy levegővel,
2: nagy levegővel
1: pici fuldoklás, följössz, megijedsz, visszanyomnak, megillemész, följössz, kicsi pánikról, te ijedt, abszolút, te vagy.
2: A lába össze van kötve.
1: Be van kötve a lábad, nem tudsz mondani, húzd le, ezért 20 kilós műanyag farok, megtelik vízzel, szerintem a te sportod.
4: De valami szép smink is kell, akkor ilyen vízi, lesz,
2: Anna, figyelj, ez ki van
1: de úgy, hogy az első 5 percben leázik, és így megcsúszik a szemspirálot, a szempirálot egy kicsit megcsúszik, a rúzsod elkerődik, kijössz a vízből, és
3: nyomorult
4: úr. Apa, ez egy mély tengeri lámpás hal.
1: Jézusom, ne nézz oda, kisfiam, ne nézz oda, a néni is elős játszik. Na jól van. Hát így, így vagytok ti kedden.
2: Így, nem.
3: Nagy ajándékok vannak, nagy ajándékok.
1: Figyelj. Ezt képest én csak alkoholizáltam tegnap este. Na, tehát, hogy tessz, érted?
3: Hát itt élni.
1: Nagy már. Tervek vannak, ezt képest én csak iszogattam csendesen. Nem hol tudom, vagyok én
2: nem
1: ehhez?
2: Nem tudom, melyikünk járt jobban.
1: Hol vagyok én ehhez? Na jó, van, megyünk gyerekek, jelentkezzetek játékra, jó? 7:30, aki játszana, írjon nekünk, mi pedig már is itt vagyunk a hírek után.
0: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a Rádió egy konténer!
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! miértradio.hu
9: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben! Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest!
10: Világmárkák, világra szóló áron!
11: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
12: Igen.
11: És ez?
12: Igen.
13: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
12: Annyi út áll előttünk. Van, a már rég ott kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó, minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
14: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
15: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
16: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő, csípő, vizelési ing. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
17: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Van egy visszatérő álmom, minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
19: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
5: Reklámot hallottak.
6: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kezdődik a házi pálinka főzés szezonja. Itt a nyárvégi hangkavalkád. Véget ért a rendőrség nyári tábora. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Kezdődik a házi pálinka főzés szezonja. Az adóhatóság arra figyelmeztet, hogy a szigorú jövedéki szabályokat mindenkinek be kell tartania. Így például a főzés megkezdését is kötelező előre bejelenteni, mondta rádiónknak Lincmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztály vezetője.
2: Magánfőzőként tárlatot az állíthat elő, aki egyrészt betöltötte a 18. életévét, és a saját tulajdonú gyümölcséből, illetve az abból készült alapanyagból készíti el. Évente legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő. Ezt háztartásonként kell számítani, tehát hiába él egy háztartásban együtt több, akár mezőgazdasági őstermelő, aki magánfőző is lehetne. A 86 literes párlat mennyiség ez nem számítható össze, ez háztartásonként 86 litert jelent.
1: Többnapos komoly zenei koncertsorozattal várja a közönséget a nyárvégi Hangkavalkád Fesztivál Békés Csabán, olvasható a visitbekéscsaba.com-on. A rendezvény a városban zajló nemzetközi zongora és kamarazenei mesterkurzushoz kapcsolódik, amelyre több országból érkeznek fiatal zenészek. A déli matiné keretében holnaptól szombatig a kurzus résztvevői mutatkoznak be hangversenyeken, vasárnap pedig két gála koncerttel zárul a fesztivál. A növendékek Magyarország mellett, többek között Dél-Koreából, Kanadából, Franciaországból, Németországból és Törökországból érkeztek Békés Csabára. A koncerteknek a Zeneiskola Bartók terme ad otthont. Több mint 100 gyerek vett részt a Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság 5 hetes nyári táborában Dobosszanazukban, tudatta a behír.hu. A 6 és 12 év közötti gyerekek strandoltak, kézműveskedtek, valamint moziba, múzeumba és alpaka farmra is kirándultak. Játékos foglalkozásokon tanultak a biztonságos közlekedésről és a bűnmegelőzésről, emellett rendőrautókat és motorokat is megnézhettek. A programok között szolgálati kutyás bemutató is szerepelt, a büntetés végrehajtás egy rabszállító buszt, akkor a szülött mentők pedig mentőautójukat mutatták be. Az időjárásról. Napközben még több órára kisüt a nap, de már egyre több felhő jelenik meg az égen. Békés Csabán ma akár 33 fokot is mérhetünk. A változó irányú szél gyenge lesz. Majd a késő délutáni, kora esti óráktól kezdve egyre többször megnövekszik a felhőzet, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki, amelyek környezetében a szél is megélénkül. Este 26, míg hajnalban 18 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Na, itt vagyunk, jó reggel. Micsoda zene, micsoda újítás, micsoda lendület. Ja, nem. A 3-7 lesz pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Drága hallgatók, ma hívjátok Topit a 20-ason? Hívjuk.
2: Hívjuk.
1: Hívjuk. Foglalkozunk a Gripennel, a katapultálással, annak a menetével, a G-hatásokkal, meg utána járunk egy kicsit, hogy dönt a pilóta. Mindent, ugye biztos mindenki hallott, állta valaki nem, tegnap ugye lezuhant egy Gripen, és a pilóta hősiesen elvitte még lakott terület mellől, meg katapultált, sérüléseket szenvedett, jól van, kórházban van, hát a gép az, nyilván felújításra szorul. Ma műtik?
2: Újra kell festeni.
3: Igen, ma
1: igen, egy tisztasági festés.
3: Hát az szerintem oda van, azt apróba, ócskavasba még át tudod venni. Ami viszont érdekes, hogy ugye ezek a gépek ilyen gyakorlatot hajtottak végre, egy-egy elleni küzdelemnek
1: igen.
3: Hívják ezt, és ezen voltak éles fegyverek.
2: Nekem is ugyanez jutott.
1: Hát ez igen.
3: Hát de miért raksz rá? Mindenket ki akarod lőni, ezért Kovács Honvédet a másikba?
1: Hát lehet, szerintem lehet, hogy ennek majd megkezdjük a Topit, én nem tudom, technikai oka van.
3: Aha.
1: Hogy az éles fegyverrel más a súlyelosztás, hogy az tudod, hogy azzal gyakorolsz, hogy az legyen megpakolva, legyen megterhelve, olyan súlyú géppel repülje, de ezt föl lehetne rakni az itomtéglát. CO-palackot, vagy itomtéglát, nem tudom, hát ezt majd a Topit megkérdezzük.
3: Nekem csak így ez volt az első, olyan érdekes, hogy azért ez lakott terület fölött is megy meg. Mit, mi a francnak tesznek rá ilyeneket? Jó.
1: Aha. Na, Topit, ez egy jó kérdés, hogy miért van rajta.
3: Meg van még a 20-as száma, vagy csak a másik?
1: Topit csak a 20-ason lehet hívni. Internet alapon Topit csak a 20-ason, úgyhogy hívjuk. 8 után megnézzük majd, hogy mi a helyzet. Tegnap azért ez nagy kört futott mindenhol, hogy azért nem szoktak ezek a grippenek csak úgy itthon lepotyogni azért. Régóta itt vannak, régóta szolgál velük a Magyar Honvédség, de hogy nem nagyon hallott, hogy úgy lepotyognak. Úgyhogy...
2: Azt hiszem, hogy 3 ilyen baleset volt. Volt egy év, amiben 2 is.
1: Igen, mígekkel de... talán, de grippen nem.
3: Grippen
1: volt, igen.
3: Ugye a Topi még miggel katapultált, utána azt hiszem volt még egy miges eset, és utána már a grippenek jöttek. Hát figyeljetek, azért ez egy technológia, ugyanúgy, ahogy egy autó is meg tud hibásodni, egyértelmű, hogy ez is meg tud, csak ez egy veszélyesebb sztori.
2: Hát igen. 2006 óta vannak itt Magyarországon.
1: Ja.
2: Most nem tudom, hogy egyébként egy Gripen, hogyha egy 20 éves Gripenről beszélünk, az mennyire...
1: Hát kérdés, hogy ezek a svédek, ezek hogy újítgatják? Úgy vannak, mint a szabbal, hogy jó, az elmegy sokáig, azt nem hogy nyilván van ennek egy évi repülési órája, meg karbantartása, meg kötelező szervize, persze nyilván ez szigorú. Ja.
2: Most van-e benne légkondi?
1: Dogfight, így nevezik az 1 versus 1-et, Peti küldte nekünk. Na, ezeket akarjuk megkérdezni. Meg a katapult is egy baromi izgalmas dolog, hogy az hogy hozza meg azt a döntést a pilóta, mikor katapultál, milyen erők hatnak rá. Szóval tök érdekes az egész. Úgyhogy beszélünk majd. Topi, de csak a 20-ason, nem Anna?
4: Ugye?
1: Csak a 20-ason. Hát Topi, csak a 20-ason, nem, hogy elhívhatjuk, igen.
2: Minden idők legszürreális.
1: Az óriási. Óriási volt, igen. Ha már a levegőben van, és riasztást kap, akkor egyből tudjon menni. Hát gyerekek, itt mennyi vadászpilótánk van nekünk, oda néz. Ez még az éles fegyvere vonatkozik, hogy ha közben kap egy riasztást, akkor tudjon menni.
3: De hogy ne kelljen még leszállni, fölpakolni.
1: Laikus, nem tudjuk, nem. Tehát ez nem jó. Biztos, de el tudjuk fogadni ezt is, hogy ezt is meg fogjuk kérdezni. Ha beválik, akkor itt sok pilótánk van, aki ért a repüléshez, gyerekek. M3-os bevezető Budapest felé motoros személyautó. Ezt Dávid küldte nekünk, köszönjük szépen. És igen, ennyi.
2: Eltűnt a tongsunaptár, nem tongsunaptár.
3: Áll,
2: a
3: jó.
1: Amit szeretnétek, gyerekek. Zsül előszedi egy pillanatokon belül.
2: Ó, de
1: hiányzik.
3: Juli, ezt azért dobod be, mert téged érdekel, mert hogy hallgatók hónapok óta
1: nem kérték.
2: Nem, csak voltak rituáléink, voltak szokásaink reggelente.
3: Hála Istennek, hogy elvesztettük ezeket.
2: Egy időben szörpikésztünk is, nem akarlak erre téged.
1: Igen. Azok még a bátor idők voltak.
2: Lenne is apropója, de... Na, én nem mondok jó. Semmit.
1: Akkor elmondom neked, hogy lezárásnap és kecske.
2: Köszi.
3: Na.
1: Jó, tehát hogyha így ez jobb, akkor egy lezárásos kecske nappal indulunk.
3: A kecske az hogy jön ide? Tehát, hogy milyen kontextusban kell használjuk a kecskét?
1: Mindig adnak a tongsú naptár, ad valamilyen állatot is. Tehát, hogy fém nap, kecske.
3: Jó, de étel vagy szex?
1: Ez egy jó kérdés, igen. Mit csináljuk?
2: Kinek mi?
1: Igen, tegnap lóma, kecske és lezárásnap.
3: Ha?
1: Tegnap elkezdted a start nappal, ma már zárod is a lezárás nappal.
3: Nem volt hosszú a lendület.
1: Na tessék, én vasárnap akarom abbahagyni az alkoholizálást, és az hosszú távú sikernap.
2: Igen?
3: Tessék.
2: Azt hittem, hogy startnap.
1: Nem, inkább abbahagyom pénteken a sokszorozó nap, és akkor hétfőn már el tudom kezdeni újra. Startnap a vasárnap, igen.
2: Kitart egy pár napig.
1: Lezárásnap, ma kéne abbahagyni. Meginne az utolsó Vladimirit Balatonon.
3: Aha.
1: Fölajánlani a Balatonnak az utolsó kortyút, és azt mondja, hogy vége.
3: Ennyi volt, köszönöm, jó volt a nyár.
2: Mert megint meg vagyok hívva vasárnap. Estére.
1: Így van, mert este. Megint dolgom van, úgyhogy ez nem fog megtörténni. De a hosszú távú sikernap a vasárnap. Na.
2: Ne ígérj olyat, amit nem tudsz betartani.
1: Na, azt nagyon kíváncsi vagyok egyébként. Hogyha megiszom.
3: Zavar most, hogy tehát te most egy kicsit így alkesznak gondolod magad a nyár
1: igen.
3: után?
1: Igen.
3: Na, ez az, megvagyunk.
2: Kicsit zavar. Hát,
1: minden nap iszom.
2: De nem zavar.
1: Ne, de hát engem. Hát miért nem, zavar?
2: Ezt tett ezt a felé.
1: Zavarja körülöttem élőket. Hát ne engem zavarjon, hát zavarja azt, aki velem van. Érde. Engem nem zavar. Hát.
3: Akinek a kertjébe hánytam, az
1: zavarja. Azért iszom, hogy én se legyek zavaró, érted? Ha nem innék, nagyon zavaró lennék. Így elcsendesedek, és akkor el vagyok.
2: A gyerekek lassan már meg sem ismernek józanul.
1: Nem, mert ők nincsenek ott.
2: Ja. Nem, hát csak látják a végét.
1: Ja, látják a végét, hogy átesek a szúnyoghálón. Igen, azt látják. De meg akarom nézni, hogy mi van. Tehát, hogy ez rendes alkoholista lettem, vagy csak ilyen szalonalkoholista, tudod, aki úgy elengedi ezt az
3: hát
1: egészet.
3: Hát eddig minden nyáron szalonalkoholista voltál, úgyhogy
2: de most belehúzod.
3: Most is.
2: Most ez egyébként rendhagyobb volt, mint az előző?
1: De erősebb volt a mennyiség. Akkor meg a rendszer, tehát tényleg volt benne rendszeresség. Hát gyerek, oda kell figyelni, nem? Hát,
2: a rendszeresség a 0-24.
1: Hát, nem vagyunk ki
3: napot. Vagy csinálod, vagy
1: nem. Vagy rendesen csinálod, vagy nem. Csak ez a két naponta iszol egy fröccsöt. Hát ez, na ez a kezdőké.
2: Ez nem száraz november lesz, hanem száraz szeptember.
1: Megnézzük a száraz szeptembert, igen. Itt van a játékosunk, Haló Gábor, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
3: Hello, Gábor. Merre, hova, mit csinálsz, mi van veled?
4: Éppen az M0-áson haladok 60 irányába.
1: Wow.
4: Viszem a lisztet.
3: Kamionozol?
4: Igen. Igen.
1: Lisztet viszel? Hova viszel lisztet?
4: Nem tudom, hogy elmondhatom-e. De igazából Lipóti végségbe viszem.
1: Nem jól mondhatod, persze. A Lipótiba viszed a lisztet.
3: Sütjük a kenyeret.
1: Készül a kenyér, így van. Jó van, Gábor, lisztet szállítasz. Így van. Ki bejátszanám?
4: Ferivel szeretnék.
1: Ferit választottad? Miért Ferit választottad?
4: Tessék?
1: Miért Ferit választottad?
4: Hát igazából ő is motorozik, én is motorozom.
1: Na micsoda.
3: Igen, Balázsról lesz már most, nem mondhatjuk el.
1: Közös tények vannak.
4: Balázs is motorozik, de hát mindkettőtökkel egyszerre nem tudok beszélni.
1: Ez így van, legyen a Feri, nincs ezzel. Ma jól van. Oké, na játszatok akkor egyet, elindítjuk. Jó leszel, Gábor? Jó vagy?
4: Igen. Meglátjuk.
1: Na figyelj, 3-2-1, tessék.
3: Megálltál, Gábor?
4: Uton vagyok még.
3: Kérdezz a motorról.
4: Első körben milyen motorokat preferálsz?
3: Triumph.
4: Neked milyen motorod? Triumphod?
3: Csak és kizárólag. Neked? Te olyan hondás vagy.
4: Ne. Suzuki-s vagyok. Suzuki-s vagyok.
3: De japán az a lényeg.
4: Így van. Van egy...
3: Egy Suzuki hajabusa.
4: TRZ-m van. Előtte
3: ez a nagyon volt gyors. Egy
4: lassabb. Piros, ez 40 lóerő.
3: Ezek a pirosak. Piros színű.
4: Sárga.
3: Az is szép.
4: Sárga.
3: Hova jársz előtte... vele? Jársz túrázni?
4: Hát így ezt így munkába használom. Munkába járásra.
3: Asszony, fölül néha mögéd.
4: Hát az a helyzet, hogy kerüli ezt a helyzetet.
3: Helyes. Te is kerüljed.
1: Kész vagyunk.
2: Megvagyunk,
1: Gábor.
4: Megvagyunk?
1: Meg.
2: Olyan volt, mint amikor a hidegvizes medencébe ereszkedsz bele, tudod, hogy...
1: Igen.
3: Ja, és igen. Amikor elért a Harryjéhez, akkor az, volt a majdnem.
2: Ez nem nekem
1: való. Igen. Jól van.
4: Ott akkor már kimondom, fekete-fehér, igen, nem.
1: Gábor, hát nagyon jó.
3: Végre kiszabadult belőle.
1: Azt a mindenit. Figyelj, de mutatjuk, hogy mit nyertél. Várjál, ez van egy ilyened.
5: Gratulálunk. Az önnyereménye egy páros belépő az augusztus 28-ai ünnepi koncertsóra a Gödöllői Királyi Kastélyban.
1: Na?
4: De jó hangzik.
1: Na, mit szólsz?

0: ami most már lázban tart bennünket, Devecser felkerült a térképre, a mi térképünkre is. Tegnap ugye megbeszéltük, hogy óriási a polgármester és a tervező, vagy kik ők, hát mik a nevek?
1: Alpolgármester azt, hogy tervezte, és a szomszéd falunok a polgármestere faragta ki ezt a nagyon, nagyon bátor, nagyon előre mutató faszobrot.
0: Igen. Faszobor. Szárnyas falosz, mondhatni tulajdonképpen. És hogy tényleg az, megnéztük a szobrot, nagyon szeretjük, és az van, hogy most meg úgy néz ki, hogy eltávolították a formabontó Mohácsi emlékművet, legalábbis a tetejét. De nem voltak elég bátrak.
2: De csitt.
0: De van folytatása a történetnek. Szenzációs egyébként tényleg a sztori. Ugye ez Devecseren történt, tegnap megbeszéltük. Fascinumnak nevezett római amuletteket felidéző emlékművet húztak föl Mohácsra. Tehát teljes a kavarodás. Tehát római korból Mohácsi emlékmű az 500 éves évfordulóra a Szent Devecseren István napján. Ebben mindent belesűrítettek. És ezek tényleg ilyen római amuletteket idéző fallikus szobrok, ugye? Kicsi uh-huh. szárnya van, és férfi péniszek. Hát ezekről lógtak régen a rómaiak nyakán. Hát nem arra emlékeztet, ez az. Egy büdös nagy pénisz. Na most erről mi beszéltünk tegnap, ugye átadták, gyerekek is voltak az átadón, és aztán a nap végén láttuk meg, hogy levették a szobornak a tetejét.
1: Egy harmada. A kupak eltűnt, gyerekek.
0: A kupak eltűnt,
1: az a talapzat még áll, meg az első két szegmens belőle, de a harmadikat átalakítják.
0: Na de most mit csinál Hajni? No. A független alpolgármester. Devecser alpolgármester. Hol van Robi? A fakészítő. Mi van a csapattal? Hova vitték ezt a szárnyas falloszt? Ezek mind nagy kérdések, úgyhogy ennek próbálunk utána járni. De Juli csak annyit írt, hogy jó a sztoria, hogy folytatódik. Tehát, hogy nagyon szeretjük. Azt láttátok, hogy nyilatkozott a Nyárs Hajnalka?
1: Na, és mit mondott?
2: Hát ő fog nekünk is nyilatkozni.
0: Nyárs Hajnalka szoborral, ugye? Tehát ez azért a nevek is nagyon árulkodóak. Hogy
2: tényleg most egy
0: Nyárs Hajnalka készítette. Igen. Szobrod. Ő azt mondta, hogy ritkán adatik egy alpolgármesternek, hogy egy történelmi évforduló kapcsán országos ismertségre tegyen szert. Nekem most sikerült, Smiley-el. Igaz, bevallom, nem egészen ilyen kommunikációs stratégiát terveztem.
2: Iszonyú
0: jó arc. Egyébként jó arc. Az. Tehát nem ez a megkeseredett, ilyen szomorú, ilyen rossz hangulatú, ma pedig én önöknek nem nyilatkozom, és sajnálom, hogy gúnytűznek ebből, hanem tehát jó arcokat Devecseren.
2: Jó arc, helyes is, és egyébként vállalta, és szereti a műsort, úgyhogy amikor megkerestük, akkor vállalta a beszélgetést. Érdekes a történet egyébként, a folytatása is az lesz.
0: Van már ilyenünk, ilyen 5 méteres köztéri alkotásunk, ami egy... ez volt az első, vagy ez az első?
2: A 0 kilométer kő szerintem az első olyan, ami egy ilyen stilizált...
1: Ne, hát azért az szépen adja a nullát.
0: Hát ahhoz azért nagyon kell asszociálnom, igen, hogy én arra gondolom.
1: Neked nagyon ki kellett éjjelzve lenni.
0: Ez még látható valahol?
2: Mert ugye
1: ez a
0: Lánchídnál volt, de elvitték.
1: Volt a körforgalom kellős közepén át,
0: igen.
2: De aztán kirakták oda balra. Ott van, szerintem.
0: Még mindig.
2: A Sikló alatt.
1: Ja, ha a siklóért sorba állsz, akkor a jegybódé mögött meg tudod látni.
0: Nem, az van, hogy elvitték a Clark Kent térről. Én gyerekkoromban mindig ott elmentem, és ránéztem, hogy úristen, innen számoljuk a kilométereket. Ez csak eltűnt, de csak arrébb vitték. De 30 éve mibe élek?
2: Na most, akkor lehet, hogy én is teljesen másban élek, de én úgy emlékszem, hogy ezt kirakták oda bal oldalra, a Siklótól nem messze, ott áll valami talapzaton.
0: Ott áll a nullás kilométer kövünk. Aha.
2: Ott van.
0: Tényleg oda rakták. Mondjuk így ezzel a fotóval és azzal a vágással a közepén, Feri?
2: Szerintem...
1: Hát inkább, igen.
0: Régen láttam már ilyen, gyere nézd meg közelben.
2: Szerintem ez félrejöthetetlenül. Ez nem egy nagy nulla, hallod-e?
1: Én ezt megvenném a kertbe.
0: Vágtak a közepibe egy járatot, te így, az egy kicsit tényleg hasonlít.
2: Megállsz előtte, és az egy előjáték.
0: Igen, azt gondolom, hogy ez...
2: Ez a teasing.
0: Ez így ebben a formában nagyon szép. Na jó, szóval akkor hívjuk a mi Hajninkat.
2: Igen.
0: Devecser független alpolgármesterét, és utána járunk, hogy mi a helyzet a szoborral, jó? 3 perc, pontosan 7 óra, itt vagyunk mindjárt a hírek után.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Balázs! Na, akkor most mi a fogadásunkkal?
0: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
5: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
0: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
5: Nyugi, csak egy délelőtre.
6: Hölgyeim és

0: Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
8: Erre felírok valamit. Grand Devu családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
9: Sziasztok, sportarcok!
10: Irány a suli az Intersport legjobb ajánlataival. Szerezd be most mindent kedvezményesen, ami az iskola kezdéshez kell. Kényelmes sportcipők és sportruházatok, márkás hátizsákok és sportáskák, valamint Genesis és KTM kerékpárok akár 50% kedvezménnyel. Intersport.
11: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
12: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100.000 új autót értékesítettünk, több mint 50.000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
13: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Új képzések a Gyulai Szakképzési Centrum Haruken János Technikum szakképzőiskola és kollégium kínálatában. Egészségügy ágazatban fogászati asszisztens, radiográfiai asszisztens, gyógyszertári asszisztens, fizioterápiás asszisztens, gyógymasször képzéseinkre várjuk a jelentkezőket. Képzési kínálatunkban továbbra is szerepel a kereskedő és webáruház technikus, vállalkozási ügyviteli ügyintéző, hűtő és szellőzés rendszer szerelő, szárazépítő, asztalos, fodrász, speciális lábápoló podológus, villanyszerelő szakmai képzés. Rövidebb képzési idejű képesítő bizonyítvány nyújtó képzéseink, dajka, méhész, bombon és cukorka készítő, manikűrös és köröm dizájner. Érdeklődni a 66-os körzet 561 420-as számon, vagy a felnőttképzés@dsc.hu címen lehet.
15: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
16: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
15: Neked Sedacur Forte kell.
16: Sedacur Forte?
15: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
17: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Még mindig tart a forróság. Nyaralni mennél, vagy csak hűvösebbet szeretnél az autódban? A Hódos Autószerviz szeptember 8-ig autóklimatöltési akcióval vár Békés Csabán, a Gyulai út 84 alatt. Foglalj időpontot még ma a 30 307 32 47-es számon. Hódos Autószerviz. Szakértelem, amiben megbízhat.
6: Magidi Design, egyedi tapéta, függöny, kis és nagy kereskedés, tapéták, függönyök, gyártása, varrása, lakberendezése, kivitelezése. Bemutató termeink Békés Csaba, Luther utca 18, Budaörs, Trend Center, Gervai Mihály utca 1. Magidi Design, www.magiditapeta.hu.
19: Kombájnt, traktort ugyan nem árulunk, de az aksit, szűrőt, kenőanyagot megtalálja nálunk. Csapágyra, hajtástechnikai elemekre lenne szüksége, vagy éppen autóápolási termékeket keresne. Jöjjön a Duvetbe! Duvet Kft. Kis és nagy kereskedelem. Békés Csaba, Lipták András utca 7.
20: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán a Gyulai úti körforgalom mellett.
21: Szakmát szeretnél, amivel el tudsz helyezkedni? Tanulj a Békés Csabai Szakképzési Centrum felnőtt képzésein. Ingyenes, korszerű és piacképes képzések, sok gyakorlat, biztos tudás. Munka mellett is elvégezhető. Csak rajtad múlik. Regisztrálj most! www.bsc.hu. Békés Csabai Szakképzési Centrum a szakképzés élvonalában.
22: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is!
1: Reklámot hallottak.
23: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
24: Eltűnhet több hazai gyümölcs a piacokról, aszfaltozást terveznek a Köröspart utcában, gálakoncert az Almási kastély évfordulóján. Köszöntöm Önöket, Török Mónika vagyok. Már is jönnek a Rádió 1 hírei. Mondom a részleteket. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról, különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári asszály miatt, mondta el rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
25: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése. Körtéből már alig-alig van látható mennyiség, ott már abszolút az import uralja a piacot, szilvában pedig szintén nagyjából 60-70% a termésveszteség.
24: Aszfalt burkolatot kaphat Békés Csabán a Köröspart utca, Május 1 utca és Réti utca közötti szakasza. A beol.hu megtudta, egyelőre a beruházás tervezése indulhat el, erről az önkormányzat illetékes bizottsága döntött. Az aszfaltozással együtt a Köröspart utca vízelvezetését is megtervezik. A munkák megkezdése előtt a Rét utcában közvilágítási oszlopokat is át kell majd helyezni, ezért ennek tervei is elkészülhetnek. A kivitelezés időpontjáról és várható költségéről egyelőre nem közöltek részleteket. Gála koncerttel ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját a Gyulai Almási Kastély Látogatóközpont, írja a beol.hu. A jubileumi estnek a kastély gyulai várfürdő felüli oldala adott helyet, ahol korábban még nem rendeztek ilyen nagyszabású koncertet. A fák között felállított színpadon Kocsis Dénes, Szinetár Dóra, Vágó Bernadett és Miller Zoltán lépett fel, a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar Kamara Együttesének közreműködésével. A szabadtéri előadás látványvilágát fényfestés egészítette ki a kastély falán. Napközben még több órára kisüt a nap, de már egyre több felhő jelenik meg az égen. Békés Csabán ma akár 33 fokot is mérhetünk. A változó irányú szél gyenge lesz. Majd a késő délutáni, kora esti óráktól kezdve egyre többször megnövekszik a felhőzet, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki.
20: Az időjárás jelentés támogatja a Magidi Design, az egyedi otthonkivitelezés szakértője. www.magiditapeta.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Rákóczi, Feri! És Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk pontosan 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók!
2: Jó reggelt!
3: Hello!
1: És már is belevágunk így a kedd reggelbe, ugye azt nézem, hogy közlekedés fronton hogy állunk, van-e valami, de egyelőre csend van, jövő héten már ilyenkor kitör majd az őrület, de most még csak egy ilyen kis laza visszaszoktatás.
3: Bár az M7-esen olyan forgalom volt megint hajnalban.
1: Jövögetnek fölfelé, nem?
3: De
1: nem
3: most
1: az van?
3: Kedden.
1: Igen,
3: mert a hétfőt azt értem, tudod, azt beszéltük, hogy vagy elindulsz vasárnap délelőtt 11-kor, hogy állj a dugóban.
1: Igen.
3: Vagy jössz hétfő reggel, de most kedden.
1: Megindulgatna így mindenki. Igen, valószínűleg sokan térnek vissza a munkához is, igen. A Gripen interjú az megvan, hogy 10 millió vadász repülő Szakemberországa vagyunk, szóval a Facebookon azért vannak okosak. Peti küldte nekünk. Peti, nyugodtan, ha kigyűjtöd, akkor szemezgetünk. Ha látsz egy-kettőt screenshotolt, kiküld el Viberen, megnézzük, foglalkozunk majd a Gripen témával is. De hát közben itt nagy dolgok történnek, és nagyon szeretjük ezt a sztorit, mert megint annyira jó, és annyira magyar, és annyira mi vagyunk, de közben szenzációs az egész. Ugye a devecseri történet és a különleges szobor, amit mi tegnap megláttunk, beleszerettünk, és azt gondoltuk, hogy úristen, de jó, végre történt valami igazán formabontó Magyarországon. Egy hatalmas szárnyas falloszt állítottak föl, ugye Devecser alpolgármestere megálmodta, egy fakészítő megcsinálta, és felhúzták. Ugye római kori fallikus szobrokat arra hajaz Mohácsi emlékmű augusztus 20-án. Kész a Jancsó film, meg vagyunk.
2: Az általános iskolásokkal.
1: Általános iskolás.
2: Felszenteléssel.
1: Felszenteléssel, papokkal gyerekek, ispánokkal, óvodás és iskolás gyerekekkel, miközben egy 5 méteres hatalmas obor van ott most jelen pillanatban, szárnyakkal, érted? Hát, ha Jancsó élne, azt mondaná, egy két ló, egy kicsi füst, egy félmeztelen nő még valahol, és miközben valaki egy vízhangos mikrofonban mondja a köszönőbeszédet, leforgatják a falikus szobrot.
2: Mi kis falunk, kakaósbriós szobra.
1: De tényleg, ez abszolút, abszolút fikció, de közben nem mert, hogy ez megtörtént, megírta ugye rengeteg lap, Devecser független alpolgármester írt egy Facebook posztot, ahol megszólította az online közvéleményt, és mellékelt hozzá egy képet is magáról a műről, ugye? Hát magáról a műről.
3: Arról, amit ő álmodott.
1: Amit álmodott, ugye? De nem egy ilyen, tényleg egy ilyen dühös, haragos, sértett visszatámadásról van szó, még csak nem is áldozati szerep,
2: nem.
1: Hanem hogy egy nagyon szellemes, jó hangulatú válasz a történelmi évforduló kapcsán, és az 5 méteres szobor kapcsán. Tehát, hogy ugye, óriási történet. És tegnap eltűnt a mak része a szobornak.
3: Igen, a felső egyharmad.
1: A felső egyharmad, a legfontosabb.
3: Együtt, a legfontosabb, a legkifejezőbb rész, igen. Érted, ami így közvetítette az üzenetet.
2: Lemetélték,
1: körbevágták, elvitték, itt már lehet, hogy különböző zsidó közösségek is felszólaltak, hogy miért nincs körbemetélve.
3: De milyen? Szerintem az körbe volt. Egyébként csak mondom, szerintem az körbe volt.
1: Egyébként körbe volt, tehát hogy körbe volt. Na most eltüntették az egészet, és kicsit szomorúak vagyunk, mert hogy végre volt valami élő, valami izgi, valami igazán bátor. Ahogy a polgármester és egy fakészítő nem törődik azzal, hogy mi lesz majd itt a világban. De hát aztán ez a történet ennél különösebb.
3: Ezt hívják úgy, hogy művészi szabadság, gyerekek, és itt a művészi szabadság sárba tiprása történt meg, ahogy leszették.
2: Mi ünnepeltük ezt a kezdeményezést. Végre egy bátor emlékmű.
1: Igen.
2: Ami bekerült a hírekbe.
1: Ami bekerült a hírekbe. És felrakta Devecsert a
2: térképre.
1: A térképre, hogy emberek zarándokolnak el majd, és hajtanak fejet a szobor előtt, de eltűnt a szobor. Úgyhogy arra gondoltuk, felhívjuk Devecser alpolgármesterét nyárs hajnalkát. Tényleg fikció, az egész egy mi kis falunk rész. Hogy mondja el nekünk, hogy készült a szobor, és mi van most?
2: Elvileg ő tervezte ugye ezt a műemléket.
1: Azért az a hány A4-es lapot rajzolsz tele ekkora?
2: Milyen állapotban?
1: Hogy csinálod?
3: Miből indulsz?
1: Honnan indulsz el? Milyen álmaid vannak? Mi van a tudatalattidban? Nem? Tehát egy csomó kérdés. Na, de mindjárt megkérdezzük Hajnit. Hello, Hajni, jó reggel, ciao.
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Jó reggelt!
4: Köszönöm a megkereséseteket, és a rádió egyelőtt le a kalappal az egyetlen egy csatorna, aki egyáltalán megkeresett a témával kapcsolatban.
3: Hát, tudod,
4: úgyhogy köszöntök mindenkit.
1: Hát mi nagyon szeretjük, olvastuk a posztodat is, amit kiraktál. Nekem nagyon tetszik, ugye, mert nem tényleg nem ez a dühös visszatámadás, meg az áldozati pózba helyezkedés, hanem tényleg egy ilyen jó hangulatú poszt arról, hogy hát történelmi évforduló kapcsán ismertségre tettél szert, nem úgy, ahogy te szeretted volna, de mégis csak azért hát is ismert lettél. Na, mesélj egy kicsit, szóval ezek a te terveid alapján készültek, maga a szobor.
4: Így van, ezt vállalom. Bármikor, bárki előtt, a nagy nyilvánosság előtt, szűk körben is, valóban az én terveim alapján készültek. Egy kicsit megcsúszott a történet ott, hogy vázlatokat rajzoltam, mert ha vázlatokat rajzoltam volna, akkor egy szárnyat csiga jelent volna meg, tehát körülbelül ezen a szinten áll a rajztehetségem. És most a poént félretéve, valóban készítettem terveket. Na, hogy most helyezzük akkor, vagy tegyük helyére a dolgokat, fogalmazzak így. Az én koncepcióm a mi kisvárosunkkal kapcsolatban az, hogy annak idején a Vörösiszap katasztrófa szerintem nagyon mély sebeket hagyott rajtunk. Párhuzamot vonva a magyarsággal, a magyarság is kapott már eleget. Van gyönyörű három látványtavunk, és én azt gondoltam annak idején, ezt is vállalom, hogy ennek adjunk teret. Tehát a saját lehetőségeinket használjuk ki. És én terveztem erre egy magyarság útja projektet, ami arról szólna, hogy körülbelül 22 állomásból állna a magyarság történetét bemutató sétaút, ami úgy gondolom, hogy mondjuk egy gyerekközösségnek, akár az országnak is egy látványosság aha. lehet.
1: És ennek a vége az, lett most, volna? A szobor? Ennek a vége, ennek az útnak a vége maga a szobor, csak hogy visszakanyarodjunk a műhöz.
4: Nem a vége, hát nem állunk el, ez így az anyagilag.
1: Hoppá, várjunk csak, ha messzebbről
3: ez volt az első a állomás?
4: Az első állomás a kapu, hogy beléphetsz rajta.
3: Aha.
4: Aztán a következő van, ami már készen van, van egy csodálatos turulszobrunk, van trianoni emlékművünk, van 49-es, van egy 48-as szobrunk, ami egyébként nem itt van, és hozzáteszem egyébként annak a terveit is én készítettem. És úgy gondoltuk, hogy most, mivel Mohács 500. évfordulóját ünnepeljük, akkor legyen egy mohácsi emlékművünk. Én elkészítettem a terveket.
1: Ne, várjál csak, anya, hogy kérdezzek közben, hogy a terveken nem látszott? Vagy amikor én rajzoltál, és a tudatalattiból ezt így papírra öntötted. Nem láttad? Hogy falloszokat rajzolsz?
2: Ez egy terápiás folyamat.
4: Nem, hogy látszottak, ne vicceljünk már. Tehát marha jó fantáziával vagyok megáldva, és elég kreatív is vagyok.
1: Igen?
4: De azért nem egy fárnyas falloszhoz hasonlítom Mohácsot ezen.
1: A tervrajzod nem úgy nézett ki, de...
4: Nem úgy nézett.
1: Hogy lett ebből egy szárnyas fallosz?
4: Megmondom, hogy lett ebből egy szárnyas fallosz. Találtam egy kiváló fafaragót, aki most ugye az interneten velem együtt a világ legnagyobb galádja.
1: Dehogy is imádjuk, nagyon szeretjük, megdicsérjük őt is. Hát.
4: Na, nagyon köszönöm egyébként, és majd ezzel kapcsolatban azért még szeretnék valamit elmondani. Aki ingyen, bérmentve felajánlott, hogy igen, Devecser, ápoljuk egymás között a kapcsolatot, én ezt nektek pro bono odaadom.
1: Aha, tehát lehet az ő tudatalattiában változott ez át egy fallikus szárnyas fallosszá.
4: Igazából a tudatalattiát nem szeretném a kapcsolatónak vitatni.
1: Valahol ez átváltozott a tervekhez képest, ebből egy fallossz lett.
4: Átváltozott, kapott egy sisakot.
1: Sisakot?
2: Na de akkor ez
1: sisak, hívjuk így, kupak, hívjuk kupaknak.
3: Tényleg, de mi volt ez? Te mit nem... álmodtál meg? Te
4: nagyon
3: mit...
4: örültem, hogy tegnap azt mondtad, hogy azért elég méretes a sisak.
1: Abszolút, hát azt szokták mondani, 20 plusz
4: de
1: kupak, ugye?
4: De ez nem a kaparagó hibája. A madár állt előttem. A madár gyönyörűen kidolgozott.
1: Kapott ez egy madár? Méter... Hát én várjál, keresem
4: ez
1: a madarat.
4: Ez egy madár, egy sasmadár.
1: Sasmadár!
4: Egy szimbolikája van. És ennek a szimbolikája nem más, mint alapvetően, amit ebből egy normál ember egyébként ki tud hozni, a felemelkedés, a porból való felemelkedés, a megalázottságnak a,
1: aha.
4: az elfelejtése.
1: De ennek a madárnak nincsen szeme, nincsen csőre, csak egy hatalmas kupak. Ja, van.
3: Hát de hol?
1: Hol van? Hát
3: hol?
1: Egy kupakot látok egy...
2: Lehet, hogy fordítva rakták?
4: 5 méter magasan. 5 méter magasan. Itt lett a pozíció. Hogy nem volt egy 5 méteres emberünk, aki ezt lemehozta volna. Tehát ez történt.
1: Mesélj nekem a felállítás pillanatáról, amikor érkeztek az óvodás gyerekek balról, jött az ispán jobbról, és ti ránéztetek a szobor, és azt mondtad, Robi, van egy kis
2: baj. Te szerinted is ez egy... De nem úgy néz ki ez, mint egy...
1: Szóval mikor esett le, amikor fölállítottátok? Most, hogy ilyen szimbolikusan kérdezem.
4: Nem. És megmondom, hogy miért. De van, aki spárgát lát benne, és van, aki fagylaltot. Tehát ez értelmezés kérdése.
1: Hát aki ebben fagyit láthatnak, annak már halott a házassága.
4: Nem fogok vitatkozni ezzel. Én helyettem az értelmezést eldöntötte az internet. Fogalmazunk így, de én ezt tudom poénnal fogadni. Természetesen bele lehet látni azt, amit mindenki belelátott. Én ezt vállalom.
3: Na de várj, de madarat senki nem látott bele. Igen, tehát igen. Láttak bele spárgát, fagyit és fallot. Ezt a hármat, igen. De madarat senki.
1: Történt. És mit mondott a mester? Így adta ki, írja valaki. Ha így adta ki az anyag.
2: Így jött ki az anyag? Nem félkész.
4: 19-én felállítottuk, 20-án átadás. Tönthettem volna úgy is én, mint alpolgármester, hogy én ezt át nem adom. Én a plébános nem kérem meg, hogy áldja meg.
1: Nagyon jó, hogy nem mondtad le, Hajni. Nagyon jó, hogy nem mondtad le. Így igazán bátor. Gyerekekkel plébánossal. Persze.
4: Aki a plébános úrral egyébként szerintem nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Az a plébános, akit én valamikor annak idején Debecsernek elterveztem. Ő az az ember, aki amikor kell méltóságos, amikor kell, akkor meg ember. És mi ezt megbeszéltük egymással, a fafaragó úgy szintén. Tehát az embereknek a kiválóságát, a hozzá, amit hozzátett értéket, azt nem lehet elvitatni. Fallos és kész. Ennyi. Ezt látta bele mindenki.
1: Hát így van.
2: Amikor a plébános úr felnézett a sasra, akkor ő nem mondott semmit?
4: Semmit. Azt mondta, hogy ne haragudjak meg rá. Ő nem ezt látja benne. De ha bele akarja, természetesen, de nem nyilatkozhatok helyette, aha, akkor azt mondja, hogy jó, oké. Akkor és akkor látja. Mi van?
1: Na és akkor most várj, de akkor most ezt miért kellett leszedni? Tehát ha ez valakinek sas, valakinek fagyi, valakinek fallos, akkor most miért távolítottátok el? Hát ez a megadás. Hát nem szabad megadni magunkat.
4: Megadom Balázs a választ. A lényeg a következő. Tehát ott állt a csodás szobor, amiben mondjuk egy-két ember azt mondta, hogy hát talán egy kicsit fallikusra sikerült. Nem, ez arra sikerült. Én ezt vállalom. Nem kicsit, arra
1: nagyon fallikus.
4: De nem a kafaragó hibája, hanem az, hogy mi ennek nem jártunk annyira utána, nem nézettük meg, nem mondtuk meg, hogy úristen, mi a vélemény, jaj, te is azt látod benne. Nem, felállítottuk, kész. Gyerekekkel műsort vittünk oda.
1: Eltakartuk a szemüket, csak háttaláltak az emlékműnek, nem nézhettek
4: nem
1: oda.
4: Nem takartuk el a szemüket, és tudod, miért nem takartam el a szemét?
1: Jól tette.
4: Mert a gyerek azt se tudja, hogy az
1: ne, na, pont a gyerek nem látja bele. Ne rájuk a semmilyen káros hatással.
4: És ami nekem nagyon-nagyon-nagyon szuper volt a történetben, hogy volt egy-két hozzászólás, hogy úristen, mekkora egy undorító dolog ez, és mondta ezt olyan ember, aki a sajátját az életében nem látta, ebbe biztos vagyok.
1: Te jó vagy!
2: Nagyon jó! A polgármester!
1: Minden faluba, városba ilyen a polgármester, mint Hajni.
4: Nagyon köszönöm. Tehát a madár úgy döntött, hogy mivel a madár. Tehát beszéljünk a madárról, a többiről is tudnék, de az majd utána jön. Tehát a madarat azért szedtük le, ez egy közös megegyezés, mert a madár ezután egy teljesen más helyzetbe fog felállításra kerülni, de a marketing fogásomról nem szeretnék többet elárulni.
1: Lekerült a kupak, eltűnt a
4: teteje. Lekerült a kupak, lekerült a méretes kupak, és
1: helyére... madár lesz.
4: Nem madár lesz, egy teljesen más dolog fog megvalósulni, viszont a madár megmarad úgy, ahogy van, ahogy fallosznak látták, mert ennek van egy ókori szimbolikája, és akkor vegye már edevecs erről a rontást, mert elég bajért már minket.
3: Na várjál, Hajni, akkor két felkíti. Szobor lesz, tehát lesz megmarad a fallosz, de azt hova teszitek?
4: A fallosz elhelyezésének még keresjük a helyét.
1: Jó, de nem adunk belőle, valahol álljon.
2: Legyen egy stilizált fészek valahol, igen, amiben a fallosz beleszáll.
1: Igen, ne, hogy eltűnjön, legyen.
4: Tehát most akkor vigyük bele a komolyságot, mert azért nap. Tehát a magyarság útja elképzelésemben természetesen így ebben a formájában, ezt azt hiszem, hogy aki értelmes észre gondolkozik, az úgy gondolja, hogy valóban nem élik bele. De az, hogy ez egy egyedi dologra sikerült, még ha nem is ezt akartuk, ezt vállaljuk. Ez így sikerült. De akkor hozzuk már ki belőle azt, amit lehet. És igenis, én megvédem a fafaragót is, meg aki ebbe egyáltalán részt vállal.
1: Persze, de nem, nem is szabad őket bántani, így van. Tehát akkor lesz egy új szobor, és marad a fallosz valahol.
4: Így van.
1: Na, kivásárjuk az újat.
3: Az avatás az egy napon legyen, és egy meghívót én szeretnék kérni, mert akkor megnézzük az új szobrot, átvonulunk a felállított fallosz szoborhoz, és mind a kettőt felavatjuk.
4: A meghívót megadom, erről biztosítatlak. Egyébként neked meghívó nélkül is belépési engedélyed van Devecserbe, mint mindenki másnak.
3: Jó, ez kedves.
4: Meghívó nélkül lehet jönni.
1: Nagyon jó, hát mi imádjuk ezt a történetet.
4: De légy szíves, előtte hívjatok fel, hogy hajni megyünk, és a Robinak szóljál.
1: Jó, Robi a fafaragó. Robi a fafaragó.
4: Hát igen, tegnap kibeszéltétek, igen.
1: Ja, igen, Hajni és Robi, hát igen, Hajni és Robi történetét eleveztük tegnap. Na jól van, mikor várható az új szobor?
4: Ezt nem tudom megmondani, mert nyilván ennek van egy átfutási ideje, és nem szeretnék belefutni abba, hogy megint a gyorsaság, a tempó, a hajtóság miatt belekeveredjünk egy másik.
1: Jó, azért egy külső szem néha nézel rá Robira, nem? Tehát, hogy mi ki tudja, hogy mit dob a tudatalatti, megint...
3: Igen, meg hogy alulról
2: mit dob a szobor.
4: Tudósítatlak róla, hogy a polgármester úrnak, aki egyébként Kardos Róbert, ha már egyszer robizunk, rengeteg köztéri alkotása van, és rengeteg olyan fafaragás, amit egyébként érdemes megnézni. Ez most így sikerült.
1: Nagyon jó. Jó.
4: De ez én úgy gondolom, hogy nem az ő hibája. Ezt tudod, kinek a hibája? Talán lehet azt mondani, hogy mindegyikünké. Mert felállították a szobrot, ott állt előttem, láttam, és megmondom őszintén, ha én arra irányítom a fantáziámat, ami egyébként marha élénk, akkor az. Ha nem arra irányítom
1: a fantáziámat. Hát mindenről a 444-t, tehát ők mondták ki először, hogy ez
4: egy az. Nem. A 444-et adjuk ebből ki, de valóban ő volt az, aki egy zseniális címmel, és erről szól a média és az újságírás. Hát most, ha azt írja ki, hogy Devecserben emlékművet állítottak, szerintem kikacsítja.
2: Semmi. Mindenki Devecserbe beszél, most mindenki meg akarja látogatni Devecsert, és látni akarja a szobrot.
1: És nagyon jókat így írtak van. Rólad is, igen. Meg úgy egyáltalán, igen. Az ország
4: igen,
1: emlékművét adták Devecserben, imádom őket.
4: Egyébként megkeresett a 444 is, úgyhogy most én kimentem őket.
1: Jót írtak, tényleg jót írtak, meg rögtek, meg
4: szellemesek. Hát jó, azért a falloszról nem tud leszakadni a hírtársak írója, de
2: arról kevesen tudnak.
1: Igen,
4: arról kevesen tudnak leszakadni, de maradjunk annyiban, hogy mindenkit a jó szándék vezérel, aki ebben bármit tett és részt vett. A gyerekeket meg azért hagyom ki belőle, mert ő ezt a gyerek ezt nem látja.
1: Nem, mindig a gyerekekkel például
4: megkérdezni. És tudod, hogy mikor tette mindenki ezt látni?
1: Képmutató dolog, mert semmit nem látnak ebből, persze.
4: Azt viszont elmondom, hogy mindenki akkor kezdte ezt látni, amikor megjelent az országos cikk.
1: Ja, mert az mindenkinek sas volt. Aztán, hogy megjelent a cikk, akkor azt mondják, hogy ne
4: ez
1: szép.
4: Ez egy szárnyas fallosz, hogy kerüljön oda. Hülyék ezek?
1: Nagyon jó. Na jó, van, Hajni. Örülünk, ha van folytatás, akkor beszélünk. Ha áll a másik szobor, akkor arra is ránézünk, jó?
4: Nagyon nagy szeretettel várok mindenkit Devecserbe. Devecsernek nagyon nagy értékei vannak. Bárkinek nagyon szívesen megmutatom, várom szeretettel.
1: Köszönjük.
4: Az egész ország lakosságát egy kávéra, egy ebédre.
3: Ujjjj, sokba lesz.
1: Á, mindenit, nagyon jó. Követjük
4: sokba
1: az eseményeket. Köszi,
4: de
1: Hajni.
4: Nekem is sokba volt, amiben én nekem egy kerül.
1: Köszi, Hajni, ciao, köszönjük szépen Nyárs Hajnalkának.
4: Nagyon köszönöm, szép napot nektek, további jó munkát.
1: Köszönjük, ciao, Devecser alpolgármesternek. Jó arc.
2: Nagyon.
3: Meg elvállalta, ő rajzolta, így sikerült.
1: Nagyon. Nem sértődött, nem támadt. Vagány. Jövő mindjárt 7:30, itt vagyunk a hírek után.
0: Hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Balázs! Na, akkor most mi a fogadásunkkal?
1: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
6: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
1: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
6: Nyugi, csak egy délelőtre.
7: Hölgyeim és uraim, a világ

0: Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
5: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
6: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
7: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
8: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
9: Lehet is.
8: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
9: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
8: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
10: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
11: Szervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva. Folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotért.
12: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
13: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
12: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
14: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Próbáld ki az elektromos autózás csúcsát Békéscsabán. A BYD legújabb modelljei mostantól téged várnak a TV-toronynál, a Glass Kft. Szalonjában. Foglalj tesztvezetés még ma a BYD-glass.hu oldalon. BYD, a jövő hajtóereje.
16: Változtatnál? Nem tudod, merre indulj? Szerez új szakmát a Békés Csabai Szakképzési Centrumban ingyen, akár munka vagy család mellett is.
17: www.bsc.hu.
18: Magidi Design, egyedi tapéta, függöny, kis és nagy kereskedés, tapéták, függönyök gyártása, varrása, lakberendezése, kivitelezése. Bemutató termeink Békés Csaba, Luther utca 18, Budaörs, Trend Center, Gervai Mihály utca 1. Magidi Design, www.magiditapeta.hu.
19: Lövényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békéscsabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
14: Még mindig tart a forróság.
7: Nyaralni mennél, vagy csak hűvösebbet szeretnél az autódban? A Hódos Autószervíz szeptember 8-ig autóklimatöltési akcióval vár Békéscsabán, a Gyulai út 84 alatt. Foglalj időpontot még ma a 30-307-32-47-es számon. Hódos Autószervíz. Szakértelem, amiben megbízhat.
0: Ma is 17 órakor a

0: Lalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.
1: Reklámot hallottak.
0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egyre mélyebben van a talajvíz, fotófesztivál Békés Csabán, főzőversenyt tartottak a madzagfalvi napokon. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Tovább csökkent a talajvíz szintje Békés megyében a tartós aszály miatt, írja a beol.hu. A térség jelentős részén az elmúlt 3 hónapban jóval kevesebb csapadék hullott a sok éves átlagnál. A talajvíz szint 2021 óta süllyed, és a téli-tavaszi időszakban sem tudott visszatöltődni. A vízügyi adatok szerint a vármegye nagy részén 1,5-2 méteres visszaesés jellemző a korábbi évtizedek átlagához képest, de területenként jelentős eltérések vannak. A vízhiány már a lakossági kutaknál is gondot okoz. Békés Csaba tanyás részein, felső nyomáson és Fürjesen egyes kutak vízhozama kritikusan visszaesett. A probléma megoldására a kormányhivatal, a vízügy, az önkormányzat és a tanyákon élők együttműködést indítottak. Indul a Békés Csabai Fotófesztivál, amely október 22-ig több helyszínen várja az érdeklődőket, olvasható a Visit Békés Csaba oldalán. A programban klasszikus, kortárs, absztrakt és dokumentarista fotók mellett fiatal alkotók és fotóklubok munkái is helyet kapnak. A fesztivál a Békés megyei könyvtárban Bálint Barnabás és Janik Zoltán közös kiállításával kezdődik. A következő hetekben további egyéni és csoportos tárlatok nyílnak, és megrendezik a 43. Mafos szalont is. Szeptemberben a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás is Békés Csabára érkezik, amely október 22-ig lesz látható a Szent István téren. 19 csapat főzött a Békés Ízek utcájában a madzagfalvi napok zárónapján, számolt be a beol.hu. A hagyományos főzőversenyen többek között paprikás, krumpli, gulyásleves és különböző pörköltek készültek. A Belencéres Néptánc Együttes több mint 20 taggal vett részt a programon, míg a mozgáskorlátozottak békési helyi csoportja mintegy 300 adag gulyáslevest főzött. A csapatok ételeit zsűri értékelte, és több külön díjat is kiosztottak. A verseny első helyét a madzagos família szerezte meg lapos borsólevessel és palacsintával. Napközben még több órára kisüt a nap, de már egyre több felhő jelenik meg az égen. Békés Csabán ma akár 33 fokot is mérhetünk. A változó irányú szél gyenge lesz. Majd a késő délutáni, kora esti óráktól kezdve egyre többször megnövekszik a felhőzet, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki.
1: Az időjárás jelentést támogatja a családi fürdőmedencé kivitelezője, az Alföld Pool Kft. www.alföldpool.hu.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: legyen!
1: Micsoda muzsika! Azt a
2: mindenit!
1: Hú de pörgött, hú de új volt, ja nem. 3-4-8 lesz pontosan, 2 perc múlva itt vagyunk, drága hallgató, kedv van, fordulunk rá. A szeptemberre utolsó rugások a nyárból, holnap-holnap után még akár kánikula is, 30-34 péntekre, a minden segít neki. De aztán jövő héten, ahogy ránézek, igen, hát ott, ja, megérkezik ez a 25-22, felélegzünk, vége ezeknek a nagy melegeknek valószínűleg.
3: És hogyha megnézed a 30 napos előjelezést, viszont eső az gyakorlatilag semmi.
1: Semmi, az ég egyet a világon semmi, igen. Nincsen. Nagyon viszont jött egy közlekedési hírünk. Baleset az M5-ösön, Pest felé Örkény és Hernád között, ezt Vitya küldte nekünk. Köszönjük szépen. Mi pedig 8 után majd a Gripper ügyel is foglalkozunk. Topit hívjuk a 20-ason kifejezetten, ugye, hogy rendbe tegye nekünk a dolgot. Szabika pedig írja, hogy láttátok nyíregyházi kukkolót, bicikliére állva kukkol be lakások ablakain.
2: Bizony.
1: Eszter lélésen.
2: Hát ne, Eszter ezért nem jött, hogy hát ha őt is meg lehet sírni.
1: Üldözi. Egy
2: engem is.
1: Egy seprűvel rohan utána.
3: Hát néz a sövényen, de mi oda tolja az épületek oldalához a bicikliét és feláll rá?
1: Még nem olvastam, de tetszik, hogy biciklire állva kukkol lakások előtt. Tehát ez már önmagában nagyon jó.
2: Az ablakon így néz be, nem érné föl az ablakot, ezért oda tolja a bringát, falnak támaszt, fölmász. Megkapaszkodik, és...
1: Nem mondta, hogy nem zseni. Hát
3: az,
1: micsoda, hát milyen?
3: Addig tetszenek, amíg nem téged kukkol.
1: Őrületesen jó. Falnak támasztja, feláll, és lakásokon kukkol egy férfi nyíregyházán. Micsoda hírók vannak itt, azt a mindenit. Na de ha már hősök, nem tudom, hallottátok-e az osztrák tűzoltó esetét. Közel van a határhoz, tehát, hogy van egy sejtésünk arról, Lacival itt közben megbeszéltük, hogy az is kiderül, hogy még magyar volt a végén. Szenzációs az egész történet. Ugye egy 28 éves osztrák tűzoltó, itt a Felsőpúja járásban Burgerland, hát az közel van, igen. Tehát az közel van a határhoz. 28 éves osztrák tűzoltó, és hát ő nagyon szeret tüzet oltani. Ugye hivatalos állományban dolgozik, és most elkapták, és hát beismerő vallomást tett. De nem, nekem nem tetszik, hogy elkapták. Komolyan mondom. De miért nem hagyták őt valójában dolgozni? Ő azt csinálta, hogy ő annyira szeretett tüzet oltani, hogy folyamatosan tüzeket gyújtott Burgerlandban.
3: Jézusom, hogy akkor egy piromán elmett tűzoltó.
2: Nem, ő a szakmáját szeret. Érted? Ő nem a tűz. Tehát ő csak azért csinálta a tűz okozást, hogy aztán oltani.
1: Kivonult nagy erővel utána az egységgel, és eloltotta azt a tüzet, amit ő gyújtott. Július közepén egy vadászház közelévő domboldalban okozott tüzet. Egy másik alkalommal állítólag a kocsiában gyújtotta meg a papírt, amely a szendvicset csomagolta, kidobta az ablakon az 50-es út mellett, rángra kapott a rét, nagy erőkkel kivonult, és eloltotta a társaival.
3: De mi fel akarták számolni az állomást, és attól félt, hogy megszűnik a munkája, és muszáj volt valamit tennie?
1: Augusztusban megismételte, egy kiszáradt töltést gyújtott fel. A hatósági jegyzőkönyv szerint mindig nagyon lelkesen részt vett a mentésben és az oltásban.
3: Hát ne,
1: elhiszed ezt?
2: Na most azt nem értem, hogy meggyújtod a kis papírodat, amiben a anyukád vagy a léberkés
1: szendvics
2: benne volt. Kidobod, ahogy hívják ott a papírt, megvárod, papír. Hogy fölgyulladjon.
1: Igen.
2: És te gyorsan bemész az őrsre, beöltözöl és kivonul?
1: Nem, elmondta, hogy egyébként ő bejelentést tett a tűzről.
3: Felhívta a kollégákat.
1: Felhívta
3: haverokat.
1: A haverokat, illetve nem az őrsöt, hanem ugye az osztrák 112-t, ahol ő bejelentette, hogy tüzet lát. Nem ismerték már, hát tudták, hogy ott ugye nem ismerték meg a hangját. Bement az őrse, fölvette a cuccot, és kivonult nagy erőkkel, és eloltotta a tüzet. És azt mondja, hogy ő nagyon szereti a munkáját. És ő nem akar semmi rosszat. Nem akarta, hogy baj legyen, izgalomra vágyott, mert hogy nagyon szereti a bevetéseket tűzoltóként, üldögéltek és nem csináltak semmit. Nem volt tűz Burgerlandban. Csinált 3 tüzet, leégetett 3 falut, de mindig ott volt, amikor oltani
2: nincs
1: kellett.
2: Nincs tűz, nincs munka, unatkozol. Bent ülsz, már most minden sok játszmát lejátszottatok.
1: Nem mondd, hogy nem jó arc a csávó.
3: Ezek a szuper kettősök, akik körülöttünk élnek, vaszki, hónapok óta nem esett egy csepp eső sem, erre fogja magát a hivatásos tűzoltó, és felgyújtja a domboldalt azért, hogy utána kimehessen el.
1: Persze, és felhívja a segélyhívót. A tűzgyújtás után.
2: Tudta, hogy megakadályozzák a nagyobb katasztrófát, ő bízott a kollégákban is saját magával.
3: Félelmetesen beteg.
1: Ilyenkor mi van, hogy leszerelik 3 szándékos tűzgyújtás után?
3: Sőt, hát biztos, hogy eljárás is indul.
1: Igen.
3: Hát ez szándékos tűz, ez szándékos gyújtogatás, ráadásul egy olyan időszakban, amikor tényleg úton útfélen azt hallod, hogy iszonyatos a szárazság, nagy a szél, bármi lángra kaphat, ez neki áll és felgyújtja a hegyoldalt azért, hogy utána eloldhassa.
1: Hogy bukott le, arról nem szól a cikk, arra lettem volna kíváncsi, hogy buksz le? Tehát, hogy észreveszik, hogy gyújtogat, összerakták a hívásokat a segélyhívónál, de... elmondta valakinek ez a hülye, mert hogy kihallgatták, és ő ott ismerte be a három gyújtogatást. Majd mondta, hogy ő nem akart, hogy komolyabb baj történjen. Mindig kivonult.
3: Én inkább arra lennék kíváncsi, hogy jött az első gondolat. Kit átsorgott, napok óta nem volt hívás, szomorúan nézegette a tűzoltó fecskendőt.
1: Szerintem igen. Igen.
2: Milyen jó,
1: szerintem ez volt.
3: Amikor még volt munkánk. Sehol egy jó tűz.
2: Hát meg ugye egy hős szerepbe kerülsz. Az összes helyi újság megírta, hogy lángolt a hegyoldal, de a hős burgenlandi tűzoltók megfékezték a tüzet.
1: És mindig jól oltotta el, mert hogy mindig úgy gyújtotta meg, hogy ne legyen épületkár, ne legyen emberkár, tehát ügyesen csinál tüzet, szántóföldek, töltések, ahova nekik aztán vonulni kellett. De soha nem volt komoly emberélet, vagy épületek nem kerültek veszélybe.
3: Tehát ő az
1: én imádom a csávót. Nagyon
3: ő
1: jó
3: az
1: volt.
3: Az ember, aki megragadta 6 éves önmagában, amikor még és csodálattal nézte ezeket a nagy piros autókat, egyszer elképzelte, hogy majd ő is vezeti.
1: Igen, és aztán gyűjtött aztán 3 tüzet.
3: Azóta
1: igen.
3: Ezt csinálja.
1: Igen. És valószínűleg leszerelik, ugye? Hát ez... De.
2: Biztosan. Persze, soha többet nem mehet.
1: Soha nem volt a tüzet, mi?
2: Közelébe.
3: De nem csak, hogy leszerelik, hát szerintem, tehát, hogy ez pszichó.
1: De hogy ez egy komoly probléma, hogy gyűjt 3 tüzet, igen?
2: Hát, hogyha tovább terjed, ez is leég a fél megye, azért az nem egy vicces dolog.
1: Aha.
3: Hát kárt okozol, hát nem tudod szabályozni, hát az egyszer elszabadul, és akkor véletlenül leég egy ház, véletlenül meghal néhány ember, akkor mit mondasz?
1: Az erősebb, igen.
3: Ő csak tüzet szeretett volna, igen. Voltani, akkor ezt hogy igen. Magyarázod?
1: Önfoglalkoztatás felsőfokat ír egy hallgató. Jó volt a piaci idés, a szolgáltatás és a megoldás is egyszer egyébként valójában, tehát teljesen jól csinálta. Igen, ezt pofázom évek óta, hogy az összes egy idióta megkérdezik, miért. Hát tessék, jó napot kívánok. Ne bántsuk a tűzoltókat, nem idióták gyerekek.
3: Nem, tehát, sőt.
1: Hogy nagyon jó, hogy vannak. És hogy közel, ez Burgerland, ugye, tehát ez Ausztria másik oldala. Egy illetve van, ez a Magyarország másik oldala.
2: Emberünk.
1: Simán el tudom képzelni, hogy a végén kiderül, hogy magyar volt a Pali. Óriási lenne, nem? Tehát ilyet, ezt így meghallod, azt mondod, igen, ez tud lenni egy magyar történet.
2: Nem lehet, hogyha ők oltanak, azért van prémium? Tehát van egy alapfizetésed, amiért ülsz az őrsön.
1: Ja, és plusz minden tűzesetnél ilyen valami.
2: Igen, és minél több kiszállásod van, minél több tüzet oltottál el, azért van valami prémium. Lehet, hogy a lóvéra ment a csávó, nem?
3: Vagy hogyha hencegni akar, akkor lehet, hogy TikTok videókat készített ebből. Tudod, hogy lassítva vonul a locsoló csőbe, felhúzza ezért a felszerelést.
1: Azért az jó megfejtés, jó, hogy nem patológusnak ment. Ugye? Tehát azért az egészen jó megfejtés, igen. Az igazi hivatástudat égett a keze alatt a munka. Küldik a hallgatók. Na, és akkor miért nem kap prémiót? Miért nem dicsérik meg? Miért nincs valami plusz, amit kap? Hát eloltotta a tüzeket. Nem is értem, komolyan mondom. Tényleg.
2: Szerintem ott bukott.
1: Ezek az osztrákok sérdik már.
2: Hogy mindig ő jelentette a tüzet.
1: Valószínűleg ezt tették
2: igen,
1: össze, igen.
2: Idő után gyanús lehet,
3: na,
2: nem?
3: De várjatok egyébként, tehát, hogy most azért voltak ilyen tehát, hogy sok apróbb tűz volt a Magyarországon
2: is. Én értem, de hogy mindig egy
3: csávó
2: jár ott, azért azt szerintem gyanús. Plusz oda azért a tűzoltók, ezt ki tudják nyomozni, hogy ez egy öngyulladás volt, egy régi megint törött Hans üveg, igen, vagy pedig hát a szendvicses, hogy hívják még ott lángol, papírot lángol.
1: Azt, hogy mondják meg egy ilyen rommá leégett házba, tudod, látod ezeket a fekete kormos képeket, minden leégve, oda megy egy ilyen tűzoltó, és azt, hogy igen, ez gyújtogatás, vagy nem.
2: Igen.
1: Hogy hogyan, a lángútja, hogy megy, hogy terjed.
2: A tűzfészek
1: hol volt, honnan indult, fél zsenik, ahogy ezt megfejtik.
3: Szándékos gyújtogatás, vagy véletlen.
1: Mindent ki tudnak olvasni, tehát állsz ott ilyen romokon, aha. Nem? Hát. És oda megy egy tűzoltó, és azt mondja, hogy innen indult, ide terjedt, szándékos gyújtogatás volt, zseniális, hogy csinálják. Ez tényleg elképesztő.
3: Az nem lehet, hogy Hansnak az uzsonnás doboza is ott volt a tűzfészek mellett a saját nevével, feliratkozva címével.
1: Igen, ott volt a monogram. Igen, az így erős egyébként.
3: Voltak jelek.
1: Igen. Ez biztos, hogy nem magyar, már a magyar nem fog neked extrán dolgozni. Igen, egyébként tényleg ezt kizárja. Magyar nem csinál ilyet. Ül az őrsön, fölveszi a lóvét, aztán meg is van. Ja.
3: Képzeld el, ha nőgyógyász.
1: Igen. Igen.
2: Csinálsz magadnak plusz munkát?
1: Ausztriában egyébként önkéntesek a tűzoltók?
2: Nem tudom.
3: Hát vannak is. Hát Magyarországon is vannak önkéntes tűzoltók, és vannak a hivatásos
1: vannak
3: tűzoltók.
1: Vannak rendes hivatásos persze. Tűzoltók, nem? Igen. Tehát nem az, hogy ott mindenki önként olt tüzet, bemegy, és akkor vállal 4 órát, hanem rendes hivatásos tűzoltók is vannak.
3: Nem, hát ez hát ugyanolyan szakma. Ugyanolyan, igen. És vannak az önkéntesek, igen, akik így...
1: A

0: csinálsz már itt? Komolyan mondom, mit csinálsz itt?
1: Kipróbálnátok egyszer az önkéntes tűzoltóskodást?
0: Én engem annyira nem vonz, megmondom őszintén. Hogy mondjuk, ha autót lehetne vezetni, azt igen, hogy egy ilyen nagy...
1: Egy ilyen riasztásra úgy odaállnál. Tehát, hogy ott vagy az őrsön, megszólal a csengő, le kell csúszni, föl kell venni, be kell ülni, menni kell.
0: Az vagy látom, hogy mi történne. Tehát mindenki tesz-vesz körülötted, te hülyén próbálsz fölöltözni, lecsúszol valahol, hülyén ülsz az autóba, aztán utána, hogy kapkodnak, jönnek, mennek, mindenki tudja a dolgát, de nem tudod, mindig arrébb löknek, hogy menj már innen zavarsz, tehát mi kiképzés nélkül mi lenne ebből? Fogd meg a tömlőt, és nyisd ki, aztán irányítsd a tűzre.
2: De hova
1: csatlakoztassam?
0: Hülyén üldögélnél.
2: Mondítsuk meg, te szívesen látná bennünket tűzoltó egyenruhában.
1: De csak félmeztelenül.
0: Na. Igen? Igen. Mert egy nőnek egy tűzoltó az tényleg szexi, vagy ez egy ilyen túl hype-olt dolog?
1: A szexi.
0: Igen? Abszolút. De maga az egyenruha? Vagy
1: nem
0: hogy...
1: csak, nem, bátrak.
0: Hogy bemennek, kihoznak, egyenruhában vannak.
1: Nem fél, nyilván fél, de legyőzi.
0: De ezt képest egy magyar tűzoltó, ilyen 3 számmal nagyobb ruhában látod, ilyen furas isakban kicsit ferdén, tehát nem jön ez az életérzés, tehát nem rajtuk múlik.
1: Az amerikai tűzoltók sem egy ilyen feszes uniformisban vannak.
0: Hát azért hanem... milyen az amerikai tűzoltók ruhája, meg hogy
1: hát
0: néz
1: milyen?
0: Az ki?
1: A rohadt nagy zubbony, hát miről beszélsz? Hát egy nagy izében vannak ők is, hát az minden csak nem szexi.
0: Akkor lehet,
1: nem, az egész tudat az, hogy oda megy, és odaáll, ahonnan te elmenekülsz, hát, oda megy. Igen. Ő egy hős, igen.
0: 120 bruttóért, igen, szegény. Brutál szarul keresnek, de tényleg elképesztő. És ez szexi? Tehát, hogy ebben van egy ilyen nőként, hogy ő az életét kockáztatja.
1: Hát, hogyne. Hogyne. Én minden évben megnézem. Van,
0: azt nem azt mondod, hogy minden évben megpróbálok magamra gyújtani a garázs.
1: Hát, valaki egyszer kiment
0: hát,
1: végre.
0: Hát, ha végre jön egy tűzoltó.
1: Egy darus kocsival. Hát Amerikában vannak ugye ilyen naptárak. Szexi tűzoltókkal.
0: A szexi tűzoltó naptár, igen.
1: Igen, általában kiskutyákkal. Hát Istenem, annál szebbet
2: nem lehet. Kiskutyákkal.
0: Iszonyat kigyúrt tűzoltók, cuccba állnak kutyákkal.
1: Brutál durva testű, gyönyörű, félisten arcú. Én nem tudom egyébként, hogy ezeket...
0: Elmondom neked, annyira igen, nem tűzoltó.
2: Igen, tehát, igen valószínűleg az van.
0: Valószínűleg nem igaz, biztos, nem, hogy nem, vagy New York-i tűzoltó egységtől.
1: Ezek tűzoltók, összeleket.
3: Hát nem denses fiúk, szóval na, érted? Szóval Julinak a fejében ilyen
0: igen,
3: képek
0: neked
3: vannak.
0: Csipennél fiúk vannak a fejedben, tűzoltó ruhában. Juli, az nagyon más.
1: Nem, ne haragudjatok, vannak nagyon jó képű, kisportolt, jó testű tűzoltók. Én Amerikában láttam ilyen naptárakat, mint ahogy Magyarországon megcsináltak, emlékeztek?
0: Megcsináltak a gyárban.
1: A gyárban, ahol,
0: igen, azok tök jó arcok voltak.
1: Abból lett még egy egyébként, most annak van folytatása is, tehát hogy lett ennek folytatása, de hogy Amerikában ennek vannak hagyományai, hogy a rendőrök is lemesztelenednek, meg a tűzoltók is lemesztelenednek, és vannak nagyon jó képűek, összeválogatják őket, és akkor csinálnak róluk egy fotósorozatot.
0: Ez az egyenruha mindenhol működik? Tehát mit tudom én, egy katona ellenőr, BKV ellenőr, MÁV ellenőr, tehát maga az egyenruha azért az hozza? De mit tudom, egy pilóta az például hozza, szexi. Hogy ott vonulnak a sztjuárdeszekkel mögöttük, és akkor sok kis liba ott vonul mögöttük, és akkor megy a pilóta 4 csíkkal a manzsettáján, megy a másodpilóta 3 csíkkal, az úgy bejön, az
1: ilyen
0: is?
1: Ilyen a nagy gépet tud irányítani, igen. Akkor valószínűleg igen. Más
0: de az, hogy sok, hogy ember életekért felel, és hogy 300-an ülnek mögötte?
1: Aha. Hát igen, a felelősség, úgy rábíznám magam.
3: Aha. Igen, pont ezt érzem, hogy vonulnak a repülőtére.
0: Igen, hogy ez így van egy ilyen, hogy egyenruha vonul, nagy tudású.
1: Meg a presztízs, igen. Tehát, hogy az, hogy igen, tehát, hogy keveseknek adatik meg az, amivé ő vált.
3: Te ebbe, és mögött, a gyönge lehetsz munka. Veled, igen, tudod? Igen.
0: ANTS-es egyenruha, NAV-os egyenruha. Régi kölyár, nem semmi.
3: Pilóta, mi?
0: Magyar Honvédség, semmi. Jó, a pilóta, bakter egyenruha. Tényleg, jön. Semmi.
2: Félrecsúszott csapkába félrecsúszott.
0: Mezőkövesden a bakter az ugye nem? Persze, New York-i tűzoltók, ha hogyne.
1: Csatornázási művek.
0: Az, egyébként az nem.
2: Na, hát itt én megnyitottam neked egy random magyar város tűzoltóságának közös fotóját. Hát
0: nem ott készülnek a félmeztelen fotók.
1: De a random amerikai város tűzoltói sem így néznek ki, ahogy azok vannak a naptárakban, azok válogatott tűzoltók és válogatott rendőrök. Tehát, hogy ezek nyilván, hát előtte van egy casting.
2: Értem.
1: Nem mondjátok, hogy nem láttatok még ilyeneket.
0: De láttam ilyet, nagyon nehezen rá, de egyszer gyászoltam, de... Na, nem ment könnyen. Nem, de szent meggyőződésem, hogy ezek nem tűzoltók. Tehát ezeket megkérik, és 300 dolláros órabérrel odaállnak, neked dagadó bicepszek, atomra kigyúrva, adnak rá egy New York-i tűzoltóra. A büdös életében nem volt tűzoltó. Igen, tehát jön Jack, és azt értve a kokszolva, odáll neked, hogy te megvedd azt a naptárt, és aztán semmi köze a tűzoltáshoz, de tényleg jól néz neki. Tehát azt tényleg adok.
1: Ezekkel a helyi tűzoltó családokat

0: Igen,
1: és a kiskutyákat, meg a kismacskákat.
0: Na jó, a gyerekek. Oké, menjünk tovább. Topit hívjuk a húzason?
2: A húzason, Topi. Kizárólag azon.
0: Topit hívjuk a húzason, és a tegnap lezuhant Gripen repülő témát járjuk egy kicsit körbe, hogy mi történhetett. Úgyhogy Topival beszélünk mindjárt rögtön a hírek után.

0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9.990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
4: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérni? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. Négy évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
2: Van egy visszatérő álmom, minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
5: Erre felírok valamit. Grand Evu családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
8: Úgy is tett.
9: Füzetek, tornacipő, iskolatáska. És még csak most kezdődik a lista.
10: Iskola kezdéskor gyorsan összejönnek a kiadások. Ha átmenetileg jól jönne egy kis plusz, értéktárgyaira gyorsan és egyszerűen kaphatsz zálogkölcsönt a BÁV-nál.
9: Hogy szeptemberben ne a kiadásoké legyen a főszerep.
10: Keresse fel a BÁV zálogfiókok egyikét. Részletek BÁV.hu.
11: THM 19,9%-től 45,25%-ig.
10: A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT, illetve a Perun ZRT nyújtja.
12: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
13: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35-re rendkívüli ajánlattal ünnepel.
12: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
14: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keres minket személyesen a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
16: Próbáld ki az elektromos autózás csúcsát Békés Csabán. A BYD legújabb modelljei mostantól téged várnak a TV-toronynál, a Glass Kft. Szalonjában. Foglalj tesztvezetést még ma a BYD kötőjel glass.hu oldalon. BYD, a jövő hajtóereje.
17: Hát ide hallgassatok, pajtikát!
18: Sünidő, ide vagy oda, hamarosan kezdődik az iskola! Táska feltöltő akciók a Micromax C plusz C raktáráruházban!
19: Bevált írószermárkák!
0: Süni, Nebulo, Kohinor, Faber-Castell, Milán!
19: Bődületes választék!
0: Iskolatáskák, toltartók, színes ceruzák, temperák, írólapok, radírok!
18: Miért fizetnél máshol többet, amikor nálunk őrült jó áron megkaphatod? Tudjátok, pajtikák, Micromax C plusz C raktáráruház, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vídia udvarban. Gyertek! Aki kapja, Maria!
8: Itt a nyár nagy fináléja.
9: Augusztus 29-én szombaton.
8: Nyárzáró az Alibiben. 21 órától DJ Tátus hozza a 2000-es évek legnagyobb zenéit.
9: Majd 23 órától érkezik
8: Varga Viktor, és elhozza a legnagyobb slágereket.
9: A belépés ingyenes.
8: Ha pedig megállás nélkül buliznál,
9: válaszd a korlátlan fogyasztást
8: mindössze 7990 forintért.
9: Augusztus 29 szombat.
8: Nyárzáró az Alibiben.
9: Asztalfoglalás 0630-122-5152.
8: Alibi Bar, ha kell egy kis szünet a valóságból.
9: Aktuális infók www.alibibar.hu.
20: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán a Gyulai úti körforgalom mellett.
21: Szakik figyelem! Minden, ami villanyszerelés. Dugaljak, kábelek, biztosítékok, minőség és szakértelem egy helyen. Vat, villamossági és lámpaszaküzlet Békés Csaba.
22: Bocskai úton 9.
23: Változtatnál? Nem tudod, merre indulj? Szerez új szakmát a Békés Csabai Szakképzési Centrumban ingyen, akár munka vagy család mellett is. www.bsc.hu
24: Legnagyobb nyárzáró buli

0: és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szink.org.
1: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottak.
1: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió1-en.
3: Kezdődik a házi pálinka főzés szezonja. Itt a nyárvégi hangkavalkád. Véget ért a rendőrség nyári tábora. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Kezdődik a házi pálinka főzés szezonja. Az adóhatóság arra figyelmeztet, hogy a szigorú jövedéki szabályokat mindenkinek be kell tartania. Így például a főzés megkezdését is kötelező előre bejelenteni, mondta el rádiónknak Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztály vezetője.
4: Magánfőzőként párlatot az állíthat elő, aki egyrészt betöltötte a 18. életévét, és a saját tulajdonú gyümölcséből, illetve az abból készült alapanyagból készíti el. Évente legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő. Ezt háztartásonként kell számítani, tehát hiába él egy háztartásban együtt több, akár mezőgazdasági őstermelő, aki magánfőző is lehetne. A 86 literes párlatmennyiség ez nem számítható össze, ez háztartásonként 86 litert jelent.
3: Többnapos komoly zenei koncertsorozattal várja a közönséget a nyárvégi hangkavalkád fesztivál Békés Csabán, olvasható a visitbekéscsaba.com-on. A rendezvény a városban zajló nemzetközi zongora és kamara zenei mesterkurzushoz kapcsolódik, amelyre több országból érkeznek fiatal zenészek. A déli matiné keretében holnaptól szombatig a kurzus résztvevői mutatkoznak be hangversenyeken, vasárnap pedig két gálakoncerttel zárul a fesztivál. A növendékek Magyarország mellett többek között Dél-Koreából, Kanadából, Franciaországból, Németországból és Törökországból érkeztek Békés Csabára. A koncerteknek a Zeneiskola Bartók terme ad otthont. Több mint 100 gyerek vett részt a Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság 5 hetes nyári táborában Dobosszanazukban, tudatta a behír.hu. A 6 és 12 év közötti gyerekek strandoltak, kézműveskedtek, valamint moziba, múzeumba és alpaka farmra is kirándultak. Játékos foglalkozásokon tanultak a biztonságos közlekedésről és a bűnmegelőzésről, emellett rendőrautókat és motorokat is megnézhettek. A programok között szolgálati kutyás bemutató is szerepelt, a büntetés végrehajtás egy rabszállító buszt, akkor a szülött mentők pedig mentőautójukat mutatták be. Az időjárásról. Napközben még több órára kisüt a nap, de már egyre több felhő jelenik meg az égen. Békés Csabán ma akár 33 fokot is mérhetünk. A változó irányú szél gyenge lesz. Majd a késő délutáni, kora esti óráktól kezdve egyre többször megnövekszik a felhőzet, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki, amelyek környezetében a szél is megélénkül. Este 26, míg hajnalban 18 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján és

0: Na itt vagyunk 8 óra után, 10 perce, jó reggelt, drága hallgatók, már is folytatjuk ezt a kis keddecskét, és a Gripen ügyről beszélgetünk majd, mindjárt hívunk egy pilótát, ugye a Topit már sokszor beszéltünk vele, mert hogy ugye hát biztos mindenki olvasta, hogy egy rakétákkal felfegyverzett Gripen tulajdonképpen, hát ugye mondhatni lezuhant, a pilóta katapultált, az utolsó pillanatig a gépen maradt, és végül is a kifutópálya mellé sikerült a szolnoki reptérre elkormányozni ezt a Gripent. A katapultált a pilóta, miután egyébként ugye hát elvitte lakott területről a gépet, elmanőverezett vele, és a pilóta állapota tegnap még súlyos volt, nem életveszélyes, ezeket hallottuk, mentő helikopterrel ugye Honvéd kórházba szállították, de tudták, hogy baj lesz, mert a tűzoltóság már ugye kivonult a Gripen becsapódása előtt a szolnoki helikopterbázisra, és a vadászgép aztán ugye földet ért. A honvédelmi miniszter pedig elmondta, hogy vészjelzést adott le a gép, és amikor már menthetetlen volt, akkor a pilóta katapultált. A katapultás után a gép megállt, kigyulladt.
1: De várj, és akkor ő még le tudott szállni.
0: Ő még elvileg azt úgy veszem ki a cikkekből, hogy ő le tudta tenni ugye, valahogy a gépet még a szolnoki reptérnek a kifutójára.
2: Sőt, igen. Hogyha jól értelmeztem, hogy olvastam, akkor nagyjából a landolás közben, tehát majd, hogy nem a kifutón katapultál.
0: Igen, a kifutónő úgy döntött, hogy katapultál, a leszállás előtt néhány másodperccel, ugye, és hát Kecskeméten szálltak föl, de Szolnokra sikerült elmanőverezni a gépet. Tapasztalt pilótáról van szó, 2000 órát repült, nemzetközi műveletekben is részt vett, és hát azt tudni, vagy azt szeretni, hogy mikor repülhet újra. Igen. Ez milyen jó kérdés.
1: Igen, van benne tűz, van benne spiritus, mert ez a kilövöd magad egy ilyen gépből a katapulta, az ugye olyan terhelést ad a szervezetnek, hogy úgy azt gondolnád, hogy utána azt mondja, hogy köszönöm szépen, én ebből még egyszer nem kérek. Ő meg megkérdezte, hogy mikor mehetünk.
0: Igen. Oh, hát ugye ezt mondják, hogy ez a katapult, ez ugye ez arra van kitalálva, hogy életben maradjál.
2: Igen.
0: Tehát, hogy
2: néha leviszi a kezed.
0: Néha lehet, hogy leszakad a kezed a lábad, de akkor is a katapult működött.
2: Igen.
0: Tehát az a lényege, hogy a pilóta valamilyen úton módon életben maradjon. Mindegy, hogy lehet, hogy hiányzik egy lába vagy a keze, de jól működött, mert hogy sikerült a pilótát életben tartani.
2: A génsérülés szermedett egyébként. Ma műtik, ha jól tudjuk.
0: Igen. Ma úgy néz ki, hogy meg is műtik. És hát itt olvasgatja az ember, hogy mi történik itt a katapultálás előtt, hogy hány döntést hoz meg a pilóta, hogy milyen gyorsan kell cselekedni, hogy ezt hányszor gyakorolják, ugye szárazon, mert hogy érezben ezt nem tudják, és hogy ez milyen terhelés a szervezetnek, és mi történik, ez egészen megdöbbentő. Hogy ott milyen erőhatások vannak, egy 80 kilós emberre hány tonnányi erő hat egy pillanat alatt, hogy milyen magasan lő föl téged ez a szerkezet, hogy katapultálsz. Ez azért sokszor láttuk már ilyen vadászgépes filmekben, meg Top Gunban, úgy menni generáció fölnőtt, de hogy azért ez élesben milyen durva helyzet lehet. Nem, hogy ott ezt a döntést meg kell hoznod, és meg kell rántanod a kart.
1: Előtte ugye mennyi minden van, mert az az első parancs, hogy lakott terület fölől menjél el. Hogy akkor még nem az életeden gondolkozol, hogy mikor tudod magad kilőni.
0: Igen, hanem először ugye, a gépet, igen, meg a lakosságot,
1: igen,
0: mented.
1: Lakosságot igen. Menteni, kimenni olyan helyre, ahol nincs veszélyben a lakosság. Akkor utána még gondolom van egy ilyen szabályzat, hogy hány százalékos sérülésig a gépet mentened kell. Azért ez egy nagyon sok milliárdos gép, vagy nem tudom mennyibe kerül egy ilyen, de biztos, hogy nem olcsó.
0: Nem két forint.
1: És igen. Akkor utána mondják azt, hogy jó, Sanyika, most már húzd meg.
2: Ezt vajon kiképzés folyamán bárhogy tudják modellezni?
0: Nagyon sokszor. Magát, hogy mi az a protokoll, hogy húzod meg, hol van
2: a
0: testhelyzeteket. Én szerintem katapulttal nem lövik ki őket, de mindent a kilövésig az gyakorol. Ja, mindjárt megkérdezzük Topit. Nem a 20-ason hívtuk, hanem a 30-ason Szabó Zoltán egykori vadászpilóta. Topi, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a rádió egy hallgatóit. Igen, ez szívjátok a véremet, ez a 20-as.
0: Ez rajtad marad.
1: Ez
0: rajtad marad.
3: Ez rajtad marad.
0: Na jól értjük, hogy tulajdonképpen ő letette még a szolnoki reptéren a gépet, valahol a kifutó valamelyik részén, és utána katapultált?
3: Ez számomra is egy ilyen rejtély, mert ugye ellentétesen hallom az egészet. Egyszer volt egy bejövettel, máskor a földön, ezt nem tudom. Tehát nem akarok butaságot mondani, én nekem se tiszta teljesen, hogy mi történt tényleges, hogy földet ért, és gurulás közben, tehát kifutás közben történt az egész. Ezt egyértelműen nem hallottam. Egy biztos, hogy ez készültségigép volt, tehát olyan, hogy éles rakétát, éles fegyverzette, de ez természetes. Ugye látom a ilyen különféle posztokon, hogy hát ugye mit keresnek ott? Azért, mert ez egy természetes dolog teljesen, hogy a készültségi repülőgépek repülnek.
1: De ez azért van, mert fenn vagy a levegőbe, kapsz egy riasztást, hogy megtámadták Magyarországot, akkor neked már nincs időd arra, hogy leszállj, fölfegyverezd a gépet, hanem egyből tudsz menni a harcba? Ez ezért
3: Nem, részben igaz, azért, mert a kiképzési repüléseken, a gépekben, a vadászgépekben benne van a karhatalmi lőszer, pont ezért. Tehát aki kiképzett egy feladatra, egy ilyen helyzet is van elég üzemanyaga, akkor át tudja vezérelni egy más feladatra. Ennél ebben a helyzetben még ez készültségi szolgálat éles rakétákkal, éles fegyverzettel mennek, azért, mert gyakorolnak. Egyetlen egy dolog van, hogy sokszor az embernek egy kapcsoló, például 29-es esetében egy kapcsoló volt az, hogy menjünk a grőgombot, mindent, de egy kapcsolótól függ, hogy a például a rakéta elmegye vagy nem megy el. Tehát attól is függhet. Tehát ez egy éles helyzet, így gyakorolnak, sokszor van, hogy éles riasztás is van, gyakorló riasztás. Ez a gyakorló riasztásoknak a célja, hogy az állomány begyakorolja folyamatosan, képes legyen arra, hogy a feladatát elvégezze, meghatározott norma időket teljesítsen, hogy fel tudjon szállni, és végre tudja hajtani feladatát.
2: Te annó egy MiG-ből katapultáltál, ez 2005-ben volt talán, ha jól emlékszem.
3: Igen, így van.
2: Mik az állomásai, tehát mik a stációi egy ilyen folyamatnak? Tehát honnan indul és hova érkezel? Nyilván.
3: Kabinból indul és kifelé megy.
0: Nem akármilyen erőhatással.
3: Ez a honnan indul, igen.
0: A döntést te hozod meg, tehát nem szólnak a füled, hogy katapult, te az a saját döntésed a vége, hogy meghúzod a kart.
3: Így van. A pilótának a feladata az, hogy mikor hajtja végre, hogyan hajtja végre. Én még repültem 25 év alatt 25 ember halt meg olyan gépben, ami katapult rendszerű gép. Nagyon sokszor nem tudják, nem későn reagálnak le. Nagyon sokat számít az, hogy milyen feltételek vannak a katapultáláshoz. És hogyha valaki ezt időben látja, és időben meghozza dönt, és ezek lényeges dolgok teljesen. Például a test helyzet fenntartása. Mennyire állítom be a katapultcégnek a magasságát? Ez is egy élet, az életet befolyásolja, mert például 29-es esetében, hogyha túl magas emelted a magát a széket, a maga katapultcéket, hogy jobban kilássál, és túlmentél bizonyos síkon, akkor magasabb volt a sisakod, mint a katapultcéknek a teteje, és ha nem ment el a kabintető, akkor 0,5 másodperc múlva átlőtt téged székestől a kabintetőn keresztül, és nincs meggyöngyített rész benne. Így gyakorlatilag a fejed először érintkezik a kabintetővel, és azonnal meghal az ember.
0: Mert ugye az van, hogy elvileg ez úgy van kitalálva, hogy egy bizonyos sebességnél tudsz, hogy nyílik a kabintető, azt letépi a szél elvileg, és ti már sima pályán mentek fölfelé, kabintető nélkül.
3: Ez így van, tehát sokan azt gondolják, hogy a kabintető gyakorlatilag a szélkapu alá, tehát a teleszkopok csak fellökik a kabintetőt, alá kap egy légáramlat, szél, mindegy, igen, és az ledobja, elviszi fejed fölül a kabintetőt, hogy ne legyen. De ha ez megszorult, mert ütközött, vagy valami, akkor a 29-es esetében például 0,5 másodperc múlva átlő téged a kabintetőn keresztül, mindenestül.
0: Ezek orosz szerkezetek, vagy amerikai szerkezetek? Ugye két nagy katapult szerkezet van.
3: Igen, kettő, de van több is. De ez a kettő fontos, a K-36-os az orosz, és a Martin Béke például a nyugati gépekben elterjedt katapult rendszer. Mind a kettő viszonylag magas, ilyen 98%-os mentéssel bír, és amit korábban mondtatok, hogy teljesen igaz, hogyha leszakad kezed, lábad, minden, akkor is életmentő funkció. Itt az a lényege, hogy az ember életet megmentse.
0: Tehát akkor jól teljesít, hogy leszakad a lábad, de életben vagy, akkor a katapult jól működött, mondhatni.
3: Így van. Itt is most a pilotozásom esetében az, hogy sérült, annak a katapult rendszer, ha nem meghibásodott, mint egy volt egy példa rá például az egyik Gripennél, ott nem teljesen úgy ment végbe, rajta maradt az ülés, és olyantól még nagyobb sérüléseket tud okozni, az ülést az leválasztja a rendszer. Úgyis a 29 esetében olyan 128 kilós maga az ülés.
0: Amiben van a rakéta. Az ugye te tudod, hogy hol akar, ugye nyilván ezt begyakoroljátok, tehát fejed fölött, a szék alatt, hogy hol van maga a kar. Ez egy protokoll, amit te lefuttatsz, egyfajta sorozat, amit neked végig kell csinálni.
3: Ezt úgy képzeljétek el, hogyha amikor csináltuk az átküzdés minden típusnál, majdnem becsukott szemmel kellett tudnod, hogy melyik kapcsoló hol van. Hát ezt egyértelműen a katapultot azt tudnod kellett, a másik meg mi földön ezt gyakoroltuk, ennyivel kiegészítem az előbb, amit ti mondtatok, még amikor én nem szálltam be beszélgetésbe, ott van egy földi, mi gyakoroltuk a földi katapultot, tehát beöltöző hajózós is, aki ruha, minden, beszállsz egy olyan, mint a 29-es kabinja, olyasmi, vagy épp egy 21-esnél, teljesen mindegy, mi volt, és akkor oda megy a szakember, egy műszaki földi szakember, a katapultos, és akkor mondja, hogy na akkor, ilyen is, tudja blokkolni a dolgokat, tud különleges helyzeteket létrehozni, nem megy el az egyik rendszer, hogyan kell dobni a kabintetőt, egyéb ilyeneket, még a 21-es esetében, ez a 29-es tilos, mert ugye megismétli 0,5 másodperc volna magát, és ki is lő téged egy 5-7 méteres függelei sínen, ki el is mész, csak gyengébb patronnal, 11-es patronnal. te a testsúlyodnak a 11-szeresét kapod meg ilyenkor.
0: Hát viszont itt ugye az igazi nálott azt jelenti, hogy olyan 18-20G, ami azt jelenti, hogy az olyan másfél tonna erő egy 80 kilós embernél, ugye? Hogy másfél tonna nehezedik rád egy pillanat alatt.
3: Ez így van, egy pillanatok alatt, és ez a másodperc töredéke igaz, de akkora elváltozás van, hogy például szoktam mondani, hogy a 12G-nél a szegecsek kiszakadhatnak, 14G-nél van az, hogy a lemezek leválnak. Normál repülésben bemutató, vagy bármi, vagy a légiharcnál például 9-10G-ket szoktunk belehúzni, mert 9G a maximális, de bele szokott csúszni 9-10G, az már tartósan nagyon durva. Az a túlterem.
0: És itt viszont a 20G van.
3: És 20G. Így van. Így
0: mit érzel közben? Van valamit? Vagy csak egy ilyen írdatlan gyorsulás fölfelé, és azt se tudod, hogy mi van?
3: Ez talán, hogy azt se tudod, hogy mi van. Az én esetemben, hogy elment a kabintető, ezt egyből láttam, meg a készhatárolók lecsapolnak, azt érzed, és utána szinte azonnal, 4 másodperc múlva, ahogy megkusztod a karton, ott egy visszafordítatlan folyamat indul be, tehát nem tudsz beavatkozni, és kb. 4 másodperc függ a magasságtól, sebességtől, mert 4 másodperc normál helyzetben, hogy kinyílik az ernyőd. És ilyenkor, ahogy kimész, és gyakorlatilag nálam lelassult a katapult karul meghúzás után, lelassult az idő, mert olyan bennülök, és 1, 2, 3, és nem történt semmit a bennülni, és lassított folyamatban indultam el kifelé. Azt éreztem. És utána becsuktam a szemem, vagy a 20G. A következő pillanat az, hogy láttam maga a zsinórzat, hogy kijön, meg hallottam a hangját, a súrogó hangot, és utána beállított engem, ahogy, mert ugye fenékkel felfele tól, légerámtak szem, fenékkel próbált tolni, hogy minél kisebb terhelés érjen a levegő, aminek ez a nagy sebességnél például feltételezik, és utána fordít be az ernyőn. És tehát amikor mi kijön a szék, már 2 stabilizáló ernyő 29-esnél forog nagy sebességgel, hogy stabilizálja az ülésedet. Ezért van, hogy 90 fokos bedöntésnél például 100 méteren ki tud vinni, háthelyzetben földfelé lőve 200 méter neki az, hogy még akkor is megment az életedet.
1: Tehát de ha nem, fejjel az, lefelé repülsz?
3: 200 méteren viszintesen, akkor körülbelül biztosítania kell a kivetel, de ha van 700 méteret például, akkor nem biztos, hogy meg fogod úszni, azért, mert függ attól, hogy mekkora a zuhanási sebessége. Tehát, hogyha például lejössz egy 150 méter per szekundummal, egy másodperc az 150 méter, az nem viszonylag sok a kisgépes világban, de a vadászgépeknek a 29-esek 340 méter tesznek egy másodpercre felfelé, lefelé. Meg tudja tenni. Ez azt jelenti, hogy egy 150-es varió, amikor jössz egy manőverben, az 700 méter a függőleges sebességnek az ötszörösét kell számolni, ami nem az, hogy elgondoltad, amikor végre is hajtottad, te cselekedtél, és elindítottad a folyamatot.
0: Azt a mindenit. Ez milyen bonyolult ez a dolog, ugye? Csak azt olvasod, hogy katapultál. Aztán ugye nyilván a gerinc, meg a műtét, meg a helyrehozatal, meg a regenerációt, itt iszonyat sokat olvasni erről, hogy a sejt szinte hogy hat az emberre, de tényleg, tehát, hogy minden porcikádban ott van.
3: Azt mondták, hogy ilyenkor ez a nagy túlterre is azt mondja, olyan, mintha el kell képzelni egy kartonpapírt. Ugye ez a kartonpapír, vannak azok a kis rácsok, azok a keresztmerevítők. A csontszerkezet hasonlóan, és amikor kap egy ilyen ütést, ezt a nagy terhet, akkor ezek beroskannak, és egy 2-3 évnek így magyaráztak, hogy újraépül az egész csontszerkezet szinte. Ha kapsz egy ilyen rendszert, a belső szervek leszakadhatnak, azért van egy nagyon alapos vizsgálat nekem is, átolcetik tetőtől talpig a legutolsó érrendszerig átnézték a dolgokat. Műszerekkel, és utána derült ki nekem, az emeri volt, egy későbbi egy emeri, az mutatta ki nekem a lombáris ötösnél a gerincsérvet, meg a hátiban az gerincsérvet.
0: Kicsit megsillett a gerincet. Figyelj, ilyenkor mi a protokoll, hogyha repülni képes a pilóta, akkor minél előbb felküldik, hogy oldják a traumát, vagy azért ez egy hosszú kivizsgálás, hogy kinek a hibája?
3: Nem, ilyenkor az van, hogyha fizikálisan és orvosiak nem hagyják át. Tehát azt mondják, hogy oké, te tudnál repülni, célszerű, nagyon sokan ez a bevált szokás, hogy visszaültetik a gépre a pilótát, hogy ne menjen a kedve, ne legyen belőle dolog, hogy minél előbb vissza tudjon szokni a repüléshez. Én is azt éreztem, ez a személyes tapasztalatom, eltett egy 2 hét, és azt éreztem, hogy még egy tovább várok valamit, akkor lehet, hogy abszolút nem lesz kezdve ülni gépbe.
0: Tehát nagyon mert hogy erősödött a félelem, amit okozott.
3: Nem félelemnek hívom. Nem félelemnek
0: vagy
3: hívom,
0: szorongás, vagy nem tudom,
3: nekem a katapultálás után nagyon meglepő, de elszállt az adrenalin szinten. Tehát nincs adrenalin. Tehát, hogyha valami megijeszt, végignézem, vagy motor kicsúszik alól, és motoroztam GTR-1004-esre, tudom, te is motorozol. És volt, hogy kicsúszott alól, például a motor egy 30-40 fokot elcsúszott jobbra-balra, és hogy teljesen hűvös fejjel végignéztem, és vártam, hogy megjelenjen utána az adrenalin, és nincs meg. Tehát nem jön meg egyszerűen. Ez nem egy jó dolog.
0: A katapultnál ez elment. Elment a katapultnál.
3: Hes elment.
2: Figyelj, ilyenkor van kommunikáció az irányító toronnyal? Hát a torony ilyenkor mit tud csinálni? Ő csak végignézi, végig asszisztálja tulajdonképpen ezt a folyamatot? Ő tud ilyenkor tanácsot adni?
3: Igen, az én esetemben annyi volt, hogy a Molnár Gábor a Bagira volt földön egy kis kézirádióval, a torony külön egy rádióval, és ő neki, amit van a videón, az ominózus videó, ő nekem mondta, hogy fordul ki bar a katapultáj. De ez még egyszer, ez nem parancs, ez egy javaslat, és csak alattam voltak települések, rakétacsapatok, tanyák voltak, és ott kilőzi az ember magát, nem tud, hogy hová megy a gép, nem tud kiszámolni. Uh-huh. És én abban fel voltam készülve, hogy gyakorlatilag meghalok, mert felrobban a gép, mert azt tanította az orosz, hogy amennyiben tűzüt ki, és a tűzjelei nem szűnnek, azonnal hagyja végre a katapultálást, de lehetőség szerint forduljon a lakott települést. Ez így van leírva. És én úgy éreztem, hogy most elmennék, akkor kimenne a gép, gyakorlatilag becsapódik bárhová, nem tudnék úgy élni, hogy hová ment el. És ezért volt, hogy na, akkor az ember még tovább fordul, és utána lecsökkentettem a fordulatszámot, hogy ne a robbanást késleltessem, de nem robban be, meglepő módon. Ez olyan, mint egy lőporos hordó műz, de nem tudok annót hozzát, hogy mikor fog berobbanni.
0: De ki kell vinned a lakott területről? Tehát, hogy az a te felelősséged.
3: Én úgy döntöttem, annak ellenére meg is halhat ilyenbe az ember, mert mondom, nekünk belevelték, hogy 5-6 másodperc, hogy berobban az egész hajtómű, egész gép. Tehát és amikor tudod, és nappali fénynél láttam, hogy a baloldali hajtóművől lángoszlop jön ki, folyamatos lángoszlop, vagyis a jobb oldali áll, a bal is lángol, a jobb oldali is lángolt, a bal oldali is lángolt, és fordulat ugrált, és azt mondtam, hogy jó. És jönnek a nagyokosok, láttam, milyen izéték most is megjelennek ezzel kapcsán, hogy bepánikoltam, még nem pánikoltam be, rossz érzés volt, halálfélelem volt az, hogy na, gyomrom összeszűkült, hogy meg fogok halni, meg szia család, de úgy éreztem, végig irányítottam az egészet, hogy mi lesz. A katapultás pillanata előtt a torony is beszólt, hogy 3-22-ig a gépet, ez egy index, katapultál, arra mondtam, hogy értem. De akkor előtte végignéztem már az egészet, hogy még egyszer, mit csináltam, mi volt a mi hiba, mit lehetett volna tenni. Gázkart lehúztam még alapra, és onnantól fogva puf, akkor hátra a fej, és akkor onnantól meghúzom a kart. Ahogy meghúzod a kart, tudod, ha lenézel, a fejedet nem tartod hátra, ezt külön gyakorolnunk kellett, mert ha lenézel például, akkor eltörik a nyakcsigolyád. Tehát akkora erő van, ilyen kilövéskor egyszer eltűnik a nyakcsigolyád, és meghalsz abban a pillanatban.
0: Azt a mindenit. Nagyon kemény.
3: A lábadat is, ha kezedet van kész határól, lecsapja, hogy ne szakadjon a kezed. A lábadat célszerű behúzni, ha nem, akkor egy behúzó heveder húzza be, de eltöri a lábszáradat, akkor is behúzza. De pont az, hogy nem maradhat, mert az alatta van a műszerfal alatta a lábad a pedáloknál. És ha nem húzza be a rendszer, vagy te nem húzod be, akkor ott marad a lábad.
0: Úristen. Fú, de kemény. Komoly.
2: Figyelj, most
0: elindul... Mennyi döntés, ez egy másodperc alatt, jó Isten. Egy percünk van még, igen?
2: Hát, hogy lesz most egy eljárás, tehát például most megvizsgálják azt, hogy indokolt volt-e a katapult használata, megtette mindent a pilóta azért, hogy megmentse a gépet, tehát hogy ilyenkor hogy zajlik egy ilyen eljárás? Uh-huh.
3: Ilyenkor az van, hogy csinálnak elméletek egy feljelentés az én esetemben is, hogy csak megtörtént egy baleset, és jön egy kivizsgáló bizottság, aki ugye ilyenkor arról nyilatkozni, hogy konkrétan mi történt, nem célszerű senkinek sem, mert ez a vizsgáló bizottságnak a feladata. És ők átnézik mind a külső, tehát akik voltak, akik látták a szemtanúknak a figyelembevételével, hogy mit mondanak, a külső rendszer, akik volt a videófelvételek, azokat megnézik, előveszik a maga a több oldalon álló, tehát nagyon több rendszer is van a Gripenben, ami figyeli, mint a fekete doboz, adatokat ellenőrizik, azt is, hogy te mozgatod a gázkart, belépte pedálnak, melyik kapcsolód, mikor kapcsolódsz, mindent mutat. Tehát a sebesítő irányszöget mindent mutat. És ezeket ők kielemzik, beteszik egy szimulátor, végignézik, hogy mi történt, és onnan meg, hogy megkeresik, hogy mi volt ennek az oka. És azért van ilyenkor a típus leállítva Magyarországon, leszőleg, hogy ezt hát ha több lépen is előfordult.
0: Fölbukalt ugyanaz a probléma. És a végén megtörtént, hogy kis sárga csekkben 50 000 forint havi részletbe elkezdik utalni a pilótának, hogy na Lajos, figyelj ide, akkor 38 000 forintért részletekbe utald át a 23 millió dollárt.
3: Különben megfosztottam, voltak ilyenek, hogy amikor olyan sérülés, és akkor azt mondják, hogy pilóta hiba, akkor terhelik egy bizonyos mértékben, nyilvánvaló nem a teljes mértékben, hogy akkor rabszolgálat maradja életed végéig, de bizonyos mértékben egy jelképes összeget, amit picit fáj az embernek, az
0: ki kell fizetni.
2: A visszapillatot, legalább.
0: Igen, a bukos.
1: És hogy lesz így 21 év után? Mennyit törlesztettél?
0: Igen, végtörlesztetted már? Vagy még havontak el?
3: Nem, hát én megadok egy bankszámaszámot, oda lehet nyugodtul. De nekem nem kell hálni. Én nagyon féltem attól, tehát én tartottam attól, amikor a földet értem, mert egy 12 méter per szekundum csapottam be a földbe.
0: Hogy rányomják.
3: hogy nem az, és akkor ahogy becsapódtam, utána feküdtem, hogy mi volt az egész, mit tettem volna. És akkor megszólalt a sziréna, akkor volt a másik, hogy úristen, összeugrott a gyomra, még földön fekve, sisak rajta, minden, hogy úristen, igazi jelentés, papírunk a tiszteletbizottság, hallozok, hogy nem, hogy áll.
0: Mindez oroszul, Moszkvában. Igen. Zoli, mennünk kell. Nagyon szépen köszönjük, nagyon érdekes volt, amit elmondtál. Köszönjük.
3: Én is. Köszönjük szépen,
0: Szabó Zoltán Ecskori. Vadász pilotának köszönjük szépen, elképesztő. Jövünk mindjárt 9:30 pontosan, itt vagyunk a hírek után.
4: Folytatottam reggeli műsora. Balázsék hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki hívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
8: Önnek a Protexin kell!
9: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Hűha! Micsoda Audi! Már most elvinném, ha lehetne.
11: Lehet is.
10: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
11: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
12: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
13: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagy, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
14: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
15: Világmárkák, világra szóló áron.
16: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
17: Hovány csoport a világ élvonalában.
5: Reklámot hallottak.
18: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: Caught in the moment, not even thinking twice. Everything's frozen.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Eltűnhet több hazai gyümölcs a piacokról, aszfaltozást terveznek a Köröspart utcában, gála koncert az Almási kastély évfordulóján. Köszöntöm Önöket, Török Mónika vagyok. Már is jönnek a Rádió 1 hírei, mondom a részleteket. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról, különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári asszály miatt, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanácselnöke.
2: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése. Körtéből már alig-alig van látható mennyiség, ott már abszolút az import uralja a piacot, szilvában pedig szintén nagyjából 60-70% a termésveszteség.
1: Aszfalt burkolatot kaphat Békés Csabán a Köröspart utca, Május 1 utca és Réti utca közötti szakasza. A beol.hu megtudta, egyelőre a beruházás tervezése indulhat el, erről az önkormányzat illetékes bizottsága döntött. Az aszfaltozással együtt a Köröspart utca vízelvezetését is megtervezik. A munkák megkezdése előtt a Rét utcában közvilágítási oszlopokat is át kell majd helyezni, ezért ennek terve is elkészülhetnek. A kivitelezés időpontjáról és várható költségéről egyelőre nem közöltek részleteket. Gála koncerttel ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját a Gyulai Almási Kastély Látogatóközpont, írja a beol.hu. A jubileumi estnek a kastély Gyulai Várfürdő felüli oldala adott helyet, ahol korábban még nem rendeztek ilyen nagyszabású koncertet. A fák között felállított színpadon Kocsis Dénes, Szinetár Dóra, Vágó Bernadett és Miller Zoltán lépett fel, a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar Kamara Együttesének közreműködésével. A szabadtéri előadás látványvilágát fényfestés egészítette ki a kastély falán. Napközben még több órára kisüt a nap, de már egyre több felhő jelenik meg az égen. Békés Csabán ma akár 33 fokot is mérhetünk. A változó irányú szél gyenge lesz. Majd a késő délutáni, kora esti óráktól kezdve egyre többször megnövekszik a felhőzet, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki.
3: Az időjárás jelentés támogatja a Majidi Design, az egyedi otthon kivitelezés szakértője. www.majiditapeta.hu.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: legyen! Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenki, 3-4-9 lesz pontosan, 2 perc múlva.
1: Jó reggelt.
0: Ez végtelenül bizarr, amit nézünk, és úgy lenne jó, ha ti is látnátok, drága hallgatók. Nem tudom, mennyire figyelitek a pekingi robotolimpiát. Ezt nézitek, hogy mi zajlik éppen a világban?
1: Én csak ilyen részeket látok, de van egy olimpia most, ahol minden számban megméretik őket.
0: Pekingi robotolimpia, ez arról szól, hogy emberekhez hasonlóan, ez egy ilyen humanoid robotjátékok, de felfogadatlan az egész. Ez már a második húzó a Kínában rendezik most jelen pillanatban. És
1: annak
0: hát, persze, mert megnézett ő is egy-két videót. Felfogadatlan, ez a pekingi robotolimpia, vagy robotjátékok, extrém feladatokkal mérik össze a tudásokat robotok. És azt látod, te ebbe a 100 méteres síkfutás ül.
2: De
0: mondd, teljesen szürelés, hogy emberi számokban 100 méter, 400 méter, 1500 méter, és olimpiai számokban... futnak robotok, gyerekek.
1: Hogy kilőtt a kis piros.
0: Figyeld, hogy futnak. Egészen elképesztő az eredmény, amit produkálnak, és hát megrendezik őket, és van a végén éremosztás. Itt pontosan azt látjátok, hogy a Usain Boltos 9, nem tudom, 69-es 100 méteres időt, azt megdönti úgy egy robot, hogy 9.39-et fut. Usain Bolt emberi világcsúcsa, az ugye 9.58. Aha. És lefutotta a robot 9.39 alatt. És az az érdekes, nem is az az érdekes, hogy ő gyorsabban fut, mint Usain Bolt, nem ez a lényeg, hanem megnéztem, hogy ugyanez a robot, ez tavaly milyen időt futotta a pekingi, vagy az olimpián.
1: El se indult.
0: De elindult, és tudod, mit futott ez, aki most 9.39-et fut? 21 másodpercet futott százon. Tehát egy év alatt...
1: Biztos, hogy sok fehérje pont.
0: A 21... Abból adhatnának,
2: hogy mit tett.
0: A 21 másodperc alatt ez a cég a 21 másodpercet, ezt lehozta 9.39-re, és ezzel megfutották egyébként a minden idők legjobb idejét. A 9.58-es Usain Bolt már sehol nincs. Az emberi világcsúcs 400 méteren 38.15, 43.03, itt is nyert egy robot, 38.15-öt futott a Tiagong nevezetű robot. Helyből magasugrás 2,88 méter, távolugrás 7,97, és...
1: Jó, szinkronúszás volt már?
0: Szinkronúszás nincs, de figyelj, az van, megcsináljuk, hogy ütköző falnak rohannak a végén a robotok.
2: Megállás nincs.
0: Nem tudnak megállni, és felborulnak.
2: Felborulnak
0: a robotok, és azt látod, hogy utána jön az ember, és érmet rak a nyakukba, és ott állnak ezek a fura emberszerű humanoid robotok, aha, nagyon emberszerű a mozgásuk, felfoghatatlanul gyorsan futnak, figyeld, hogy fut a piros. Nem hiszed el, és ott én a csáv és érmet oszt.
1: Tudod, mi a vicces?
0: Fél a becsapódás, és felálltanak nekik egy ilyen
1: szivacságyat.
0: És ugyanúgy, ahogy tulajdonképpen az atléták is belefutnak egy ilyen szivacságyba a végén. Egészen durva.
1: Hogy most még egy kicsit ilyen megmosolyogjuk ezeket a felvételeket, hogy jó, nézd, hogy neki szalad a falnak, meg olyan. Úgy nézzük, mint a kísérleti egereket, nem? És aztán pár év múlva, meg hogy ezek a robotok fognak nekünk munkát adni, meg hogy igazából fordulni fog a kocka, meg minden. Tehát most még kacarászunk ezekről, és aztán egyszer csak azt fogjuk észrevenni, hogy minden megfordul.
2: Hordágyon viszik el őket a végén. Nagyon jó.
1: Ez a helyből távol, ő a helyből magasugrás.
0: Ő a helyből magasugrás, igen. És ugye hát azt nézik, hogy hogyan... Figyeld, miket ugrálnak, nem hiszed el. És nézik ugye, hogy borulnak föl, hogy állnak föl, milyen a látásuk, milyen az egyensúly érzékük. Tehát ez kicsit olyan egyébként, mint a Forma 1, hogy itt letesztelnek egy csomó mindent, és aztán ezt majd a hétköznapi használatba tovább fejleszve, te már megkapod használatra. Egészen durva.
2: És milyen érdekes, hogy ugyanaz a kézmozgás kell a futásához, mint az embernek.
0: Igen, de közben nagyon nem emberi a mozgásuk. Tehát hasonlóan mozog, de van egy robot például, azt nem tudom, hogy meg tudják-e találni, ami folyamatosan ilyen nagyon furán keresztbe mozgatja a kezét, és úgy fut. Meg van, ami balra-jobbra rángatja
2: azt
0: a kezét.
2: Láttam, nem. De ezek a bajnok robot, az például tök ugyanúgy fut, mint egy ember. Tehát megy a kéz hozzá.
0: Hozzá kell tenni a kezed, igen.
1: De nézd meg, hogy ott meg pörgőrugást is csinál.
0: Nézd meg, tékvándoznak, fejvédő van rajtuk, pingpongoznak a robottal, hihetetlenül hatékonyak, és azt nem tudod, hogyha egy év alatt a 21 másodperc lejön 9 másodperce, akkor itt a következő, nem tudom, 5-10 évben ezek mire lesznek képesek?
1: Hát
0: mit csinálnak
1: az
0: majd ezek a hétköznapi életben?
1: Első fejlesztésekre a Boston Robotics készítette ezeket a nagy dromedárokat, akkorák voltak, mint egy hűtőszekrény.
0: Igen.
1: Elállt szemet szát, hogy meglökték, és akkor nem dőlt el, hanem ilyen nagyon
0: sután
1: visszaállt. Most ez volt mondjuk, mit tudom én, 10 évvel ezelőtt, és ahhoz képest így gyakorlatilag egyik évről a másikra. Tavaly még kétszer ennyiért futott, most meg már 9 másodperc alatt futja a 100 métert, szóval félelmetes, itt ne legyenek illúziók.
2: Tehát egy rendes bevonuláson az olimpiára.
0: Nyitőünnepség? Megőrülsz? Hát robotok jönnek a nyitőünnepségen. Hát megborondulsz. Hát, hogy valami olyan
1: ez nem AI.
0: Újkornak a hajnalán vagyunk, ott jönnek. Ez teljesen valid. Olyan kor hajnalán vagyunk, amit most szájtátva figyeljük, de hogy senki nem tudja, hogy 5-10 év múlva ezek mire lesznek képesek. Fogjuk őket használni,
1: én
0: milyen
1: formában. Nagyon el tudom képzelni, hogy mondjuk a lóversenyeket kiváltják ezek a fajta versenyek. Tehát felsorakozik oda 4-5 robot, te fogadhatsz, és akkor azt mondod, hogy a piros fog nyerni.
0: Hát
1: helyre befutóra.
0: Persze, érted? Ezek a gyártók, ezek már most is komolyan versenyeznek, tehát odáll a világ 5 legnagyobb, legértékesebb gyára, vagy gyártója, és azt mondja, oké, akkor nézzük meg, mit tud a konkurencia, nézzük meg, hogy mit tudunk mi, és ugye ez szól arról, hogy 9.39-et fut a miénk, de megnézzük, hogy hol tart a konkurencia. És a végén éremosztás. Emberek mennek oda, és áldogáló robotok nyakába kiosztják az aranyérmet és a tehát egy tényleg elképesztő, ami
1: történik. Ott van a 400 méter.
0: Itt a 400 méter, figyeld, hogy futnak.
1: Ja,
0: hát, van benne valami nagyon durva, nem? Hogy azt
2: valami fejeztettek,
0: hogy ezeket a sáskaszerűen vékony lábú lények és oda néz,
1: egy kis gyúlat,
0: egy szikrázott és elesett, és ott jön a piros. Emberszerű, de közben mégsem.
1: Hát most még. Aztán nézd meg 10 év múlva, milyen lesz.
0: De nem is kell nagyon emberszerűnek lennie. Nem ez lesz a feladata, nem? Hogy futószalagon milliárd számra gyártsák őket, és kiváltsa az emberi erőforrást, és dolgozzon helyette. Hogy közben mi mit fogunk csinálni, ez egy nagy kérdés.
1: Én szerintem előbb-utóbb abszolút cél lesz az, hogy emberszerű legyen, hogy beilleszkedjen, hogy neked ne legyen rossz érzésed, amikor egy robottal együtt dolgozol, amikor egy robot főz rád, amikor egy robot hozza haza
2: a
1: gyerekedet.
2: Na itt az emberszerű 10 méter után esett
1: össze. Azért már beakadt a cipőfűzője. Szerencsétlennek. Mondjuk az egy milliós kár.
0: Hát igen, szerintem ennek is van egy ilyen törzsfejlődése, tudod, hogy először átalakítja a fizikai munkát gyárakba, raktárakba, aztán átalakítja majd a szolgáltatásokat, hogy például mi van otthon, hogy szél az AI és egy ügyesebb robot, az már mit fog majd csinálni, hogy pakolja el a konyhát, hogy veszi át a csomagot, házi munka, egyszerűbb javítások, és aztán ugye hát majd nyilván a harmadik lépcső a társadalmi kérdés, vagy a társadalmi kérdés, hogy egy humanoid, ha 24 órát dolgozik, akkor az mit csinál majd a felszabaduló Anna, hogy rögtön. Nagyon bizarr, mert közben azt látjuk, hogy ezek a robotok nekiszaladnak a falnak, és most még
1: és
0: darabokra törnek. De 10 év múlva nem fogtok így röhögni, ha ez egy év alatt 12 másodpercet fejlődik, érted? Majd azt fogja mondani, hogy igazoltatás, álljon félre, és te vigyázz, bálsz az út szélén, és összetojod magad.
1: Vagy amikor nem kapsz melót, mert azt mondják, ő megcsinálja neked ingyen is, vagy olcsóbban.
3: Gyűjtöm a robotos videókat, mondd nekem, ugye egyre többet hozz, ez a kedvencem, amikor főz, és akkor a felirat rajta a következő.
0: Amikor ráfér a családod, mert zűrületbe kergeted, azért megfőzöd a csülkösbe, vagy gondoskodom, vagyis a robot megőrül,
3: és megőrül, és úgy főz, mint egy barom. Nekem ezek imádom, tehát, igen. Hogy tényleg nagyon jók.
0: Ugye azt találgatják most nagy koponyák, hogy ugye az AI-t most még úgy használjuk, hogy különböző dolgokat nekünk megcsinál, de általában egy gép mögötte klaviatúrát használsz. Ugye megírja neked ChatGPT alapfelhasználás. De mi lesz az, ha ez majd a három dimenzióban az AI robottal találkozik, és az AI, mint tudás, parancsot ad a humanoidnak, ami azt végrehajtja. Na akkor mi lesz? Mert most még ugye az AI, te szerkesztesz vele, bizonyos dolgot csináltatsz meg vele, és ugye hát használod, mint társ, de egy klaviatúra mögött, vagy a telefonodon. Ugye nagy felhasználás ez. De majd, mikor ezt a tudású AI-t rászabadítják a 2 milliárd robotra, és ezek elkezdenek parancsokat kapni az AI-tól, na azt boncolgatják most az agyak, hogy ott mi lesz? Mert lesznek hirtelen 1 milliárdan, 2 milliárdan, de pikpak nagyon nagy üzemben, nagyon nagy mennyiségben fogják őket legyártani. Akik valamilyen AI-tól kapnak majd parancsot.
1: Ugye, amikor múltkor
0: ez azért nagyon izgalmas.
1: Volt egy hasonló videó ott talán emlékeztek, egy rendőr volt, egy rendőr robot volt, aki kergette az elkövetőt, és akkor azt hittük, hogy AI, és aztán kiderült, hogy nem, ez egy humanoid robot.
0: Igen.
1: És beszélgettünk egy fejlesztővel, aki itt Magyarországon ilyen típusú robotokat forgalmaz, és akkor ő mesélte, ugye, hogy most még feltanítják őket, tehát egy bizonyos mozgássort meg lehet neki jól tanítani, oda lehet majd állítani a szállítószalag mellé, azokat a munkákat baromi jól el fogja tudni végezni, sokkal hatékonyabb, mint az ember, és már most is használják az AI-t, tehát már most is okosítják vele, tehát hogy egyre komplexebb tudásra tesznek szert. Figyelj, mondom, kettőt pislogsz, és azt fogod észrevenni, hogy a 10 emberből 9 lesz robot, aki dolgozik a gyártósorban, egy ember fogja delegálni, felügyelni azt, hogy minden rendben megyen, a többiek
2: mit meg csinálunk aztán... Mit?
0: Hát ez a jó kérdés, ez a következő 10-20 év legnagyobb gazdasági és emberi és szociológiai és mindenfajta kérdés, hogy mi lesz a felszabaduló egy-két

0: Biztos hát, beleteszem a izébe.
1: Nem lesz az, hogy hallgatlak a rádióba, Feri. Hanem ott fog állni egy ilyen marcon a tekinteti humanoid, és nem lesz barátságos a tekintete. És azt mondom, hogy miért nem dumálod ki, és lesz mellett egy ilyen robotkutya. Ott van. Az szorul a segged. Ott fog nézni téged ez a kutya. És kettő darab drón még így köröz a fejed fölül, és azt mondod, hogy hello, rendben van, akkor úgy lesz, hogy ti szeretnétek. Ezt már nem nagyon tudom kidumálni.
2: De figyelj, ez most ebben a pillanatban még olyan picit ijesztőnek tűnik meg olyan idegennek.
1: De nézd meg az embert, mit csinál. Jaj, de aranyos, falba csapódik. Nézd
3: integet. De aranyos. Tehát
1: megint mi vagyunk a hülyék, akik úgy állunk hozzá, de cuki.
3: Mi teremtettük meg, és mi nem fogjuk tudni leállítani.
1: Falba csapódik, tudod, de hogy közben barom izgi, ez az olimpia is még önmagában bizarr, de látod, hogy valami nagyon durva, érdekes és tök ismeretlen jövőt vizionál, ezek most még csak 100 méteren futkorásznak. Na de ha tényleg csökken az ideje egy év alatt 10 másodpercet, ezek 10 év múlva mit csinálnak? Holdra szállnak? Marsra utaznak? Félreállítanak így minket, hogy menjél balra, mert megjöttünk, és sokkal okosabbak vagyunk nálad?
2: Fogd meg a sorom.
1: Hülye ember, állj hátrébb. Nagyon izgi.
2: Láttam most egy nagyon rossz filmet, a Megan Fox játszott benne.
1: Én szerintem te szereted most a kínozni. Te dinoszaur filmeket nézel. Megan Foxos
2: és a Megan Fox egy humanoid robotot alakított ebben a...
1: Jézus Isten, hát az életem na, rövid lenne ahhoz, hogy én ezt megnézzem.
2: És hát Megan Fox iszonyatosan jó humanoid nő robot volt ebben a történetben, és azon gondolkodtam, hogy melyik lenne furcsább, hogyha egy Megan Fox típusú nő mozogna a lakásban, ő takarítana, ő gondozná a gyereket, vagy hogyha egy ilyen humanoid, melyiket tudnám jobban elviselni, melyikre kellene lenni, kevésbé féltékeny.
1: Hogy ember alakú legyen? Igen. Hogy ember alakú legyen?
2: De most képzeld el, hogy kihoznak egy Megan Foxot, akit házhoz hívhatsz, és akkor onnantól kezdve ő csinálja neked a házunkat.
4: Miro a Megan Foxra szavaz szerintem.
2: Biztos vagyok benne. Akkor megbeszéltük, hogy ha egyszer Megan Fox bekopog hozzánk, akkor kap egy szabad kártyát. De hogy engem sokkal jobban riaszt a gondolat, hogy egyszer lesznek Megan Foxok, meg lesznek humanoid rendes robotok, már pedig e felé megyünk, mert szerintem sokkal inkább elfogadjuk majd, hogyha ember alakúak lesznek, és nem ilyenek ezek a robotok, akik majd kiszolgálnak.
1: Ha nem lehaja,
2: tovább fogják fejleszteni. Nézd meg ezeket a szexbabákat. Hát azok most már
1: na,
2: tök...
1: megint idejük adunk.
2: De, nem, de hogy azok tök valóságosak. Hát erre a szarra felhúzod azt a burkot, akkor az már olyan, mint egy ember, nem?
3: Hát nézzük meg a Pepper robot, akiben volt a stúdióban, pedig hát ez egy nagyon kis kezdetleges robotka. Hát milyen aranyos kis gyerekformája van, nagy szemekkel, tehát a szeretetet vált ki belőled, az odafigyelés, tehát hogy direkt erre csinálják őket.
4: Az a bajom ezzel, van. Hogy viszont szárnyas falloszt egyik se fogsz tervezni.
1: Na, de hogy ezt a nevetség, hogy szárnyas falloszt.
4: Ez a vége a világnak, az izgalmak kihalnak belőle.
1: Igen, túl precíz lesz itt minden. Igen. Na jó, nézzetek rá, hallgatok erre az olimpiára, nagyon érdekes, hogy fut. Most még csak futkorásznak. 4 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk mindjárt a hírek után.
5: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már

0: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
1: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
1: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre!

0: Magyarország műsorát augusztus 31-én és kérje kedvencét Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvenc szettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
6: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
7: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrantető.hu/akció oldalon.
8: És az autó első van a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
9: Nálatok ki a jobb pilóta?
10: Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
11: Shell. Go well.
12: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
13: Mi?
12: Ne!
13: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
12: Ugrunk egy bombát!
13: Szállás.hu. Úgyis te...
14: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
15: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
14: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
16: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
17: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
18: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
19: Szakmát szeretnél, amivel el tudsz helyezkedni? Tanulj a Békés Csabai Szakképzési Centrum felnőtt képzésein. Ingyenes, korszerű és piacképes képzések, sok gyakorlat, biztos tudás. Munka mellett is elvégezhető. Csak rajtad múlik. Regisztrálj most! www.bsc.hu. Békés Csabai Szakképzési Centrum a szakképzés élvonalában.
20: Sűn idő, ide vagy oda, hamarosan kezdődik az iskola! Táska feltöltő akciók a Micromax C plusz C raktáráruházban!
21: Bevált írószermárkák!
22: Sűni, Nebulo, Kohinor, Faber-Castell, Milán!
21: Bődületes választék!
22: Iskolatáskák, toltartók, színes ceruzák, temperák, írólapok, radírok!
20: Miért fizetnél máshol többet, amikor nálunk őrült jó áron megkaphatod? Tudjátok, pajtikák! Micromax C plusz C raktáráruház, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vídia udvarban. Gyertek! Aki kapja, marja!
1: Lövényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
23: Ha
2: Ha gyorsan kell egy igazolvány kips, nem mindegy, hogy nézel ki rajta, akkor Juhos Fotó. Néhány perc alatt elkészül bármilyen igazolványkép, bérletbe, vízumba, önéletrajzba vagy biometrikus formában. Képedet elviheted papíralapon is, vagy akár digitálisan is. Ha igazolványkép, akkor Juhos Fotó a Csaba Centerben.
3: Próbáld ki az elektromos autózás csúcsát Békés Csabán. A BYD legújabb modelljei mostantól téged várnak a TV-toronynál, a Glass Kft. Szalonjában. Foglalj tesztvezetést még ma a BYD-glass.hu oldalon. BYD, a jövő hajtóereje.
4: Majidi Design, egyedi tapéta, függöny, kis és nagy kereskedés, tapéták, függönyök gyártása, varrása, lakberendezése, kivitelezése. Bemutató termeink Békés Csaba, Luther utca 18, Budaörs, Trend Center, Gervai Mihály utca 1. Majidi Design, www.majiditapeta.hu.
23: Új képzések a Gyulai Szakképzési Centrum Haruken János Technikum szakképzőiskola és kollégium kínálatában. Egészségügy ágazatban fogászati asszisztens, radiográfiai asszisztens, gyógyszertári asszisztens, fizioterápiás asszisztens, gyógymasször képzéseinkre várjuk a jelentkezőket. Képzési kínálatunkban továbbra is szerepel a kereskedő és webáruház technikus, vállalkozási ügyviteli ügyintéző, hűtő és szellőzés rendszer szerelő, szárazépítő, asztalos, fodrász, speciális lábápoló podológus, villanyszerelő szakmai képzés. Rövidebb képzési idejű képesítő bizonyítvány nyújtó képzéseink, dajka, méhész, bombon és cukorka készítő, manikűrös és köröm dizájner. Érdeklődni a 66-os körzet 561-420-as számon, vagy a felnőttképzés@dsc.hu címen lehet.
24: Reklámot hallottak.
25: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
26: Egyre mélyebben van a talajvíz, fotófesztivál Békés Csabán, főzőversenyt tartottak a madzagfalvi napokon. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Tovább csökkent a talajvíz szintje Békés megyében a tartós aszály miatt, írja a beol.hu. A térség jelentős részén az elmúlt három hónapban jóval kevesebb csapadék hullott a sok éves átlagnál. A talajvíz szint 2021 óta süllyed, és a téli tavaszi időszakban sem tudott visszatöltődni. A vízügyi adatok szerint a vármegye nagy részén másfél-két méteres visszaesés jellemző a korábbi évtizedek átlagához képest, de területenként jelentős eltérések vannak. A vízhiány már a lakossági kutaknál is gondot okoz. Békés Csaba Tanyás részein, felső nyomáson és Fürjesen egyes kutak vízhozama kritikusan visszaesett. A probléma megoldására a kormányhivatal, a vízügy, az önkormányzat és a tanyákon élők együttműködést indítottak. Indul a Békés Csabai Fotófesztivál, amely október 22-ig több helyszínen várja az érdeklődőket, olvasható a Visit Békés Csaba oldalán. A programban klasszikus, kortárs, absztrakt és dokumentarista fotók mellett fiatal alkotók és fotóklubok munkái is helyet kapnak. A fesztivál a Békés megyei könyvtárban Bálint Barnabás és Janik Zoltán közös kiállításával kezdődik. A következő hetekben további egyéni és csoportos tárlatok nyílnak, és megrendezik a 43. Mafosz szalont is. Szeptemberben a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás is Békés Csabára érkezik, amely október 22-ig lesz látható a Szent István téren. 19 csapat főzött a Békési Ízek utcájában a madzagfalvi napok zárónapján, számolt be a beol.hu. A hagyományos főzőversenyen többek között paprikás, krumpli, gulyásleves és különböző pörköltek készültek. A Belencéres Néptánc Együttes több mint 20 taggal vett részt a programon, míg a mozgáskorlátozottak békési helyi csoportja mintegy 300 adag gulyáslevest főzött. A csapatok ételeit zsűri értékelte, és több külön díjat is kiosztottak. A verseny első helyét a madzagos família szerezte meg lapos borsólevessel és palacsintával. Napközben még több órára kisüt a nap, de már egyre több felhő jelenik meg az égen. Békés Csabán ma akár 33 fokot is mérhetünk. A változó irányú szél gyenge lesz. Majd a késő délutáni, kora esti óráktól kezdve egyre többször megnövekszik a felhőzet, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki.
27: Az időjárás jelentés támogatja a családi fürdőmedencé kivitelezője, az Alföld Pool Kft. www.alföldpool.hu.
28: you
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
27: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: Metal, a 90-es évek diszkóbuddhistája, Sebestyén, Baller Feri, Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt vagyunk, 9 óra után 14 perccel, jó reggelt kívánunk
2: jó reggelt.
1: Mindenkinek, hello,
3: cső,
1: drága hallgatók!
2: Érdeklődő szeretnénk, hogy most, hogy Oti ki buliszta.
1: Igen.
2: Plázsozta, szigetezte magát, hogy így néha-néha azért így visszajön.
1: Úgy gondolt, hogy Shakira nem tette meg a kellő hatást az emberek, hát hogy is ugyan vérnyomásában és vérmérsékletében.
3: Nem lökte be a keddet.
1: Berázzon bennünket?
2: Egyetlen robot se fog úgy riszálni, mint Shakira, de hogy...
1: Dögunalmas ez a csaj. A dögunalmas dalaival, a dögunalmas segrázásával, nem?
2: Tehát, hát azért de.
1: Mutasson már valamit. A 26. Shakira dal is ugyanolyan, mint az első.
3: Ezt szeretik benne, érted?
1: Halálosan jellegtelen. Tehát, hogy ilyen
2: felismerhetően Shakira.
1: Felismerhetően jellegtelen. Bántóan középszerű. Nem? De hogy most
3: és látod, mégis bántóan középszerű, azt a világon mindenütt megy.
1: Ebből el lehet, ebből a tündöklő középszerből lehet itt a karriert építeni, de tényleg? Hát ez borzasztó.
2: Üdv a világon.
1: Tényleg. Csinálj már valamit, ami kicsit váratlan vagy, úgy tényleg. Amikor berobbant ő 20 év, akkor azt mondom, igen, ebben a csajban van lendület. De most már a saját dalainak a farvizé nevez egy 126. ugyanolyan dallal.
2: De miért, mit kellene máshogy csinálni?
1: Mi? Nem tudom.
2: Van egy nagyon jó feneken, nagyon jól tudja rázni, van egy különös hangszíne.
1: De az kevés, hogy 8-asokat írsz le a csípőddel állandóan. Nem értem, jó.
3: Nem de... kevés az, nem rossz az.
1: Nem rossz, de hogy valami legyen már. Nem tudom.
2: Jó, szóval rehabilitáljuk azért néha majd a...
1: Oti?
2: Otit.
1: Oti pihen. Ott is szerintem megszolgált, amit meg kellett szolgálni, úgyhogy kifújtuk az órát.
2: Akkor, akkor marad Shakira.
1: Úgyhogy egyétek, amit főztetek. Hallgassátok, ez kell nektek. Egy jó Shakira, meg egy jó Dua Lipa.
2: Na, csak egy hét múlva kívánság műsor.
1: Egy hét múlva, igen. Egy hét múlva, igen. Ha igazán ki akartok velem szúrni, akkor Shakirát kértek is, Dua Lipát. A jó fejek azok kérnek egy-egy szkútert, vagy valami 90-es éveket, de az igazán genyók azok Dua Lipát, Shakirát, és nem tudom még. Valami borzadár kérjük.
2: Bármit lehet egyébként?
1: Én nem tudom, mire kapunk engedélyt, de azt hiszem, hogy igen.
2: Ha rámarkolnak Jimmyre, akkor mehet az is akár.
1: Ez egy jó kérdés, hogy
3: te... Egy jó néz le rám, ó Isten.
1: Ez lehet? Ilyet? Egy kis... 90-es évek, 2000-es éveket játszhatunk? Ja, ami benne van a gépben.
2: Hát, amit beleraksz a gépbe, Zsül.
1: Hát az van benne, amit akkor pénteken beletöltünk.
3: Nagy töltést,
2: köszönöm,
3: Gyula.
2: Óriás töltést.
1: Itt maradunk Gyula pénteken, 10-től 11-ig. Minden lesz a gépben, ami utána hétfőn lejátszható. Hétfőn van ez az extra kívánság műsor.
2: Igen. De nem írtad be a naptáradban még?
1: De, ben van, csak hogy így tudatosítsam magamban.
3: Csak
1: magam
3: nem nézem, tudod, nem nézek rá. Ne írja, de mit nézek rajta.
2: Majd hétfő reggel 9-kor.
1: Igen, jó, tehát akkor hétfőn kell itt hosszabbítani egy kicsit.
3: Nincs edzés, nincs semmi. Tedd magad szabaddá,
1: itt vagytok kettőig, itt ültök ti is, nem?
3: Mindenféleképpen, hogyne.
1: Néha betelefonáltok legalább? Kértek számot?
3: Azért kértek számot.
1: Jó, az első dal a tiéd, ez ki van adva, tehát az foglalva van.
2: Álhangon.
1: Megismerlek úgyis titeket. Mindegy, mi lesz, úgyis megismerlek. Ja, ez egy fogadás volt, ugye, egy talán nem is tudom, francia, vagy nem tudom milyen meccse, még VB-n, hogy akinek a csapata veszít, az beül a kívánság műsorba. Ugye, és sajnos te behúztad.
3: És utal.
1: És utal 2 kilót egy alapítványnak, így van. És te behúztad.
2: Ez Eszter ötlete volt, ugye?
1: Azt nem tudom. Szerintem mi próbáltuk egymást itt túllicitálni még ilyen plusz feladatokba, hogy legyen pénz és valami, és akkor kitaláltuk ezt. Talán ebben nem biztos, hogy benne volt. Nem tudom.
3: Nem minden jó ötlet az övé.
1: Igen, egy-kettő tartsunk meg magunknak
3: igen,
1: azért.
3: Igen.
2: De az volt, tehát itt egyébként, hogy a Feri lett volna a váltó, tehát ő lett volna a másik, aki esetleg
3: vezethet. Hát
1: ha az ő csapata veszít, akkor ő ül be a kívánság műsorcsán 10-től délig.
2: Ki fogadott kivel?
1: Mi ketten Ferivel. Ha nyer az én csapatom, akkor hétfőn Feri ül.
3: Bizony.
1: És én kérem az első számot.
3: De hála Istennek, így sokkal-sokkal izgalmas.
1: 10 óra 10-kor te motorom vagy, és telefonon bekéred az első számot. Én meg...
3: Szia Balázs, itt vagyok.
2: Van már terved?
3: Lesz. Rengeteg.
1: De valamilyen ilyen sokat játszott.
3: Hát persze, hát nyilván nem majd egy izidén.
1: Mert ugye én itt végig is hallgatom azokat a dalokat, amiket kértek, én azt nem tudom átléptetni meg semmit, tehát én azt fogom hallani utána 2-ig. Na az az igazi kínzás.
2: Úristen, egy Dance Monkey-t.
1: Na, ilyenekkel ülünk majd itt
2: Attissal. Az a szám, amitől én, ha meghallom a hangszínét a csajnak, egyszerűen megkaparom az arcomat.
1: Hát azért, mert 8 évig játszottuk mi is. Naponta 325-ször.
2: Nekem már az elsőre is.
1: Igen. Következő fogadásra egy hablányúzásot ért.
2: Na hát, ha igazán bevállalósak lennétek, ha jönnétek velük.
1: Nem, azt megvárjuk az októbert, hogy ti elmentek hablánytanfolyamra, annával azt meghallgatjuk. Na gyerekek,
2: Bocsánat, megköszöntöttük őket egyébként rendesen.
3: Meg, már tegnap is.
1: Tegnap említettük, hogy ma lesz a születésnapja.
3: Igen, és majd holnap visszatérünk rá, hogy holnap, milyen jó volt rendben. A születésnapja.
1: És holnap elmondjuk, hogy érdekes módon tegnap volt a születés. Ez a páros születésnap.
2: Így van.
1: És ez ma van? Te mindenség itt neki.
2: Tényleg?
3: De érdekes.
2: De mégsem maradt el.
1: Hát ma ünneplik közösen a születés. Kinek hányadik gyerekek? Ja, ilyet nem illik. Zsúcikém, akkor csak te mondd, de hányadik vagy ma? 56.
3: 50 vénszar.
1: Azt a minden.
3: Ja, én is.
1: Nagy ünneplés? Semmi?
3: Semmi?
1: Azért csak felüttök egy mézes krémes ketten egy villával, nem? Vagy valami azért csak lesz?
2: Nem mentek semmi.
3: Egy alkoholmentes pezsgő.
1: Anna?
4: Megkaptam Julikától reggel.
2: Nem ezért dobtam be egyébként.
4: De ez nagyon-nagyon cuki. Mit nézd kaptál? Meg a szatyor feliratát, légy szíves.
1: Gym bag, egy jean bag. A gym áthúzva, és egy jean felirattal. Gym bag.
4: Természetesen nem üres a kis szatyor.
1: Na. Sok kis picis.
3: Nagy!
1: Azt, ami nem vagyok egy nagy jean szakértő, de jó, neki még az üveg.
4: Ez
1: jó?
4: Nagyon jó.
1: Jóféle?
2: Igen.
3: Ez egy japán jean egyébként. Nagyon érdekes, hogy ezek így belefogtak, és a szokott precizitással gyártanak, mint igen. Ugye minden.
1: Viszkikben is ez erősek, is a... most már régóta, és a görnek gin vonalon is.
2: Nem tudom, én a viszki vonalat nem kóstoltam, a ginben nagyon jó. Ez egy nagyon
1: is
2: jó.
1: Viszkiben is nagyon erősek a japánok.
2: Anna, ti mentek valahova?
1: Na?
4: Ma?
1: Esetleg nem tudom, megy.
2: Lesz valami?
3: Hát egy go-go, ha mi. Egy ilyen.
4: Egy
3: a trófea is csak délután akkor olcsó.
1: Jó,
4: hát délelőtti olcsóbb. A déli, a esti az már feláros. Oda nem megyünk.
1: Esti trófea már nem fér
4: bele. Nem. Elmegyünk, ebédelünk a Zsüllel egyet, kész.
3: Ne, közös ebédre.
4: Közös ebédre elmegyünk a Gógóhamiban.
1: Újpesti Gógóhami büfé a legjobb.
4: Csalamár és hamburger tolunk. Hú, de jó volt az Jézusom.
1: De nálad nem illik megkérdezni, hogy hányadik.
4: De én nem titkolom a korom. Tehát a Zsüll és én közöttem egy év korkülönbség van. Ennyit elárulok. Az én javamra. Én vagyok. Igen. Ő a fiatalabb egy évvel, én vagyok az idősebb egy évvel. Hát mi sorba jövünk. Tehát Feri, Zsül, jó magam.
1: Nem igaz. Hát, dupla gyerekek, dupla szülina. Dupla szülina.
4: És aztán a Zsül. Nézőpont kérdése, Ferenc.
1: Ki a veszélyeztetett? Ki a legidősebb?
4: Én.
1: Te vagy a legidősebb. És utána Feri, Zsül.
4: Utána Feri, Zsül.
1: Aha. És ki egy Lackó, Laci? Talán a Lackó legfiatalabb. Nem, Eszter a legfiatalabb.
2: Ezt
1: a frissítés várjál. Meg behúztunk magunkra egy 15 évvel fiatalabbat, hát ugye azért könnyű.
4: Így van.
1: Igen. Viki van, Viki 77, mint én, Lackó 79 talán.
2: Nem,
1: 80.
2: Én is 80-as.
1: Bár mindent megtesz, hogy ne 80-asnak tűnjön. Öregíti magát rendesen azért, két végén égeti a gyertyát. És Eszter behúzta a legfiatalabbat. Ugye, hát ő frissítésként bejött, ilyen 33-35 körül.
2: Ez az, amit én nem tudom pontosan. Az Eszter hány éves?
4: Nem tudom, 35-6-7, nem tudom.
1: 35 körül. Hát hozzánk képest szemtelen. Azt érzed, hogy na, ez kicsit illetlenség.
2: Akárhány fórumon keresem, mindig más látok.
1: Igen, Erdély Monika. 23 éve, 33.
4: De tényleg.
1: Igen. Na így állunk.
4: Hát így vagyunk. Így vagyunk mi a Zsüllel.
3: Semmi családi ünnep a Péter nem viszel valahova este.
4: Nem tudok róla, hát ez lehet, hogy meglepetés érted. Ember még reménykedik, hogy valami lesz.
2: Nem volt kis csokoládé a párnádra oda készítve?
4: De volt, nem csokoládé, egy ilyen kis levél.
2: Nekem volt az.
4: Nem vagyok csoki.
1: Csokinak tűnt, de kiderült, hogy nem az volt.
4: Nem csoki volt az.
1: Már a Péter se végig.
2: Igen. Van humora ennek a pasinak.
1: Már a szobába pelenkát cserél.
4: Életében,
1: hát ez is egy faj. A szülinapi ajándékot.
4: Adtam egy ilyen kis levélkét, egy ilyen nagyon aranyos kis szülinapi köszöntőt az oda volt. Mindig kapok, igen, mindig oda teszi nekem, mert tudja, hogy hajnalban megyek el, és akkor az ott van.
2: A bevásárlista mellé. Egy tejföl.
3: Hozzá 2-8-as
1: tejet is. 2-8-as tej, két pirelit sóska, meg fehér flotír törölköző, mert megint összefostam az előző.
4: Hozzá elmegy a gyógyszertárba is.
1: Ne felejtsd a paxirazolt és a bilagitot.
4: Nyomás csökkentő.
1: De nem te ilyen kis levelet minden évben kapsz,
4: minden
1: ez cuki.
4: Minden évben kapok, igen.
2: És mit ír benne?
4: Hát az mindenféle szépet, hogy boldog születésnapot kíván, meg ilyen kis kedvességet, meg rajzol is hozzá.
2: Rajzol?
4: Igen. Mit? Mondd azt, amit gondolsz.
2: Mint a Demekseri alpolgármester azt.
4: Nem, de hogy is. Nem kis szívecskéket, meg ezt azt nem azt. Hát ez egy ilyen
1: a cuki. Kis Szabó kérdezi, se egy vérvétel, se egy nagy labor. Semmi gyerekek, semmi. Hát semmi. Hát,
4: figyelj. Hát, mondom, így vagyunk mi jól. Így vagyunk, ahogy vagyunk.
1: Na jól van. Szülinapozatok akkor. Jó?
4: Így van.
1: Mikor vágjuk a tortát?
3: Mindjárt érkezik.
4: Akkor olyan szép kerek lesz, nem? Akkor
3: pedig megrendeltem, nem jött meg, nem. Laci?
1: Mert rohadékok vagyunk, úristen.
2: De hogy is? A portán elakadt.
3: Nem engedték föl,
2: nem
3: tényleg.
2: Nem engedték föl.
1: Még nem jött sem.
3: Jó, egy közös ünneplés, egy csapatos, nem
4: én
3: semmi?
4: Benne vagyok, de beszéltük, hogy legyen egy nyárbúcsúztató. Laci fölajánlotta,
1: Lackóra is van egy meghívásunk.
2: Laci, szóval... hova mész?
3: Azért.
1: Nem, egy erkélyes.
3: Abba a barlangba belépni azért, az elég bátor.
1: Tetőteraszos, lakásavatós.
2: De Annáéknak is van erkélye, nem?
4: Hát, na azt megnézném, oda kiálltok. Hát Népfürdő utca.
1: Ha behozod a kovászos ugorkát.
4: Meg
1: a kis kredencet, akkor ki tudunk ülni.
4: Feri meg a Laci láttam, amikor szerették az IKEA bútorokat. Hát ott két ember kimegy, egy visszajön.
2: Majd váltjuk egymást.
1: Majd részletekbe vagyunk az RKM.
2: Valamilyen nyártemető, csapatépítő, szeptember építő.
1: Még jó időben kiülős.
2: Jó időben kiülős, picit becsicsentős. Lacinál?
1: Hát, ott én behajtanám azt az ígéretet.
3: Így van, földobta a teraszt.
4: Tudom vinni a japán dzsint.
1: Én láttam a videóit a teraszról, az a terasz, gyerekek, az össze van pakolva.
3: Pálmafák, virágok, fények, pálmafák, főfújható jacuzzi,
1: neonfények, meden, ott minden van.
2: Na most akkor bedobnám én is, hogy nekünk is van egy teraszunk, és akkor megnézhetitek az új magas ágyást.
3: Hát nagyon, jaj, nagyon jó, izgatott vagyok.
1: Aha.
2: És akkor grillezhetünk is egyet.
4: Én már voltam Julieknál, nagyon jó kis hely.
1: Amennyien a két bontott zsiguli alatt megtaláljátok a grillsütőt, a 100 liter fáradt olaj mellett, ha valahonnan elő tudjátok kaparni a grillsütőt, és arrébb tudjátok tenni azt a fél traktort, ami ott van a kertetekben szépszere.
2: Amit találtok a garázsban, azt hozzá lehet vinni.
3: Az nem az lesz, hogy megérkezünk, és akkor mielőtt teszünk, pakoljuk ki közösen a garázs.
1: Egy jó kis garázs.
2: Valahol itt van hátul valami. Szóval szerintem kezdjük ott, hogy elmegyünk Lacihoz.
1: Én láttam Laci rendezett teraszát, én ott indítanék.
2: Miért gondolod, hogy...
1: Vekerne csak haladóknak. Mert nem tudom, ti mindig ástok, furtok, ásztok, penészt kerestek, föltúrjátok a kertet, betonoztok, ott a fala, hogy ilyen úgy mennék el, hogy viszek az ölembe egy fasírozott a csömbét, halufóliám, hogy azt kicsomagolom, ki tudja, hogy látok, éppen római ásatások vannak.
3: Júli, láttam a falfestésedet, hát ne hülyéskedj már, rosszul
1: leszünk. Igen, mindig van veletek valami, a gombásodik a falatok, valami nincs ott rendben.
2: A falfestés az egy hosszú távú projekt.
1: Azt mondom, hogy ki akarna omlóvakolatnál érteni, ezért szúvlakit sütni. De menjünk el, Lacihoz, meg a dzsinjét, aztán meg vagyunk.
2: De a teraszunk az csodálatosan szép. Gyönyörű szép kerti bútoraink vannak. Le lehet ülni, van sok virág.
1: Anya,
3: tudod, mi lesz? Ülünk a polikarbonát tető alatt, és veri az eső.
1: Anya, hogy ezt a betonfúrót arrébb kell tenni egy kicsit, tudod, mert még délután két vekerlei közmunkás fúrta a beton, mert találtak a Juliek valami római kori leletet a kertjükben. Én
3: kezdjünk a Lacinál.
1: Kezdjünk a Lacinál. Te addig mutass fényképeket a kertedről, igen. És akkor ott meghozza az ítélet a bíróság, hogy megyünk-e hozzád,
2: Anna,
1: vagy nem.
2: Nagyon jó nálunk.
4: Nagyon jó. Voltam. A házi szentjük ünnepén voltam. Miroszláv főzött ilyen 87 féle fogásból álló kis, nagyon mentegetőzött, hogy szerény menüsor volt, 87 fogás.
1: Házi szent ünnep.
4: Házi szent ünnep. Igen. Meg kell csokkolni az ikonosztázt.
1: Na látod, ezért megyek a Lacihoz.
3: Tudod, kicsókolja meg utána.
1: Nekem a Laci tetőteraszára, a jacuzziba jöntett kettő darab ginnel a kezemben.
2: Ez a szláva, erről már meséltem nektek, hogy minden elsőszült fiúnak van egy házi szentje, és ez a szerbeknél egy ilyen óriási nagy happening. Eszem iszom dínom dánom, és minden barátot, rokont ilyenkor meghívnak, és rengeteget esznek, meg rengeteget isznak. Na, hát ezen voltak az Annáik.
4: Fú, de tényleg, szóval nagyon szerényen. Belépsz, és akkor rögtön ott az ikonosztáz a bejáratnál, és akkor...
3: De úgy, hogy köz előtte azt már mindenki megcsukolta. Mindenki? Jó kis szájpedész.
4: Van is immunrendszer.
1: Fogsz egy kis domeszoszos tördökendőt, kicsit áttörnöd, adsz rá egy puszit, aztán
4: van egy kalács kitéve, egy nagyon szép kalács, azt Miroszláv sütötte, és akkor van rögtön a pálinka, és akkor törsz egy darabot a kalácskából, rögtön fertőtlenítesz egy deci pálinkával, mert feles nem ismerik.
1: Kérdezik, hogy már... a bontók alapácsot mikor kellett megfognod? Hogy volt, hogy előtte kellett a bontók alapácshoz nyúlni, vagy kibenet kérték azt a kis sithalmot, ott még bontogas már, nagyon összekötött. Ez valamikor kertfelújításnak indul, csak Júliék elakadtak fél úton, mert találtak olyan más elfoglaltságot.
4: Én két óra után nem is tudtam, hogy tudok szerbőt. Tehát olyan jól erőszerbőt.
1: Folyékony szerbe váltott. A Kalasnyikovhoz ne nyúljatok, ennyit kérsz alá, hogy ahhoz ne nyúljunk.
2: Az a baj, hogy mindig csak röhögtök rajtunk, de soha nem jöttök el, pedig ezekre meg szoktalak titeket hívni.
1: Ez igaz.
2: Egyszer eljöttek, és azt mondanátok, hogy
3: nem véletlen.
1: Ez igaz. Igaz. Kár, hogy biztos, hogy egyébként, biztos, hogy nagy buli. Biztos, hogy
2: nagy hangulatú, tök jó, mindig. És sose csalódnátok, csak nem hisztek bennem. Inkább megyünk puccos tetőteraszokra a Lacihoz. Jó, igen. Menjünk.
1: Puccos penthouse-ok tetőteraszra. Egyébként onnan jött most a nyár végi meghívás.
4: Igen. Laci dobta be
1: a elkészült a terasz, és ott üljünk meg valami tort.
2: És akkor én mondom, hogy akkor én tovább vinném ezt, és akkor gyertek hozzánk utána.
1: Na, jó, jó, jó, jó, jó,
3: jó. Hát nem akarunk azért állandóan együtt lenni.
2: Jó, akkor is
3: Juli, na.
1: Veletek egy este, hát bőven elég után meg is vagyunk azért.
2: A következő három évre.
1: Jó, mert a sites konténerbe egyből bele lehet hányni. Azért van oda lerakva azért egy telefonszámmal az oldalt, mondom, nem megy belehány, meg is vagyok.
3: Juli, gumicsizmát, lapátot vigyünk, vagy van?
2: Nem, mert igen, muszáj, mert elmerülsz a kanéban, a marhatrágyában.
1: Ó, nekem a Lackó kis tetőteraszot meghúzom, én magam egy pohár ginnel. Na, jövő mindjárt, 9:50 pontosan itt vagyunk, rögtön a nap legjobb pillanataiban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer! Hamarosan újraindul a Rádió Egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió Egy Konténert.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagy, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
4: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjatek.hu.
7: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9.990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
8: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
9: Hovány csoport a világ élvonalában.
10: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
0: Reklámot hallottak.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kezdődik a házi pálinka főzés szezonja. Itt a nyárvégi hangkavalkád. Véget ért a rendőrség nyári tábora. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Kezdődik a házi pálinka főzés szezonja. Az adóhatóság arra figyelmeztet, hogy a szigorú jövedéki szabályokat mindenkinek be kell tartania. Így például a főzés megkezdését is kötelező előre bejelenteni, mondta el rádiónknak Lincmájer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztály vezetője.
2: Magánfőzőként párlatot az állíthat elő, aki egyrészt betöltötte a 18. életévét, és a saját tulajdonú gyümölcséből, illetve az abból készült alapanyagból készíti el. Évente legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő. Ezt háztartásonként kell számítani, tehát hiába él egy háztartásban együtt több, akár mezőgazdasági őstermelő, aki magánfőző is lehetne. A 86 literes párlat mennyiség ez nem számítható össze, ez háztartásonként 86 litert jelent.
1: Többnapos komoly zenei koncertsorozattal várja a közönséget a nyárvégi hangkavalkád fesztivál Békés Csabán, olvasható a visitbekéscsaba.com-on. A rendezvény a városban zajló nemzetközi zongora és kamarazenei mesterkurzushoz kapcsolódik, amelyre több országból érkeznek fiatal zenészek. A déli matiné keretében holnaptól szombatig a kurzus résztvevői mutatkoznak be hangversenyeken, vasárnap pedig két gálakoncerttel zárul a fesztivál. A növendékek Magyarország mellett, többek között Dél-Koreából, Kanadából, Franciaországból, Németországból és Törökországból érkeztek Békés Csabára. A koncerteknek a Zeneiskola Bartók terme ad otthont. Több mint 100 gyerek vett részt a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság 5 hetes nyári táborában Dobosszanazukban, tudatta a behír.hu. A 6 és 12 év közötti gyerekek strandoltak, kézműveskedtek, valamint moziba, múzeumba és alpaka farmra is kirándultak. Játékos foglalkozásokon tanultak a biztonságos közlekedésről és a bűnmegelőzésről, emellett rendőrautókat és motorokat is megnézhettek. A programok között szolgálati kutyás bemutató is szerepelt, a büntetés végrehajtás egy rabszállító buszt, akkor a szülött mentők pedig mentőautójukat mutatták be. Az időjárásról. Napközben még több órára kisüt a nap, de már egyre több felhő jelenik meg az égen. Békés Csabán ma akár 33 fokot is mérhetünk. A változó irányú szél gyenge lesz. Majd a késő délutáni, kora esti óráktól kezdve egyre többször megnövekszik a felhőzet, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki, amelyek környezetében a szél is megélénkül. Este 26, míg hajnalban 18 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na, itt is vagyunk, 3-4-10 lesz pontosan 6 perc múlva.
1: Hát jó reggelt.
0: Jó reggelt, kívánunk mindenkinek. A Devecseri emlékmű kapcsán felhívtuk az alpolgármestert Nyárs Hajnalkát, hogy...
2: A műtervezőjét.
0: A műtervezőjét, így van.
2: Fontos.
0: A műtervezőjét, mert hogy lekerült a kupak, és hát most azon gondolkozunk, hogy mi lesz így a Devecseri fallosszal, mert hogy tényleg az. És Hajni nagyon jó fej volt, elmondta, hogy ők ezt nem látták jönni, a tervező asztalon legalábbis.
2: Igen. Szemből másképp nézett ki, alulról ilyen.
0: Így van, alulról ilyen, se ő, se a faszobrász nem látta ezt a dolgot. De most újra gondolják. Újra gondolják, és valahol felállítják majd a régit. Nagyon szeretjük ezt a történetet. Valamint Gyuli bejött reggel, és egy egészen szürreális tanfolyamra invitálta meg Annát októberben. Van ilyen, hogy sellő tanfolyam. Hát ugye? Hát ezt nem kell nagyon magyarázni.
1: Várnak titeket is szeretettel.
0: Megyünk mi is, csak megnézzük, hogy érzitek magatokat. Júli és Anna sellő tanfolyamra megy, megbeszéltük, hogy mi történik ott.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Most van egy új dolog, ebbe Annát is be fogom rántani, csak ő még nem tudja.
2: Hogy örül? Már látom az arcán. Nézd meg az Annát, milyen boldog lett.
1: Ez lesz az én ajándékom neki, csak még nem tud róla.
0: Na?
1: Elmegyünk sellőúszás tanfolyamra.
0: Az jó!
2: Jézusom!
0: Úristen, de hogy nem Annának hívnak.
2: Az, amikor fölhúzol a lábadra egy ilyen farkat?
1: Fel.
0: És lefele merülsz?
2: Lesz.
0: Ja, csak táncolsz a vízbe, hülye.
1: Nem, rendes hableány. Workshop.
2: Hableány workshop.
0: Mondom, hogy nagy a baj. Nem hiszitek el. Tényleg mondom, higgyétek el, hogy nagy a baj. Nem értitek? Higgyetek nekem.
1: A Hajós Alfréd utcadában vannak ilyen programok, vannak tanfolyamok, meg vannak ilyen egyalkalmas események.
2: Azt mondja, na miért én?
0: Miért? Mondják, hogy van élete, te élsz.
4: Eddig megvoltam úgy, hogy sellő nélkül éltem az életem.
1: De nem tudtad, hogy mi hiányzik. Nem. Úgyhogy októberben befoglaltam egy időpontot. Elmegyünk, kapunk sellőúszonyt.
4: Gyönyörű ez.
1: Megtanuljuk, hogy kell víz alá merülni, sellő módjára úszkálni, levegőt.
0: Kinek a Porsche Cabrio kapuzárása, kinek a menopauza. Ezek ilyen dolgok sajnos, ez így működik.
4: Csillogós pikkelyünk.
0: Ugyanúgy megőrültek, mint mi, csak ti sellőúszásra mentek.
1: Lesz kagyló felsőnk és csillogós pikkelyes úszó alsó.
2: És már látom a 2,5 méteres vízbe, hogy ezek ketten elsüllyednek.
1: Megtanítják, hogy hogyan kell kint a parton mozogni, mint egy partra vetett hal.
0: Így fogtok így vergődni, így a szonyba, így haladni, mint a balin, amit így kifognak a Balatonba, és így vergődik a stégen.
1: Igen, és beforgatjuk magunkat a vízbe, és ott megtanulunk ilyen nagyon kecsesen így hullámozni így a víz alatt, és úgy hagy.
4: A nagyon kecsesentől félek egy kicsit.
0: Esetleg... De ha nem hullámzol jövőre nekem a Balatonba egy kicsit, Siófokon, a Szabadstrand, a Szabadstrand mellett.
4: Igen, sokkal jobban tudnék hullámozni Maldivon, csak mondtam neki, hogy jobban is állna.
0: A sellőúszás jobb Maldivon, mint Balaton, ez igaz. Kilitin se rossz, Balaton sóstó Kilitin, de megmondom őszintén, hogy nem rossz.
2: Azon, mert nem bírjuk kivinni a farkad.
1: De hogy nem, de be tudjuk hajtogatni.
0: Ezzel én is így vagyok. Ezzel én is így vagyok. Nagyon nehezen viszem ki a farkam. Mindig veszek neki egy plusz egyet, hogy elférjek.
4: Három daiquiri után úgy lehozom Balázs, hogy öröm lesz nézni.
1: Magára rángatja a sellőúsz, hogy azt elmerül. Csináljuk majd egy gyönyörű képeket a víz alatt. Ez egy októberi projekt, úgyhogy erre még rákészülhetsz lelkileg.
0: Pont van egy hónapot szorongani. Tehát pont arra jó, hogy egy hónapot még szorongjál rajta, hogy mikor kell sellőúszni a Komjádi úszodába egy ilyen unatkozó íz és sellőtanfolyamon, bokáig érő gombás vízbe, 38 fokban vergődni három taknyos gyerek mellett, akik éppen a fikát tanulják, fújják ki az orrukat, és 8-as pályán tanulják a pillangóúszást, érted? Úgyhogy az egyik íz kijön, és ilyen tudod, kétoldali bajusz fika van az orrán. Még a Pistike, ne fújd a medencébe az orrot, ti meg ott nagyon sellőztök. Aztán eztek egy pucskockát 600 forintért.
4: Mit csinálnak a nénik?
0: Ne nézz oda, Pistike! Ússzál még egy hossz, töröd le a taknyot az orrodról.
1: Van tanfolyam gyerekeknek, és van kifejezetten felnőtteknek.
2: És hol farkat húznak maguknak?
1: Hát, mint az Ariel, úgy fogunk húzkálni a víz alatt.
0: És már úgy jött ki az öltözőből, miközben a bácsit húzza fel az úszósapkát. Timál, csapatjátok ki a Komjádi úszodában, de jött az öbből még a folyosón, hogy ahogy szárítják a gyerekek haját közben, ti ott nagyon sellőztök már.
1: Én szerintem kint a parton kapjuk meg, és ott kell majd valahogy belehúznunk magunkat.
0: Megvan az úszony. Megvan az úszony. Ráírva, hogy T2-es raktár, Komjádi úszoda, tudod.
1: Még jobban tetszik, akkor elmegyünk a Rab-szigetére, és ott majd fotózkodunk víz alatt.
0: Hallod, de azért a pad is normális. Akik egykoron ezek csinálja. Normális búváriskola voltak, most már padi sellő tanfolyam. Az egy amerikai búvárszervezet a padi, hát ezeknek is elment az esze. Érted?
2: Egykor szebb világot megért oktatóként.
0: Nyitni kellett, nyitni kellett. Igen. Nem volt hát, elég, hogy...
2: Ha izére nem jössz merülésre, akkor gyere sellő tanfolyamra.
1: Ide figyelj, van egy csomó kislány, aki hercegnő akar lenni, és van egy csomó nagylány, aki meg aki... hableány akar lenni.
4: Nem jó. Akartam, de így alakult, Balázs. Nem
0: sodródni kell. Tudod, ez ugyan sodródni kell. Ára, az... Amit az élet dob, mindent el kell fogadni. Most már nem ugrunk el semmi elől. Ez így, amit hozz az élet, abba bele kell menni. Hát fotókat kérünk azért majd. Terveken nem látszott? Vagy amikor én rajzoltál is a tudatalattiból ezt így papírra öntötted? Nem
2: de
0: láttad?
2: Várjál,
0: hogy látszott? Hogy falloszokat rajzolsz?
1: Ez egy terápiás folyamat.
5: Nem látszott, hát vigyelj, ne vicceljünk már. Tehát marha jó fantáziával vagyok megáldva, és elég kreatív is vagyok.
0: Igen?
5: De azért nem egy szárnyas falloszhoz hasonlítom mohácsot ezen. De
0: tervrajzod nem úgy nézett ki, de...
5: Nem úgy nézett
0: ki. Hol lett ebből egy szárnyas fallosz?
5: Találtam egy kiváló fafaragot, aki most ugye az interneten velem együtt a világ legnagyobb galádja.
0: De hogy is imádjuk, nagyon szeretjük, megdicsérjük őt is. Hát.
5: Na, nagyon köszönöm egyébként, és majd ezzel kapcsolatban azért még szeretnék valamit elmondani. Aki ingyen, bérmentve felajánlott, hogy igen, Devecser, ápoljuk egymás között a kapcsolatot, én ezt nektek pro bono odaadom. A madár gyönyörűen kidolgozott.
0: Madár? Ez egy madár? Méter... Hát én várjál, keresem
5: ez
0: a madarat.
5: Ez egy madár, egy sasmadár.
0: Sasmadár!
5: Egy... Szimbolikája van. És ennek a szimbolikája nem más, mint alapvetően, amit ebből egy normál ember egyébként ki tud hozni. A felemelkedés, a porból való felemelkedés, a megalázottságnak a...
0: Aha.
5: Az elfelejtése.
0: De ennek a madárnak nincsen csak... szeme, nincsen csőre, csak egy hatalmas kupak. Ja, van?
2: Hát de hol?
0: Van? Hol van? Hát
2: hol?
0: Egy kupakot látok egy...
1: Lehet, hogy fordítva rakták
5: föl? Magasan. 5 méter magasan. Itt
0: apró kicsi
5: szemecskéje. Hogy nem volt egy 5 méteres emberünk, aki ezt lemehozta volna. Tehát ez történt.
0: Mesélj nekem a felállítás pillanatáról, amikor érkeztek az óvodás gyerekek balról, jött az ispán jobbról, és ti ránéztetek a szobor, és azt mondod, Robi, van egy kis
1: baj. Te szerinted is ez egy... De nem úgy néz ki ez, mint egy...
0: Szóval mikor esett le? Amikor fölállítottátok? Most, hogy ilyen szimbolikusan kérdezem.
5: Természetesen bele lehet látni azt, amit mindenki belelátott. Én ezt vállalom.
2: Na de várj, igen, de madarat senki nem látott bele. Igen, tehát igen. Láttak bele spárgát, fagyit és fallot. De madarat
5: ez
2: senki.
5: Történt.
0: És mit
5: ez
0: mondott
5: történt.
0: A mester? Így adta ki, írja valaki. Ha így adta ki az anyag.
1: Vagy
5: így jött ki az anyag?
1: Nem félkész.
5: 19-én felállítottuk, 20-án átadást. Tönthettem volna úgy is én, mint alpolgármester, hogy én ezt át nem adom. Én a plébános nem kérem meg, hogy áldja meg.
0: Nagyon jó, hogy nem mondtad le, Hajni. Nagyon jó, hogy nem mondtad le. Így igazán bátor. Gyerekekkel plébánossal. Persze.
5: Aki a plébános úrral egyébként szerintem nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Az a plébános, akit én valamikor annak idején Debecsernek elterveztem. Ő az az ember, aki amikor kell méltóságos, amikor kell, akkor meg ember. És mi ezt megbeszéltük egymással, a fafaragó úgy szintén. Tehát az embereknek a kiválóságát, a hozzá, amit hozzátett értéket, azt nem lehet elvitatni. Fallosz és kész.
0: Ennyi.
5: Ezt látta bele mindenki.
0: Hát így van.
1: Na, amikor a plébános úr felnézett a sasra, akkor ő nem mondott semmit?
5: Semmit. Azt mondta, hogy ne haragudjak meg rá. Ő nem ezt látja benne. Tehát a madarat azért szedtük le, ez egy közös megegyezés, mert a madár ezután egy teljesen más helyzetbe fog felállításra kerülni, de a marketing fogásomról nem szeretnék többet elárulni.
0: Lekerült a kupak, eltűnt a
5: tetején. Lekerült a kupak, lekerült a méretes kupak, és ehelyére...
0: Nem madár lesz, egy teljesen más
5: dolog fog megvalósulni, viszont a madár megmarad úgy, ahogy van, ahogy fallosznak látták, mert ennek van egy ókori szimbolikája, és akkor vegye már Devecserről a rontást, mert elég bajért már minket, és igenis én megvédem a fafaragót is, meg aki ebbe egyáltalán részt vár.
0: Persze, de nem is se abban őket bántani, így van. Tehát akkor lesz egy új szobor, és marad a fallosz valahol.
5: Így van.
0: Na, jó,
5: így
0: van. Az újat.
2: Az avatás az egy napon legyen, és egy meghívót én szeretnék kérni, mert akkor megnézzük az új szobrot, átvonulunk a felállított falloszoborhoz, és mind a kettőt felavatjuk.
3: Balázsék a Rádió Egyen!
0: Na, itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek!
1: Jó reggelt.
0: Drága hallgatók, már is folytatjuk. Igen, a szobor női változata saslik, kérdezi valaki. Hát nagyon kíváncsiak vagyunk. Egyrészt hol állítják föl a régi szobrot, kettő, mi lesz az új? De ő nagyon helyes volt. De tényleg, ilyen kellően jó.
2: Meg végre fölteszi valaki a kezét, hogy figyelj, én voltam.
0: Igen, nem láttuk.
2: Én voltam, nem láttam, bozs gyerekek, csinálunk egy másikat.
0: Igen.
2: Ez annyira korrekt volt, én ezt imádom, ezt a hozzáállást.
0: Igen, igen, igen, igen. Na gyorsan még akkor egy nap hallgatója, Laci már hozza. Már megcsináltak titeket AI-ba, ízés előjelmezve.
2: Az.
1: Tényleg?
0: Ott ültök már teljes AI-ban.
2: Ma jött egyébként rólunk is félmeztelen, ahogy hívják, tűzoltó jelmez.
0: Egészen na, durva, hogy bármit csinálsz, 2 perc múlva már képi formában megjelenik, döbbenet az AI.
1: Ez nagyon jó. Egyébként így fogunk kinézni.
2: Hát pontosan így.
0: A jelmezetek nem teljesen ilyen lesz.
1: Nem.
0: Rá rajta lesz, hogy KSI. Igen, Darnyi Tamás uszoda. Darnyi Tamás tanúszoda, kérjük visszahozni.
1: Felül óriás kagylók lesznek.
0: Óriás kagylók lesztek?
1: Kagyló, persze.
0: Hány képzés?
1: Ez egy alkalmas.
0: Egy alkalom már, te sellő vagy.
1: Egy alkalom, ott ismerkedünk.
2: Ezt tudod, ez a úgynevezett próbamerülés.
0: Próbamerülés van.
2: Mikor rádagatják a cuccot, levicnek, megmutatják, és utána beleszeretsz, és akkor jön a tanfolyam.
1: Kicsit belekóstolunk,
0: és ha tetszik, akkor mehetsz.
1: Akkor egyébként van rendes tanfolyam, ilyen több alkalmas tanfolyam, ahol el lehet menni, ahol már különböző trükköket lehet tanulni. Nyilván hogyan fordulsz át úgy a víz alatt, hogy ne egy ilyen partra vetett bána legyél, hanem...
0: És milyen hasznos tudás. Jó és hasznos. Na.
1: Na hát.
0: Ő nem akar bennünket, viszont megmutatjuk, hogy mit nyert.
6: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyéjszakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
0: Na?
1: És ezt nem vetted föl? Te!
0: Ez nem kell, ez neked kellett, nem hogy menjél. Kell. Na jó van, gyerekek, akkor megyünk mi is, és holnap Eszter.
1: Eszter jön.
0: Szerdán megkezdi a hetet. Oda nézz!
2: Hát ki kell pihenni a szabadságot.
0: Tud élni.
2: Na.
0: Hétfő kedden kipihentem az elmúlt 2 hetet. Tud élni. Szerdán akkor ő jön, és akkor te vagy még ugye pénteken. Ugye elvileg így. Zárjuk a hetet, szerda csüti az Eszter, és akkor pénteken még te vagy.
1: Aztán jövő héten a harapszolgám lesz.
0: Aztán jövő héten majd te kérsz tőle valamit. Igen. Na jó van, gyerekek, akkor puszi mindenkinek, holnap érkezünk. Szép napot mindenkinek, sziasztok, ciao. We'll be right back.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már

0: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
1: Ne várj, használd az Urzinolt!
0: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
3: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
2: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
4: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. Többféle Hey-Ho gyümölcsital 1 literes kiszerelésben 12 darab vásárlása esetén. Darabja most csak bruttó 519 forint, augusztus 31-ig áruházainkban. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
6: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
7: Sziasztok, sportarcok!
8: Irány a suli az Intersport legjobb ajánlataival. Szerezd be most mindent kedvezményesen, ami az iskola kezdéshez kell. Kényelmes sportcipők és sportruházatok, márkás hátizsákok és sportáskák, valamint Genesis és KTM kerékpárok akár 50% kedvezménnyel. Intersport.
9: Ne kockáztass! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
10: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
11: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
12: Reklámot hallottak.
7: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Reklám.
13: Élj a lehetőséggel. Ha elmúltál 16 éves, érettségiz esti gimiben, akár munka mellett is. A Kölcsey Ferenc és a Báthory István gimnáziumok már 10 helyen. Békésen, Orosházán, Békéscsabán, Csorváson, Füzesgyarmaton, Kondoroson, Medgyesegyházán, Nagyszínáson, Szarvason és Vésztőn várják az érettségizni akaró fiatalokat és felnőtteket. 25 éves tapasztalat, diákigazolvány és családi pótlék az arra jogosultaknak. Ne maradj le! Jelentkezz a szeptemberben induló új tanévünkre. Már most. Bővebb információ az ingyenesen hívható 0680 202 302-es zöld számon, vagy látogass el a www.estigimi.hu weboldalra.
14: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békéscsabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
15: Legnagyobb nyárzáró buli

0: és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szink.org.
1: Hivatott főnök, itt ez a pár lepedő. Mossátok tisztára. Már is indulunk a digbuildhez.
2: Pénzt ugyan nem mosunk, de a szennyest ránk bízhatja. Hozzuk, visszük, akár 12 órán belül is. Ideális szálláshelyek, panziók és hotelek számára. Tisztamegoldás.hu. Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
3: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
4: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
3: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
4: Neked Sedocur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedocurt.
5: Sedocur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Ide hallgassatok,
7: pajtigát! Sünidő, ide vagy oda! Hamarosan kezdődik az iskola! Táska feltöltő akciók a Micromax C plusz C raktáráruházban!
8: Bevált írószer márka!
9: Süni, Nebulo, Kohinor, Faber-Castell, Milán!
8: Bődületes választék!
9: Iskolatáskák, toltartók, színes ceruzák, temperák, írólapok, radírok!
7: Miért fizetnél máshol többet, amikor nálunk őrült jó áron megkaphatod? Tudjátok, pajtikák! Micromax C plusz C raktáráruház, BK

0: Munkahelyi utca 20, a Vídia udvarban. Gyertek! Aki kapja, Maria!
1: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió 1!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

0: Csabi szólt, hogy az M0-áson Dunaharasztinál az M1-es felé haladó oldalon két autó ütközött, több kilométeres a dugó. Vava szólt, hogy az M1-esen Budapest felé a 35-ös kilométernél áldogál egy busz, ez okozza a torlódást. Lalitól jött egy info, hogy az M3-ason Bag és Gödöllő között dolgoznak az úton a főváros felé haladó oldalon. Itt is van legalább egy két kilométeres sor.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. Bye.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és közöttük hamarosan visszatér a Rádió 1 konténer idén is egy konténernyi nyereménnyel. Erről ma már hallhattak az információk között a Rádió 1-esek. Minden további részlet idővel kiderül majd a műsorainkból. Minket nem csak nyáron, egész évben érdemes hallgatni. Jó, és hát jövő hét hétfőn is történnek dolgok. Most mutatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: a Müller Drogéria támogatásával.
1: Jön augusztus 31-én a Balázs Extra Kívánság műsor. 4 órán keresztül jöhetnek a rádió egy hallgatói kívánságok. Nincs kivétel, minden játszik. Na, azért nem.

0: műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
6: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérni? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
7: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
8: Hovány csoport, a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
0: Avicii,

Természetesen semmi ilyesmiről nincs szó. Az egykori Twitteren az X-en terjedt futótűzként a napokban a hír, hogy Taylor friss férjét Travis-t egy 21 éves brazil nővel látták kettesben egy szállodában. Fotó nincs, bizonyíték nincs, csak egy poszt, amiben már a válásról ír a névtelen posztoló. Hát eddig kellett várni az első kamu hírig, én azt hittem, hogy legalább egy fél év eltelik majd. Nem, hát csak pár hónap kellett.

0: műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvenc szettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
10: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
11: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Clubsmart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
12: Shell. Go well.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Hamarosan újra jön a Rádió 1 konténer. A Rádió 1-esek szerintem pontosan tudják, hogy ez mit jelent. Természetesen mondani fogjuk a részleteket az igazi mai slágerek között.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermely, 11 óra 19 perc, közlekedési infók. Dávid szólt, hogy az M5-ösön Pest felé a 25-ös kilométernél több autó ütközött, furgon is felborult, óvatosan 4 kilométeres a dugó. 3 kilométeres a sor az M3-ason, Bag és 60 között Budapest felé, ezt János írta. Dolgoznak az M0-áson, Dunaharasztinál az M5-ös felé, több kilométeren át lehet lassulni, miatta írta Bence.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen! És most vezetés közben ének

0: mai sláger megy. Szombaton itt a stúdióban járt Blondie is, a kanadai világsztár DJ, aki nem csak egy sima interjúra ugrott be hozzánk, élőben zenélt a lemezjátszóinknál. Ezt közvetítettük mindenhol, ahol lehet. A Facebook Live pedig visszanézhető facebook.com/radio1hungary, de meghallgatható a mix a weboldalunkon, a radio1.hu-n és a Rádió 1 applikáción is. Mindjárt zenélek tovább, BB Rex és a New Religion hamarosan érkezni fog.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha

0: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
3: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
4: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
5: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: csak igazi mai sláger megy. Az idei nyár klub slágerei közül ezt nagyon szeretik a Rádió 1-esek. Sleep Tonight érkezik a Swish Disco. Általában ugye egy produkciónak sláger kell ahhoz, hogy befusson. Hát nekik a Swish Disco-nak elég volt egy reality sorozat egyetlen jelenete, amikor az egyik daluk felcsendült a Love Island nyitányában. Spotify hallgatottságuk 185%-kal ugrott meg. Azóta is az ismerettségük töretlen. Ebben a dalban Rehabbel és Sam Feltel dolgoztak együtt. Hölgyeim és uraim, ez a Sleep Tonight!
1: Hey, what's up? This is Sam Felt.
2: Hey guys, we are Switch Disco. And you're listening

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg,

0: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
5: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
6: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
6: Társadalmi célú reklám hangzott el.
8: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
9: Itt a nyár nagy fináléja.
10: Augusztus 29-én szombaton.
9: Nyárzáró az Alibiben. 21 órától DJ Tátus hozza a 2000-es évek legnagyobb zenéit.
10: Majd 23 órától érkezik
9: Varga Viktor, és elhozza a legnagyobb slágereket.
10: A belépés ingyenes.
9: Ha pedig megállás nélkül buliznál,
10: válaszd a korlátlan fogyasztást
9: mindössze 7990 forintért.
10: Augusztus 29 szombat.
9: Nyárzáró az Alibiben.
10: Asztalfoglalás 0630 122 51 52.
9: Alibi Bar, ha kell egy kis szünet a valóságból.
10: Aktuális infók www.alibibar.hu.
11: Élj a lehetőséggel! Ha elmúltál 16 éves, érettségiz esti gimiben, akár munka mellett is. A Kölcsey Ferenc és a Báthory István gimnáziumok már 10 helyen. Békésen, Orosházán, Békéscsabán, Csorváson, Füzesgyarmaton, Kondoroson, Medgyesegyházán, Nagyszínáson, Szarvason és Vésztőn várják az érettségizni akaró fiatalokat és felnőtteket. 25 éves tapasztalat, diákigazolvány és családi pótlék az arra jogosultaknak. Ne maradj le! Jelentkezz a szeptemberben induló új tanévünkre. Már most. Bővebb információ az ingyenesen hívható 0680 202 302-es zöld számon, vagy látogass el a www.estigimi.hu weboldalra.
12: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
13: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
12: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
13: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
14: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
15: Ha gyorsan kell egy igazolványkép, s nem mindegy, hogy nézel ki rajta, akkor Juhos Fotó. Néhány perc alatt elkészül bármilyen igazolványkép, bérletbe, vízumba, önéletrajzba vagy biometrikus formában. Képedet elviheted papíralapon is, vagy akár digitálisan is. Ha igazolványkép, akkor Juhos Fotó a Csaba Centerben.
16: Legnagyobb nyárzáró buli még durvább lesz.
17: Új nevekkel bővült a Coca-Cola Színfesztivál programja, és most már láthatod a legnagyobb helyszínek teljes napi bontását. A legnagyobb külföldi sztárok és a hazai kedvencek egy helyen, a Tisza parton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szín.org.
18: Még mindig tart a forróság.
19: Nyaralni mennél, vagy csak hűvösebbet szeretnél az autódban? A Hódos Autószerviz szeptember 8-ig autóklimatöltési akcióval vár Békés Csabán. A Gyulai út 84 alatt. Foglalj időpontot még ma a 30 307 32 47-es számon. Hódos Autószervíz. Szakértelem, amiben megbízhat.
6: Reklámot hallottak.
8: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
20: Köszöntöm Önöket! Jönnek a villámhírek Török Mónikától. Tovább csökkent a talajvíz szintje Békés megyében a tartós asszály miatt, írja beol.hu. A vízhiány már a lakosságot is érinti. Békés Csaba egyes tanyás részein több kút vízhozama kritikusan visszaesett. Többnapos komoly zenei koncertsorozat

0: Várja a közönséget a nyárvégi hangkavalkád Békés Csabán, olvasható a visitbekéscsaba.com-on. Szerdától szombatig fiatal zenészek adnak hangversenyeket, vasárnap pedig két gálakoncerttel zárul a fesztivál. 5 hetes nyári tábort tartott a rendőrség Dobosszanazukban, tudatta a behír.hu. A résztvevőket strandolás, kirándulások, kézműves foglalkozások, illetve rendőrségi és szolgálati kutyás bemutatók is várták. Záporok, zivatarok jönnek a folytatásban, Békés Csabán 18 fokig hűl le majd a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes délutánt kívánok, üdvözlöm Önöket augusztus 25. napján is. A Daily Mixet hallják velem Oszival, jó étvágyat kívánok az ebédhez, ha megy a meló kitartást, ha úton vannak, vezessenek óvatosan, jöhetnek az üzenetek is. 30-22-12-900, Rihanna és Calvin Harris közösével megyünk tovább, most itt a 104-en, ez a We Found Love.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en, Békés Csaba leghallgatottabb rádiójában. Pontosan 12:30 van, megyünk tovább a Daily Mixben, ajánlok figyelmükbe egy-két kiállítást. A Munkácsy Mihály Múzeumban továbbra is látható Görgényi Tamás festőművész tárlata, ezen kívül a hagyaték is még megtekinthető, ez Bányai Inez öltözéktervező iparművész kiállítása. Kellemes időtöltést a programokhoz, most pedig Szigala újdonságát hozom itt a Daily Mixben, ez a Riptide.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Igazi mai slágerek változatosan itt a 104 Rádió 1-en. Kellemes délután önöknek, 4 perccel járunk 3:41 után. Holnapi véradásokat ajánlok a figyelmükbe. Okányban a Művelődési Házban 8:30-tól 10:30-ig, Vésztőn a Művelődési Házban 11:30-tól 14 óráig, illetve itt Békés Csabán a Területi Vérellátó Intézetben 9-től délután 2-ig várják majd a véradókat. Ha tehetik, menjenek el minél többen és segítsenek másokon. Mi pedig Shakira újdonságával folytatjuk a Daily Mixet itt a Die Die. Oh,

0: igazi mai slágerek változatosan a következő órában is itt a 104 Rádió 1-en, Békés Csaba leghallgatottabb rádiójában. Nagyon kellemes kedd délután tönöknek, a Daily Mixet hallották velem. Oszival mindjárt indítok is egy újabb órát, jön a Be Mine. Perc és Kamrád énekel, aztán természetesen ajánlok még figyelmükbe egy-két programot, maradjanak a folytatásban is a legjobbakkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Próbáld ki az elektromos autózás csúcsát Békés Csabán. A BYD legújabb modelljei mostantól téged várnak a TV-toronynál, a Glass Kft. Szalonjában. Foglalj tesztvezetést még ma a BYD /glass.hu oldalon. BYD, a jövő hajtóereje.
4: Új képzések a Gyulai Szakképzési Centrum Haruken János Technikum szakképzőiskola és kollégium kínálatában. Egészségügy ágazatban fogászati asszisztens, radiográfiai asszisztens, gyógyszertári asszisztens, fizioterápiás asszisztens, gyógymasször képzéseinkre várjuk a jelentkezőket. Képzési kínálatunkban továbbra is szerepel a kereskedő és webáruház technikus, vállalkozási ügyviteli ügyintéző, hűtő és szellőzés rendszer szerelő, szárazépítő, asztalos, fodrász, speciális lábápoló podológus, villanyszerelő szakmai képzés. Rövidebb képzési idejű képesítő bizonyítvány nyújtó képzéseink, dajka, méhész, bombon és cukorka készítő, manikűrös és körömdizájner. Érdeklődni a 66-os körzet 561-420-as számon, vagy a felnőttképzéskukac.gsc.hu címen lehet.
5: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
6: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
5: Neked Sedacur Forte kell.
6: Sedacur Forte?
5: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
7: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Legnagyobb nyárzáró buli még durvább lesz.
9: Új nevekkel bővült a Coca-Cola Színfesztivál programja, és most már láthatod a legnagyobb helyszínek teljes napi bontását. A legnagyobb külföldi sztárok és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosítsd be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szín.org.
10: Változtatnál? Nem tudod, merre indulj? Szerezz új szakmát a Békés Csabai Szakképzési Centrumban ingyen, akár munka vagy család mellett is.
11: www.bsc.hu.
12: Hát ide hallgassatok, fajtikát!
13: Sünidő, ide vagy oda! Hamarosan kezdődik az iskola! Táska feltöltő akciók a Mikromax C plusz C raktáráruházban!
14: Bevált írószermárkák!
15: Süni, Nebulo, Kohinor, Faber-Castell, Milán!
14: Bődületes választék!
15: Iskolatáskák, toltartók, színes ceruzák, temperák, írólapok, radírok!
13: Miért fizetnél máshol többet, amikor nálunk őrült jó áron megkaphatod? Tudjátok, fajtikák! Mikromax C plusz C raktáráruház, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vídia udvarban. Gyertek! Aki kapja, marja!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Oszival! Csak igaz

igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en. 6 perccel járunk 13 óra után, nagyon kellemes délután önöknek. SMS, Viber, telefonszámunk a 30-22-12-900, jöhetnek például a közút infók, de hogy gondolják, lehet rajtunk keresztül köszönteni az ünnepelteket is. Nagyon sok boldogságot kívánok mindenkinek. Már is ellátogatunk Gyulára, ugyanis a gyulai nyári korzó továbbra is tart, és különböző programokkal várják még önöket. A holnapi nap folyamán este 7-től a Harukkán téren örömtánc lesz, majd 27-én a Szent Miklós Parkban közös festés a József Dezső Alkotótábor Egyesület tagjaival, majd fellép a Double T Band. Kellemes időtöltést a programokhoz. Az igazi mai slágerek közül pedig itt

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Igazi mai slágerek változatosan Békés Csaba leghallgatottabb rádiójában itt a 104 Rádió egyen 7 perc és fél 2. Kellemes délutánt kívánok. A Hiperkarma koncertjét ajánlom a figyelmükbe. Péntek este 9-től egy kis alternatív zene, méghozzá a Csaba Gyöngye Stég színpadán, a Csak Stégen. Várják önöket, kellemes időtöltést kívánok a koncerthez. Most pedig megyünk tovább Alex Kenji tökéletes újdonságával. Pörög a Bambolé itt a Rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en, Békés Csaba leghallgatottabb rádiójában. Kellemes kedd délutánt kívánok, 3:42 van, ez azt jelenti, hogy nekem már a búcsúznom kell. Hát gyorsan elrepült ez a 2 óra, itt van Daddy Yankee, Katy Perry, Snow közöse, a Con Calma, Osnácsoszi Norbertet hallották. Holnap délben jövök is vissza, további szép napot, minden jót!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
2: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
3: Mi?
2: Ne!
3: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
2: Ugrunk egy bombát!
3: Szállás.hu.
4: Úgy is tett!
5: Plasztikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
6: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérni? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
0: Reklámot hallottak.
7: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na most tessék figyelni, indítom azt a dalt, amit idén nyáron a klubokban, a fesztiválokon előszeretettel választottak a DJ-k. Sleep Tonight! Érkezik az a Swish Disco, akik mindig is arról voltak híresek, hogy régi slágerekből csináltak új dance hangzást. Szóval az, hogy most hozzányúltak egy korábbi gigaslágerhez, nem azt jelenti, hogy csatlakoztak egy trendhez. Ők azok, akik ott voltak ennek a trendnek az elindulásánál. Ráadásul Sam Feld és Rehab is segítkezett ebben a dalban. Hölgyeim és uraim, ez a Sleep Tonight!
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco. And you're listening

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
2: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.

0: műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
5: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
4: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
5: Szállás.hu.
4: Úgy is lett.
6: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. Többféle Hey-Ho gyümölcsital 1 literes kiszerelésben 12 darab vásárlása esetén. Darabja most csak bruttó 519 forint, augusztus 31-ig áruházainkban. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
7: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
8: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: Mint a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger, mely 11 óra 37 perc közlekedési híreket kaptam. Csaba szvájberezett, hogy az M0-áson Csömörnél dolgoznak nagyon az úton az M3-as felé. Van egy-két kilométeres torlódás. Kornél a 46-os főútról írt, Gyoma Endrődnél kigyulladt egy busz, a 48-as kilométernél történt. A 83-as főúton pedig a 42-es kilométernél Győr felé kocsi szalakorlátnak ütközött, írt a Sándor.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen! Jöhetnek még a hírek infók, a forrodrót 20-as 311-111.

0: Rádió 1, csak igazunk, vagy sláger megy. 5-től Live Mix, Summer Edition, 2 órás mix. Lotfi Begi lesz a DJ-nk, Juhász Geri a házigazda. Addig viszont én vagyok a stúdióban, és indítom az újabb zenei órát. Ed Sheeran, Azizám, Kamrad, Feel Alive, mind arra várnak, hogy indítsam, és ezzel kezdek majd. Martin Garrix, Butterflies.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
3: Hovány csoport a világ élvonalában.
4: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
5: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
4: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak itt.

itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy, és a friss favoritok közül a Save Me Tonight. A következő percekben Jennifer Lopez énekel, akinek a legsikeresebb dala az On The Floor, legalábbis a streamingben, a napokban érte el az 1 milliárdos kattintás számot a Spotin. Na hát most ez a dal indult meg, nem csak ott, hanem a rádiókban is, meglátjuk, hogy beéri-e. Az biztos, hogy a jelenben egy óriási kedvenc.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden

0: Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. 5-től Live Mix, Summer Edition. Juhász Geri lesz a házigazda, Lotfi Begi a DJ. A következő zenei óra viszont még Györke Attilájé. Hello mindenkinek, és Sam Fell dalával kezdek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió 1 konténer! Hamarosan újraindul a Rádió 1 legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió 1 konténert.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
4: Hovány csoport a világ élvonalában.
5: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
6: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
7: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
8: Ne várj, használd az Urzinolt!
7: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
10: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
11: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Legnagyobb nyárzáró buli

0: és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szimp.org.
1: Hivatott főnök, itt ez a pár lepedő. Mossátok tisztára. Már is indulunk a digbuildhez.
2: Pénzt ugyan nem mosunk, de a szennyest ránk bízhatja. Hozzuk, visszük, akár 12 órán belül is. Ideális szálláshelyek, panziók és hotelek számára. Tisztamegoldás.hu. Digbuild Kft. A tiszta megoldás. Szakik

0: Holványkép, a kurjós fotó a Csaba Centerben.
1: Még mindig tart a forróság. Nyaralni mennél, vagy csak hűvösebbet szeretnél az autódban? A Hódos Autószerviz szeptember 8-ig autóklimatöltési akcióval vár Békés Csabán, a Gyulai út 84 alatt. Foglalj időpontot még ma a 30 307 32 47-es számon. Hódos Autószerviz. Szakértelem, amiben megbízhat.
2: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
3: Reklámot hallottak.
4: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
5: Köszöntöm Önöket! Jönnek a villámhírek Török Mónikától. Aszfalt burkolatot kaphat Békés Csabán a Köröspart utca egy szakasza. A beo.hu információi szerint egyelőre a beruházás és a vízelvezetés tervezése indulhat el, az aszfaltozás előtt pedig a Réti utcában közvilágítási oszlopokat is át kell helyezni. Indul a Békés Csabai Fotófesztivál, olvasható a Visit Békés Csaba oldalán. Október 22-ig több helyszínen rendeznek kiállításokat, szeptemberben pedig a Magyar Sajtófotók kiállítás is Békés Csabára érkezik. Gála koncerttel ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját a Gyulai Almási Kastély Látogatóközpont, írja a beol.hu. A kastély eddig koncerthelyszínként nem használt oldalán 4 énekes lépett fel. Változóan felhős lesz az ég, záporok, zivatarok jönnek, 18-ba kikül a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
3: Rádió 1!
1: Indul!

0: csak igazi mai slágervegy. Hamarosan újra Rádió 1 konténer. Valakinek újra megváltoztatja az életét majd a Rádió 1. A részletekért tessék figyelni továbbra is a műsorunkat.
1: Hey guys, you're listening to Radio 1. Csak igazi mai sláger next.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: Itt a Rádió 1, 16 óra 16 perc, két közlekedési információt kaptam most. Bence írta, hogy a 46-os főúton kigyulladt kis busz miatt van félpályás zár a 48-as kilométernél. Anditól pedig azt tudtam meg, hogy Budapesten nagyon lassú az Andrássy út, az Oktogon környékén volt baleset. Jöhet még hír a forradrotunk 20-as 311-111 SMS telefon Viber. Jó utat mindenkinek!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5-től Live Mix Summer Edition, Juhász Gerivel és Lotfi Begivel. Igazi mai slágerek addig is, az információk után Taylor Swift is énekelni fog.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
3: Hovány csoport a világ élvonalában.
4: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
5: Önnek a Protexin kell!
6: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Hűha! Micsoda Audi! Már most elvinném, ha lehetne.
8: Lehet is.
7: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
8: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
9: Nézzen körül az azonnalelvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
10: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
11: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
12: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
13: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
12: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
14: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

itt a Rádió 1, 16 óra 40 perc, közlekedési info. Peti most szólt, hogy az M1-esen áldogál egy autó a határ felé haladva Ács magasságában. Nagyjából a 92-es kilométer környékén történt. Figyelemmel tessék haladni, több kilométeres a sor. Nemrég megtudtuk, a 46-os főúton kigyulladt egy kis busz, emiatt van félpályás zár a 48-as kilométernél, és Budapesten az Andrássy út lassú, az Oktogon környékén baleset volt. Ha van még hír, jöhet. És előre is köszönjük a Rádió 1 forró drótja 20-as 311-111 SMS telefon Viber. Én zenélek tovább, 5 óráig Györke Attila a stúdióban, aztán 5 órától Juhász Gerivel és Lotfi Begivel indul a Rádió 1 Live Mix, Summer Edition, úgyhogy ma is 2 órán keresztül zenél nekünk Begi. Aztán 8-tól ma is Disco Sheet, 9-től World is Mine.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Opiumex. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
4: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
8: És az autó első a konyha asztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
9: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
10: Shell. Go well.
11: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóciós Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
12: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
13: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
14: Kipróbálnátok egyszer az önkéntes tűzoltóskodást?
15: Én engem annyira nem volt, megmondom őszintén. Mi kiképzés nélkül mi lenne ebből? Fogd meg a tömlőt és nyisd ki, aztán irányítsd a tűzre.
16: De melyik végét? De hova?
14: Hova csatlakoztassam?
15: Hülyén üldögélnél.
16: Mondítsuk meg, te szívesen látnál bennünket tűzoltó egyenruhában.
14: Ó, de csak félmeztelenül.
15: Na. Igen? Igen. Egy nőnek egy tűzoltó az tényleg szexi, vagy ez egy ilyen túl hype-ol dolog?
14: A szexi. Oda áll, ahonnan te elmenekülsz, hát, oda megy. Ő egy hős. Hát Amerikában vannak ugye ilyen naptárak. Szexi tűzoltókkal.
15: A szexi tűzoltó naptár, igen.
14: Igen, általában kiskutyákkal.
15: Elmondom neked, annyira igen, nem tűzoltó.
16: Igen, tehát, valószínűleg az van.
15: Valószínűleg biztos, nem, hogy nem a New York-i tűzoltócsütő.
14: Ezek tűzoltók, összeleke.
17: Ezek a Highlanders-es fiúk, szóval na, érted? Szóval Julinak a fejében ilyen
15: igen,
17: képek
15: neked
17: vannak.
15: Csipennél fiúk érted? Vannak a fejedben, tűzoltó ruhában. Juli, az nagyon más.
14: Nem, ne haragudjatok. Vannak nagyon jó képű, kisportolt, jó testű tűzoltók. Én Amerikában láttam ilyen naptárakat, mint ahogy Magyarországon megcsináltak, emlékeztek?
15: Megcsináltak a gyárban.
14: A gyárban, ahol, igen,
15: azok tök jó arcok voltak.
14: Abból még egy egyébként, most annak van folytatása is, lett ennek folytatása, de hogy Amerikában ennek vannak hagyományai, hogy a rendőrök is lemesztelenednek, meg a tűzoltók is lemesztelenednek, és vannak nagyon jó képűek, összeválogatják őket, és akkor csinálnak róluk egy fotósorozatot.
15: Kis kutyákat,

0: Rádió 1-en.
1: Köszöntöm Önöket! Jönnek a villámhírek Török Mónikától. Tovább csökkent a talajvíz szintje Békés megyében a tartós aszály miatt, írja beol.hu. A vízhiány már a lakosságot is érinti. Békés Csaba egyes tanyás részein több kút vízhozama kritikusan visszaesett. Többnapos komoly zenei koncertsorozattal várja a közönséget a nyárvégi hangkavalkát Békés Csabán, olvasható a visitbekescsaba.com-on. Szerdától szombatig fiatal zenészek adnak hangversenyeket, vasárnap pedig két gála koncerttel zárul a fesztivál. 5 hetes nyári tábort tartott a rendőrség Dobosszan azukban, tudatta a behír.hu. A résztvevőket strandolás, kirándulások, kézműves foglalkozások, illetve rendőrségi és szolgálati kutyás bemutatók is várták. Záporok, zivatarok jönnek a folytatásban, Békés Csabán 18 fokig hűl le majd a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
3: És most!

0: pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, 2 teljes óránás mixelünk innentől. Ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition. Még mindig nyári időszámításban. Belletem Lotfi Begi, ezúttal tetőtől talpig feketében. Szevasz Begi.
1: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Szevasztok, és hát tetőtől talpig, de a talpamon egy Rikito magenta rózsaszín cipő van.
0: A csak
1: hogy,
0: cipő.
1: Igen, igen, csak hogy legyen valami színes is rajtam. És hát tényleg Summer Edition van, és az egyik fesztiválról a másikra esünk át. Ugye a múlt héten végigtoltuk a Strandfesztivált, szerdától egészen vasárnap hajnalig. Elképesztő élmény volt, nagyon jó volt a színpad, és nagyon-nagyon jó volt a közönségünk, úgyhogy én még mindig a hatása alatt vagyok.
0: Holnap pedig kezdődik, ne felejtjétek, a Szín Szegeden.
1: Az már holnap?
0: Bizonyám, ott is bulizhatok a Rádió egy DJ-kel, ott ráadásul két helyszínünk is van. Az egyik délután kezdődik, a másik pedig éjjel. Minden további információ, részlet, tudnivalók, line-upok a www.radio1.hu-n. Kezdjük el!
1: Az órát pedig már is Tóth Abigail és Accent közösével fogom indítani, érkezik a Sugar Daddy, itt a Rádió 1-en a Live Mixben, méghozzá Summer Editionben egészen 8 óráig, 7 óráig?
0: 8. Maradhatunk 8-ig. Nem megyünk 9-ig?
1: Várj.
0: Summer Edition extra kiadás 4 órában.
1: Summer Edition itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron 2 órán át mixelünk, majd benn Lotfi Begi segít. Közlekedési információk jönnek közben, csak nagyon röviden. 10 kilométeres dugó van az M1-esen egy lerobbant autó miatt Ács térségében, Hegyeshalom felé, és történt egy baleset a fővárosban, a Soroksári úton, a Pápai István utcánál. Mindenkinek jó utat! A rossz hírek után jó zenék!
1: Így van, a folytatásban érkezik a Do It Again, méghozzá Sky Sound remixében, itt a Rádió 1-en a Live Mixben egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.
0: Ray Dalton!

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, ma Lotfi Begi két teljes órán át a lemezjátszói mögött élőben, ez pedig a félig magyar, félig kanadai szuperstár Blondish volt, és a legfrissebb megjelenése a Lovers on the Dance Floor, és Blondish ugye itt volt a Rádió 1 stúdiójában szombaton a budapesti fellépés előtt, beugrott egy órát mixelt, nagyon jó dumát a kis Mártival, kapott önünk itt a Mártitól egy csomó ajándékot, és tök jó fej volt.
1: Nagyon-nagyon jó fej volt, és pont néztem a TikTok videóit, hogy 4 óra alvás után indult el Budapestre, tehát hogy igazából a fellépés előtt lehet, hogy jobban jött volna neki az idő, hogy egy picit pihenjen a szállodába, de igen, ennek ellenére ő azt mondta, hogy nagyon szívesen eljön hozzánk ide a Rádió 1-be, és én is visszahallgattam a szettet. Elképesztő jó volt, és nagyon jó fej volt.
0: És mindezt ti is megtehetitek a TikTok oldalunkon, valamint a Rádió 1 hivatalos Facebook oldalán, facebook.com/Rádió 1 Hungary. Lendülünk közben tovább.
1: Érkezik Oliver Heldens és a Turn Me On, méghozzá Stan Fendeven remixében, itt a Rádió 1-en a Live Mix Summer Editionben, egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Lotfi Begi.

0: Konkrétan szerintem soha nem fognak kimenni a divatból. Hát Madonna is az 1989-es Like a Prayer, az konkrétan ilyen.
1: És mondanom sem kell, hogy ezt a dalt, illetve ezt a verziót is a TikTok, hát hogy is lehet mondani, hogy a TikTok fedezte föl? Mert a TikTok felfedezi, az algoritmus berántja, és aztán szétszórja a világon mindenhol. Nagyon érdekes, mert hogy ez a feldolgozás AI-jal készült, és a kontinens különböző pontjain már listavezető, úgy mint Ausztráliába, Angliába és Európa más egyéb országaiba, úgyhogy itt tartunk, és ez még csak a jéghegy csúcsa.
0: Bizonyán, így születnek újjá 2026-ban nagy-nagy slágerek többek között a TikTokon. Begivel maradunk mind a ketten itt a stúdióban, ti is maradjatok, még csak a felénél tartunk a mai műsornak. Hydration break, tartunk egy kis hidratációs szünetet, aztán pedig jövünk vissza. Úgyhogy gyertek!
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
4: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
3: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
4: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
3: Nyugi, csak egy délelőtre.
5: Hölgyeim és uraim, a világ tört.

0: gyerekkorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóciós Staropramennt, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjatek.hu.
5: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrantető.hu/akció oldalon.
6: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
7: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
8: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Clubsmart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
9: Shell. Go well.
10: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérné? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
11: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
12: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
11: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
12: Szállás.hu.
11: Úgyis tett.
13: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
14: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
13: Pontosan, de csak 1 hétig, a készlet erejéig.
15: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
16: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
17: Füzetek, tornacipő, iskolatáska, és még csak most kezdődik a lista.
18: Iskolakezdéskor gyorsan összejönnek a kiadások. Ha átmenetileg jól jönne egy kis plusz, értéktárgyaira gyorsan és egyszerűen kaphatsz zálogkölcsönt a BÁV-nál.
17: Hogy szeptemberben ne a kiadásoké legyen a főszerep.
18: Keresse fel a BÁV zálogfiókok egyikét. Részletek BÁV.hu.
19: THM 19,9%-től 45,25%-ig.
18: A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT, illetve a Perun ZRT nyújtja.
4: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
1: Hovány csoport a világ élvonalában.
2: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel.
20: Most minden Mac Menü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagy, mert a Mac-iben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
21: Sziasztok, sportarcok!
22: Irány a suli az Intersport legjobb ajánlataival. Szerezd be most mindent kedvezményesen, ami az iskola kezdéshez kell. Kényelmes sportcipők és sportruházatok, márkás hátizsákok és sportáskák, valamint Genesis és KTM kerékpárok akár 50% kedvezménnyel. Intersport.
23: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
24: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy S-Cross-t már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
25: Reklámot hallottak.
26: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
25: Reklám.
27: Új képzések a Gyulai Szakképzési Centrum Haruken János Technikum szakképzőiskola és kollégium kínálatában. Egészségügy ágazatban fogászati asszisztens, radiográfiai asszisztens, gyógyszertári asszisztens, fizioterápiás asszisztens, gyógymasször képzéseinkre várjuk a jelentkezőket. Képzési kínálatunkban továbbra is szerepel a kereskedő és webáruház technikus, vállalkozási ügyviteli ügyintéző, hűtő és szellőzés rendszer szerelő, szárazépítő, asztalos, fodrász, speciális lábápoló podológus, villanyszerelő szakmai képzés. Rövidebb képzési idejű képesítő bizonyítvány nyújtó képzéseink, dajka, méhész, bombon és cukorka készítő, manikűrös és köröm dizájner. Érdeklődni a 66-os körzet 561-420-as számon, vagy a felnőttképzéskukac.gsc.hu címen lehet.
28: Itt a nyár nagy fináléja.
29: Augusztus 29-én szombaton.
28: Nyárzáró az Alibiben. 21 órától DJ Tátus hozza a 2000-es évek legnagyobb zenéit.
29: Majd 23 órától érkezik
28: Varga Viktor, és elhozza a legnagyobb slágereket.
29: A belépés ingyenes.
28: Ha pedig megállás nélkül buliznál,
29: válaszd a korlátlan fogyasztást
28: mindössze 7990 forintért.
29: Augusztus 29 szombat.
28: Nyárzáró az Alibiben.
29: Asztalfoglalás 0630 122 51 52.
28: Alibi Bar. Ha kell egy kis szünet a valóságból.
29: Aktuális infók www.alibibar.hu.
30: Legnagyobb nyárzáró buli.

0: és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szink.org.
1: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottak.
3: Villámhírek egy percben a Rádió1-en.
4: Köszöntöm Önöket! Jönnek a villámhírek Török Mónikától. Aszfalt burkolatot kaphat Békés Csabának Köröspart utca egy szakasza. A beo.hu információi szerint egyelőre a beruházás és a vízelvezetés tervezése indulhat el, az aszfaltozás előtt pedig a Réti utcában közvilágítási oszlopokat is át kell helyezni. Indul a Békés Csabai Fotófesztivál, olvasható a Visit Békés Csaba oldalán. Október 22-ig több helyszínen rendeznek kiállításokat, szeptemberben pedig a Magyar Sajtófotó

0: másodperce, pontosan este 6 óra van. Hello mindenkinek, csak mondom, nagyon szeretünk tűpontosak lenni. Mellettem Lotfi Begi még mindig.
1: Ezt akartam, hogy egy pillanatra megzavarodtam, hogy hol a tűpontos, és kerestem, hogy hol a mikrofon, de jó kijöttél belőle, és visszahoztál nekem is. Szevasztok!
0: Nyugi, 5-kor van mindig tűpontosan, 6-kor pedig, hogyha tényleg nagyon pontosak vagyunk, akkor ezred másodperce pontosan, vagy óramű pontosággal folytatjuk. A 2 órás Rádió 1 Live Mix Summer Edition még tart a nyár, még 2 órán át mixelünk, és ne felejtjétek, még tudtok fesztiválozni a Rádió 1 DJ-kkel, például holnaptól Szegeden.
1: Így van, szerda, csütörtök, péntek, szombat, 4 napon keresztül 2 helyszínen megállás nélkül bulizni fogunk, és hát, hogyha a strand élményekből indulok ki, akkor elég komoly lesz ez a nyárzáró Szegeden, a felkelő nap városában.
0: Bizonyán, bővebb információk, tudnivalók a www.radio1.hu-n. Mixelünk tovább!
1: Az órát pedig már is a Hertz nagy sikerű slágerével fogom indítani, ez nem más, mint a Wonderful Life. Ennek is egy Purple Disco Machine remixét hoztam el nektek. Itt a Rádió 1-en, a Live Mixben, a Summer Editionben egészen 7 óráig a mikrofon és elemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: Ez a rádió egy Like Mix Summer Edition. Egész nyáron 2 órán át mixelünk, mellettem van Lotfi Begi a lemezjátszói mögött. Egyetlen balesetről tudok. Ez a 8-as főúton történt Márkó térségében, Veszprém felé a 61-es kilométernél. Nagy dugó van, vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Sziasztok, jók a zenék, ezeken nem lehet elaludni, mint más rádióknál. Üdvözlettel, Messi!
2: Hát ne is aludjál, most kezdődik a hétvége.
0: Bizonyám. Neked ez a nyár utolsó hete.
2: Igen, alvásról nem lehet szó.
0: Így igaz, és hát többek között azért is 2 órás a rádió egy live mix, hogy minél több fantasztikus élmény, minél több fantasztikus zenét átélhessetek velünk. Megyünk közben tovább.
2: A folytatásban érkezik Kygo és a One Republic közöse, ez nem más, mint a Chasing Paradise. Itt a rádió egyen a live mixben, a Summer Edition live mixben egészen 7 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Mai slágerben egy egész nyáron két órán át mixelünk, ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, ma Lotfi Begivel a lemezjátszói mögött. Azt a mindenit, ez mekkora, ezt a Pain and Glory-ra írta valaki SMS-ben.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Mert hogy pörgött az a dal is, az ugye Lotfi Begi és Freddy fantasztikus közös zenéje. Begi az Újpest ellen mostantól lehet jegyet venni, remélem ott leszel. Ennek örömére egy Freed from Desire, köszi, puszi, pacsi, Viktor.
1: Ja, egészen biztosan ott leszek. Freed from Desire nem biztos, hogy belefér a mai nap, de azért amikor tudom, azért bulikba is, meg itt a rádióba is lejátszom.
0: Nagyon helyes, Lotfi Begivel maradunk még jó fél órán át a lemezjátszóim mögött, maradjatok is, tartunk megint egy rövid hidratációs szünetet, aztán pedig jövünk vissza.
1: Nem menjetek sehova!
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Új képzések a Gyulai Szakképzési Centrum Haruken János Technikum szakképzőiskola és kollégium kínálatában. Egészségügy ágazatban fogászati asszisztens, radiográfiai asszisztens, gyógyszertári asszisztens, fizioterápiás asszisztens, gyógymasször képzéseinkre várjuk a jelentkezőket. Képzési kínálatunkban továbbra is szerepel a kereskedő és webáruház technikus, vállalkozási ügyviteli ügyintéző, hűtő és szellőzés rendszer szerelő, szárazépítő, asztalos, fodrász, speciális lábápoló podológus, villanyszerelő szakmai képzés. Rövidebb képzési idejű képesítő bizonyítvány nyújtó képzéseink, dajka, méhész, bombon és cukorka készítő, manikűrös és köröm dizájner. Érdeklődni a 66-os körzet 561-420-as számon, vagy a felnőttképzés@dsc.hu címen lehet.
6: Próbáld ki az elektromos autózás csúcsát Békéssabán. A BYD legújabb modelljei mostantól téged várnak a TV-toronynál, a Glass Kft. Szalonjában. Foglalj tesztvezetést még ma a BYD-glass.hu oldalon. BYD, a jövő hajtóereje.
7: Magidi Design, egyedi tapéta, függöny, kis és nagy kereskedés, tapéták, függönyök gyártása, varrása, lakberendezése, kivitelezése. Bemutató termeink Békés Csaba, Luther utca 18, Budaörs, Trend Center, Gervai Mihály utca 1. Magidi Design, www.magiditapeta.hu.
8: Legnagyobb nyárzáró buli.

0: és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szink.org.
1: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keres minket személyesen a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
2: Hivatott főnök, itt ez a pár lepedő. Mossátok tisztára. Már is indulunk a digbuildhez.
3: Pénzt ugyan nem mosunk, de a szennyest ránk bízhatja. Hozzuk, visszük, akár 12 órán belül is. Ideális szálláshelyek, panziók és hotelek számára. Tisztamegoldás.hu. Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
4: Változtatnál? Nem tudod, merre indulj? Szerez új szakmát a Békés Csabai Szakképzési Centrumban ingyen, akár munka vagy család mellett is. www.bsc.hu.
5: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
6: Köszönjük!
7: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Egy még Summer Edition nyári időszámítás van nálunk. Mindig 2 órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i, ma például Lotfi Begi. És ne felejtjétek, holnaptól szín szegedi ifjúsági napok Szegeden. Mi a Rádió 1 is ott leszünk. 4 nap, 2 színpad, az összes Rádió 1 DJ. Óriási buli lesz, találkozunk tehát szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton Szegeden.
1: Így van. Én, ha jól emlékszem, akkor megyek csütörtökön, pénteken is, és szombaton is, és lassan kérek egy lakcímkártyát Szegedre.
0: Megint, ha szeretnéd, megoldjuk mindenféleképpen. Nagyon nagy buli lesz ez az utolsó nagy nyári fesztivál, tehát találkozzunk Szegeden is, a színen holnaptól szombatig. Bővebb infók a radio1.hu-n. Menjünk tovább!
1: Szerintem nem túlzás azt mondani, hogy a nyár egyik legnagyobb slágerével megyünk tovább. Bár a foci VB-nek vége, ez a dal mégis itt maradt velünk, és pont erről beszélgettem a gyerekeimmel, hogy annyira jó, hogy a világbajnokságnak mindig van valami himnusza, mert hogy jó érzéssel visszahozza azokat az élményeket, amikor nézted a meccset, drukkoltál, valami nagyon izgalmas mérkőzés volt. És hát szerintem majd az idei nyári meccsekről is majd sokat fogunk beszélni, akár évek múlva, mert hogy itt van Shakira és Burna Boy közöse, ez nem más, mint a Die Die, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben, egészen 7 óráig élőben mixelem az igazi mai slágereket.

0: Kato és a Turn the Lights Off, ez is egy olyan zene, ami a TikTokon született újjá, és elkezdte a reneszánszát élni. A Rádió 1-et halljátok, ez volt már a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, Lotfi Begivel a lemezjátszói mögött. Ha bírjátok Begit is, megnéznétek élőben is, akkor holnaptól Színfesztivál Szegeden keressétek a Rádió 1 stage-et.
1: Így van, csütörtök, péntek, szombat, és nincs vége a nyárnak. De tényleg az utolsó igazi nyári fesztivál, találkozunk Szegeden, gyerekek, elképesztő a színpad, elképesztő a partjaréna, és hogyha jól tudom, akkor van délutáni helyszínünk is.
0: Bizonyám, 5-kor indul minden nap.
1: Tehát, hogy kár lenne lemaradni erről az utolsó fesztivál élményre, úgyhogy találkozunk Szegeden holnaptól.
0: Nagyon jó hely, ott diplomáztam, gyertek, tényleg.
1: Nagyon jó.
0: Nem mondom meg, hogy mikor.
1: Nem. Nem mondd el. Mert a csókolom a fog köszönni.
0: Begikém, nagy voltál, találkozunk a World is My Radio Show-ban pénteken.
1: Ti pedig nem menjetek sehova, hiszen pillanatokon belül kezdődik az élő kívánság műsor. Én el, Geri marad, szavaztok.
0: Rédáton pedig jön. Vele kezdünk, hívható SMS és Viber számunk 0623 111 111.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió 1 konténer! Hamarosan újraindul a Rádió 1 legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió 1 konténert.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
6: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
7: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
8: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
9: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
10: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
11: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúracipőket 9.990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
12: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
13: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy S-Cross-t már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
14: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben! Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
15: Világmárkák, világra szóló áron.
2: Reklámot hallottak.
3: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Legnagyobb nyárzáró buli

0: és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek sim.org.
1: Több mint 10 éve a gazdálkodók szolgálatában. Chemikászit Kft. Napraforgó és kukoricafelvásárlás napi áron, rövid fizetési határidővel. Műtrágya és növényvédőszerek forgalmazása. Korrekt árak, nagy választék. Chemikászit Kft. Békés Csaba és Békés között félúton. Telefon 66 510 740.
2: Szakmát szeretnél, amivel el tudsz helyezkedni? Tanulj a Békés Csabai Szakképzési Centrum felnőtt képzésein. Ingyenes, korszerű és piacképes képzések, sok gyakorlat, biztos tudás. Munka mellett is elvégezhető. Csak rajtad múlik. Regisztrálj most! www.bsc.hu. Békés Csabai Szakképzési Centrum, a szakképzés élvonalában.
3: Reklámot hallottak.
4: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
5: Köszöntöm Önöket! Jönnek a villámhírek Török Mónikától. Tovább csökkent a talajvíz szintje Békés megyében a tartós aszály miatt, írja beol.hu. A vízhiány már a lakosságot is érinti. Békés Csaba egyes tanyás részein több kút vízhozama kritikusan visszaesett. Többnapos komoly zenei koncert sorozattal várja a közönséget a nyárvégi hangkavalkád Békés Csabán, olvasható a visitbekéscsaba.com-on. Szerdától szombatig fiatal zenészek adnak hangversenyeket, vasárnap pedig két gála koncerttel zárul a fesztivál. 5 hetes nyári tábort tartott a rendőrség Dobosszanazukban, tudatta a behír.hu. A résztvevőket strandolás, kirándulások, kézműves foglalkozások, illetve rendőrségi és szolgálati kutyás bemutatók is várták. Záporok, zivatarok jönnek a folytatásban, Békés Csabán 18 fokig hűl le majd a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most!
3: Rádió!
6: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.

0: Geri, üzenetek, bocsánatkérések, szerelmi vallomások, minden jöhet szokás szerint a következő egy órában. Feri ma az első telefonáló, hallgatlak.
1: Lady Gagától szeretnék a barátnőmnek, Nikinek egy számot.
0: Oké, és mit üzensz neki?
1: Nagyon szeretem.
0: Na ezt

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: A Rádió Egyet halljátok, nálunk csak igazi mai sláger, mely Jennifer Lopez és David Guetta fantasztikus közös dalát indítottam el. Egy üzenet is tartozik hozzá.
1: Igen, tessék.
0: Szia, Juhász Geri vagyok a Rádió Egytől. Vikit keresném egy nagyon fontos ügyben.
1: Igen, én vagyok.
0: Hello, Viki. Élő adásban vagyunk, kaptam egy üzenetet, és ezt szeretném most neked gyorsan elolvasni, jó?
1: Jó, rendben.
0: Szia, Geri, segítség miatt fordulok hozzád, kérlek, hívj fel Vikit, a legjobb barátnőmet. Nagyon csúnyán összevesztünk, tudom, hogy mindketten mondtunk és tettünk olyan dolgokat, amikkel megbántottuk a másikat. De talán azért is tudunk ennyire összeütközni, mert nagyon hasonlítunk egymásra, mind a ketten hevesek, indulatosak és makacsok vagyunk. Mégis ő az, aki az elmúlt 7-8 évben a legfontosabb barátaim egyike lett, és nekem ez a barátság sokkal többet ér annál, mint hogy elveszítsük egymást. Szóval szeretném, ha tudná, nagyon szeretem és őszintén sajnálom, amivel megbántottam. Szeretném, ha túl tudnánk ezen lépni, mert szerintem egy igazi barátságban nem az a legfontosabb, hogy soha ne hibázzunk, hanem hogy el tudjuk fogadni és szeretni egymást a hibáinkkal együtt. És csak azt szeretném, hogy ő is adjon nekünk még egy esélyt. Köszönöm szépen, Barbara.
1: Jászos úristen! Hát nem mondom, hogy most nem kezdtem el szírni, őszintén szóval. Hú, na hát még ilyen sem történt velem soha.
0: És úgy képzeld el, hogy itt van a vonalban Barbara is.
1: Ó, Istenem! Szia, Viki! Remélem, hogy majd privátban azért meg tudjuk ezeket a dolgokat beszélni, mert most már igencsak eltelt másfél hónap azóta, és valami nagy dologgal szerettem volna nyitni, amivel talán megtöröm a jeget.
0: Szerintem sikerült.
1: Szerintem sikerült.
0: Lányok, mi investetek össze? Ezt a kérdést nem tudom magammal tartani, és minden hallgatót ez érdekel.
1: Igazából egy nettó hülyeségen az az igazság.
2: Igen, igen. Nem mentünk el egy találkozóra igazából, ami már nagyon rég meg lett beszélve, és igazából ebből indult, aztán fokozódott tovább a helyzet.
0: Hölgyek, kimondhatjuk-e azt, hogy szent a béke?
2: Persze.
1: Hát remélem, igen. Én szeretném, igen.
2: Én is nagyon szeretném.
0: Ja, Istenem, de boldog vagyok. Akkor én most kiszállok ebből a vonalból, ti maradtok ketten, és akkor megbeszéltek mindent, hogy így akkor innentől kezdve mi lesz, hogy lesz?
1: Hát privátban folytatjuk majd szerintem, de köszönöm jó. szépen, Geri, a közbenjárásodat, ez nagyon nagy.
2: Köszönjük szépen.
0: Jaj, de jó, hölgyeim, jön akkor a közös nagy kedvencetek, Jennifer Lopez, David Guetta és a Save Me Tonight itt a Rádió Egyen. Vigyázzatok nagyon erre a barátságra, és örültem, hogy beszéltünk.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönöm, Geri.
2: Mindenkinek.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló!
1: Ja, Viki vagyok, és kamrától szeretnék kérni valami számot.
0: Hello Viki, kinek menjen?
1: Anyunak, meg magamnak.
0: Akkor szól is nektek mindjárt a Be Mine! Be Mine! Fél percet kell csak rá várni, a telefonszámunk pedig 0623-111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Kukit kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
1: Rita vagyok.
0: Na Rita, kinek küldjük?
1: Családomnak, nagyon szeretem őket.
0: Jól van, és hogy telnek a nyár utolsó napjai?
1: Nehezen, mivel itthon vagyok a három gyerekkel, de jó.
0: Kitartást kívánok nektek, Kuki és a Fire ma este a tiétek itt a Rádió 1-en, és köszi, hogy minket hallgattok.
1: Köszi.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Szia Geri, ez egy SMS. Tiesztótól kérek egy számot a páromnak, Anikónak Püspök Ladányba. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Írja nekünk Sanyi. Halló!
1: Niki vagyok.
0: Szia Niki, parancsolj!
1: Jaj, de azt szeretnék kérni a férjemnek, még Pesten dolgozik. Várjuk hát a nagyon Nyíregyházára a gyerekekkel.
0: Na akkor Tiesztó, Karol G és a Don't Be Shy pörög nektek is. Szép nyárestét!
1: Köszönjük szépen!

0: Rádió Egyet halljátok, jön a diszkósít, úgyhogy én tartok egy egyórás hidratációs szünetet, aztán 9-től World is Mine Radio Show. Akkor találkozunk, Juhász Geri kijelentkezik. Jó pihenést, sziasztok!
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
4: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
3: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
4: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
3: Nyugi, csak egy délelőtre.

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
5: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
6: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvencettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
7: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
8: Sziasztok, sportarcok!
9: Irány a suli az Intersport legjobb ajánlataival. Szerezd be most mindent kedvezményesen, ami az iskola kezdéshez kell. Kényelmes sportcipők és sportruházatok, márkás hátizsákok és sportáskák, valamint Genesis és KTM kerékpárok akár 50% kedvezménnyel. Intersport.
10: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
11: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
10: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
12: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
13: Szervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva. Folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotér.
14: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
15: Igen.
14: És ez?
15: Igen.
16: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
17: Itt a nyár nagy fináléja.
18: Augusztus 29-én szombaton.
17: Nyárzáró az Alibiben. 21 órától DJ Tátus hozza a 2000-es évek legnagyobb zenéit.
18: Majd 23 órától érkezik
17: Varga Viktor, és elhozza a legnagyobb slágereket.
18: A belépés ingyenes.
17: Ha pedig megállás nélkül buliznál,
18: válaszd a korlátlan fogyasztást
17: mindössze 7990 forintért.
18: Augusztus 29 szombat.
17: Nyárzáró az Alibiben.
18: Asztalfoglalás 0630 122 51 52.
17: Alibi Bar, ha kell egy kis szünet a valóságból.
18: Aktuális infók www.alibibar.hu.
19: Ha gyorsan kell egy igazolványkép, s nem mindegy, hogy nézel ki rajta, akkor Juhos Fotó. Néhány perc alatt elkészül bármilyen igazolványkép, bérletbe, vízumba, önéletrajzba vagy biometrikus formában. Képedet elviheted papír alapon is, vagy akár digitálisan is. Ha igazolványkép, akkor Juhos Fotó a Csaba Centerben.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
20: Köszöntöm Önöket! Jönnek a villámhírek Török Mónikától. Aszfalt burkolatot kaphat Békés Csabán a Köröspart utca egy szakasza. A beo.hu információi szerint egyelőre a beruházás és a vízelvezetés tervezése indulhat el, az aszfaltozás előtt pedig a Réti utcában közvilágítási oszlopokat is át kell helyezni. Indul a Békés Csabai Fotófesztivál, olvasható a Visit Békés Csaba oldalán. Október 22-ig több helyszínen rendeznek kiállításokat, szeptemberben pedig a Magyar Sajtófotó Kiállítás is Békés Csabára érkezik. gálakoncerttel ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját a Gyulai Almási Kastély Látogatóközpont, írja a beol.hu. A kastély eddig koncerthelyszínként nem használt oldalán 4 énekes lépett fel. Változóan felhős lesz az ég, záporok, zivatarok jönnek, 18-ba kikül a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk.
21: Diszkó!
22: Diszkósít. A rádió egyen. DJ Juniorral, Hangvai PG-vel és Bárány Attilával.
23: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Indul a Diszkósít Radio Show kedd este, a stúdióban kétharmadban vagyunk, bár Bárány Attila a mixet elküldte, Hangvai PG és én DJ Junior. Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lenk, milyen tisztelt megjön a publikum, jó magam, Hangvai PG is itt vagyok egészen este 9-ig, és már is megindulunk, méghozzá jön Nalax Kencs és az ő lemezével kívánok kellemes rádiózást itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy a Diszkósít Radio Show-ban.

0: Manapság rádió, egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít rádió show, bár Attila nélkül az ő mixére, DJ Junior és jó magam, Hanvai Fiji.
1: Holnap elindul a Szegedi Ifjúsági Napok, a SZIN, és ott a rádió nagyon komolyan képviselteti magát, képzeljétek el, lesz a Tiszán egy stég, ahol délutáni zene van, és nagyon jó fajta house zenét fogunk játszani, és utána az arénában is játszanak a rádió egy DJ-k. Mi Hanvai Fiji-vel ketten képviseljük majd a diszkosítet. Én holnap egyébként 8 órakor kezdek pont a diszkosít idejében, 9-ig a stégen játszom, utána viszont benn az arénában 23 órától éjfélig pörgetek majd.
0: És egyébként nagyon durva, mert azt mondjam, hogy holnap elkezdünk játszani a Tiszán, de ott leszünk csütörtökön, pénteken és szombaton is, ugyebár diszkosít aktivizáció pénteken Balatonfüstfőn, jó magam pedig szombaton mindenkit várok sok-sok szeretettel Érden és Szlovákiában.
1: És most megyünk tovább az új Jugeldallal, ez a Shine It a diszkosít rádiósóban a Rádió 1-en.

Ez Rádió 1 esti sója, a diszkosi trédiós, én már 20 éve itt vagyunk veletek, és brutális az volt az elmúlt hét is, hiszen strandfesztiváloztunk, nagyon jól éreztük magunkat odalent is, meg hát mindannyian rohantunk százfele az országban, és ez a hét is egy picit erről szól. Holnaptól fókuszban van a Szegedi Ifjúsági Napok, hiszen a Rádió 1 stage-en, illetve a stégen, ami előtte van a Tisza partján, ott is többet fogunk majd pörgetni Hambai Pidzsivel. Bár már egyébként hétfőn ugye már hálálkodtam a halásztel kimondhatni családi rendezvény miatt, megint csak rekordot döntöttünk. Ugye már pont ez volt az egyéves fordulójának a partinak, ezt annak idején a helyi polgármesterrel karöltve Newvik, Fedbe és jómagam Hambai Pidzsi találtuk, hogy legyen egy ilyen családi rendezvény, és egyszerűen több száz családot volt, több ezer ember szórakozott, és tényleg három generáció, és én nagyon-nagyon szeretem ezt a rendezvényt. Ezután is köszönet még egyszer ezért, és nagyon-nagyon remélem, hogy a jövőben is sok ilyen rendezvényen fogunk játszani. Most pedig egy régi nagy közös kedvencünkkel megyünk tovább, jön Tori Amos itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy a Diszkos Trédio Show-ban.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, egy diszkosi trédősó, Bárány Attila mixére, de nélküle, viszont a stúdióban itt vagyunk, félőben, DJ Junior és jó magam, Hanvai PG.
1: Magamhoz ragadva egy kicsit a szót, én vasárnap egy különleges délutáni programra invitálok mindenkit, ingyenes az esemény, egyébként a Kopaszi gáton található nyári nyitott szórakozó helyen, az esemény egyébként kimon a rajongói oldalamon, meg minden információ. Szóval Made in Italy bulit csinálok, készülök nagyon rá, megpróbálok két órán keresztül régi olasz italo diszkó popzenéket remixelve játszani zenéket, és hát lesz hozzá gasztronómiai élmény is. Balázs Attila, a sütő világbajnoki második helyezett is ott lesz, és szerintem különleges gasztronómiai élménybe részesít majd mindenkit, aki megkóstolja a pizzáját. Ezen kívül természetesen olasz színes italok, amiben vidámság van, ezen kívül fagyi is, úgyhogy minden olasz lesz, várok mindenkit, és már délután 5-kor vasárnap kezdődik 30-án ez az esemény.
0: Miután rendesen ellátott titeket információ a DJ Junior, már is megyünk tovább, és jön Kelly itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a diszkos trédosóban.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Láger megy diszkosi Trédő Show, bár a nélkül, de az ő mixére DJ Junior és jó magam Hanvai PJ, és ne tessék elfelejteni, hogy holnaptól Szegeden ifjúsági napok, és minden egyes este, tehát szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton is valamelyik diszkosit DJ játszani fog, és nem csak este, hanem délután a Rádió egy stégen, nem stage, stégen, és utána az arénába is, szóval tessék kapaszkodni.
1: Várjuk nagyon a szint mindannyian, mi a diszkosit, tehát kétharmadot képviseljük, vagy meg a Junior, és a Bárány mixel ebben az órában, de együtt hárman legközelebb majd bulin, egyébként pénteken leszünk, Balaton Fűzfön, balatoni bobozunk, a hely 25. születésnapját ünnepli, és meghívták a diszkosi csapatát, úgyhogy este 6-tól 4,5 órán keresztül játsszuk az elmúlt 20 év elektronikus kedvenceit.
0: Megyünk tovább egy régi nagy diszkosítás kedvencel, jön Fedele Grand és Funkörmán itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi, ma is Láger megy a diszkosi Trédio Show-ban.

0: Ez volt a Diszkosit Radio Show, itt a Rádió Egyen, Bárány Attila mixelt, Hanvai PG-vel viszont ketten itt voltunk élőben, Attila nem, de azzal búcsúzunk, hogy Hanvaival mind a kettőt leszünk a színen. Úgyhogy én például szerdán, csütörtökön és szombaton, ezen kívül még lesz két bulim, egy a srácokkal közösen Diszkosit Legends, majd Balaton Fűszöln, erről ma már beszéltünk, este 6-kor kezdünk, ugye a balatoni Bob 25. szülinapján játszunk majd, és én utána megyek tovább Bogácsra, és ott fogok majd pörgetni, azt hiszem nyári intott szórakozó helyen. Vasárnap viszont csinálunk egy vadonatúj estét, erről is beszéltem, Made in Italy néven itt Budapesten, a Kopaszigáton, minden információ a rajongói oldalaimon, valamint készítettem 4 új remixet az elmúlt időszakban, és ezeket játszom mindenhol, ezek viszont majd fölkerülnek folyamatosan a DJ Junior YouTube csatornára, a DJ Junior voltam, és holnap este én mixelek itt a Rádió Egyen, este 8-kor kezdünk, szevasztok!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hanvai PG voltam, szerdán, csütörtökön, pénteken várok mindenki sok-sok szeretettel Szegeden, az ifjúsági napokon, azaz a színen, pénteken ugye Junior is elmondta, a Diszkosit aktivizáció méghozzá Balaton Fűszfön, szombaton Érden már nagyon-nagyon korán, 10 órától várok mindenki sok-sok szeretettel, illetve utána még megyek Duna Szerdahelyre, Szlovákiába, ott is várok mindenki sok-sok szeretettel, továbbra is köszönöm, hogy mindenki beköveti bármelyik social media felületeimet, és ne tessék elfelejteni nyomon követni Imal Angel munkásságát, mert csodát csinál ez a magyar hölgy a tánczenében a világon. Ezzel búcsúzunk ma estére, ennyi lett volna a Rádió Egyen, a Diszkosit Radio Show, Bárány Attila nélkül, de DJ Juniorral és velem, Hanvai PG-vel. Szevasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik mindenki.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hi, I'm Calvin Harris.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, kedv van! Tudjátok, ez az a nap, amikor elmegyünk a falig. Dance, house és techno is lesz itt a következő három órában. Mellettem mostantól Jauri. Hello, hello!
1: Hello, Geri! Szép estét kívánok mindenkinek! Faithless és Bibi Rex a közöse, a New Religion, itt, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Nincs néven alkotott. Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show keddeste Jauria lemezjátszói mögött 11-ig, aztán Christopher az év producere is jön még 11 és éjfél között, most pedig érkezik az Adriatic.
1: Aki ismer, azt tudja, hogy mennyire szeretem az Adriatic munkásságát, és hogy előszeretettel pörgetem tőlük az újdonságokat. De hát ilyen dal a következő is, ez a Coming Home, itt a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, holnap pedig kezdődik a Szín Szegeden, ott is bulizhattok a Rádió 1 DJ-kkel két helyszínen, bővebb infók a www.radio1.hu-n. Jauri?
1: Nem győzöm hangsúlyozni, hogyha nyár, akkor biztos, hogy érkezik legalább egy Lost Frequencies sláger. Na hát a következő dal, az tőle érkezik, és eléggé slágergyanús, ez a Live It All címet kapta, úgyhogy szépen bele is megyünk a zenébe. Én kívánok további jó szórakozást mindenkinek, ez a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show.

0: A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Nine Radio Show Jauria lemezjátszói mögött, és hát az ő segítségével ilyenkor keddenként bizony belekóstolunk a technóba is.
1: Szépen így, ahogy tőlem már megszokhattátok, így kedd esténként az óra második felére azért elkezdünk egy kicsit gyorsulni, és hogyha erről a trances vonalról van szó, akkor nekem abszolút a number one favorit az Marlon Hofstadt, úgyhogy hozom tőle mindig a friss megjelenéseket, ez a következő is ilyen, ez a Breed, itt a Rádió Egyen, a World is Nine Radio Show-ban.

0: Rádió 1 Show, 39 Rádió Show, kedd este, Hugh Girl, Alex Kenji, David Guetta, ők mind-mind jönnek 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Rádió Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Rádió Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Itt a Rádió 1-ös a World is Mine Radio Show kedd este 11-ig Jauri, aztán 11-től Christopher a lemezjátszói mögött. Holnap szerdán pedig indul a SZIN, a Szegedi Ifjúsági Napok Szegeden. Ott is bulizhattok a Rádió 1 DJ-kkel, és képzeljétek el, idén két helyszínünk is van, egy nappali és egy éjszakai. Bővebb információk, részletek, line-upok, tudnivalók a weboldalunkon a www.radio1.hu-n. Na Jauri, mivel jössz most?
1: Jön még egy Rádió 1-es nagy-nagy közönség kedvenc, igazi mai sláger, ez pedig Hypaton, és tőle az Out of My Head, úgyhogy megyünk is szépen ezzel a zenével bele a kedd éjszakába. Ez a World is My Radio Show.

The show is yours on Radio 1. World is Mine Radio Show.

0: Adam Beyer, Close Your Eyes. Na, ilyen zenék is csak nálunk szólnak, kizárólag a Word Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Nagyon köszi, hogy ma este is itt vagytok velünk, 11-ig Jauri, aztán 11-től az év producere Christopher a lemezjátszói mögött, és hát Christophernek ugye az elmúlt hetekben Ibizán is voltak fellépései, úgyhogy lesz miről sztorizni vele élőben, majd a következő órában 11 és éjfél között. Milyen sebességgel vagyunk most, Jauri?
1: Még azért 140 BPM fölé nem érünk el, most olyan 134-5 körül vagyunk, ez pedig egy újdonság, Armin van Buuren és Adam Beyer közöse, úgyhogy a techno találkozik a transzel, hogyha ezt így kimerhetem jelenteni, anélkül, hogy a műfajrendőrség bekapogtatta az ajtón. Szóval megyünk is tovább az ő közösükkel, a No Mercy-vel, itt, a Rádió 1-en, a Word Is Mine Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a Word is Mine Radio Show Jauria lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Marlon Hosted egyik, hanem a legújabb dala, a Get Back. Ez egy ilyen nagyon jó kis, ilyen funky, nagyon pattogós dal. Szerintem simán be tud indítani bármilyen bulit. Úgyhogy kezdjük el szépen beindítani a kedd estét is. Megyünk tovább a Word is Mine Radio Show-ban, a rádió egyen.

0: Rudimental, Waiting All Night. Na ebből ezt a különleges változatot kizárólag nálunk hallhatjátok, csak a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és hát extra zenékkel bizony tele lesz a következő egy óra is, maradjatok gyors helycsere a lemezjátszóknál, és itt is van Christopher, élőben.
1: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: My radio show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió 1 konténer. Hamarosan újraindul a Rádió 1 legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió 1 konténert.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítés.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Este 11 van, hello mindenkinek, itt vagyunk továbbra is full élőben, mellettem a lemezjátszói mögött innentől. Hát Mr. Ibiza, megérkezett Christopher az év producere, szevasz Christopher.
1: Yes, yes, köszönöm szépen, így van, most érkeztem, hát nem most, egy héttel ezelőtt, úgyhogy vannak információim, mindenem már, pláne úgy már mondtam neked, hogy jó, beteg is lettem kint, úgyhogy gyönyörű szép estét mindenkinek, mindenek és betegségmentesen.
0: Előtt, igen, mindenek előtt, hogy vagy, elmúlt a betegség, minden oké?
1: Hála Istennek, nagyon szépen köszönöm, igen, valami vírus sikerült elkapnom, úgyhogy eleinte egyébként Coviddal sikerült a kórházba bekerülnöm kint, ugyanis azzal...
0: Jókor mondod, most miután átöleltelek.
1: Igen, tehát... Nem baj, gyerekek, oltva vagyunk. Itt teljes karantén van egyébként nálunk, úgyhogy semmi probléma nem lehet a Gerinek. Vigyázok rá.
0: Jó, nagyon helyes. 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Hát lesz miről sztorizni a következő egy órában, főleg Ibizáról. Induljunk el.
1: Abszolút, indulunk is egy ibizai kis klasszikussal. Az, hát nem klasszikus, mert újdonság, de olyan, mint a klasszikus lenne. Szinte minden klubba, minden buliba hallottam. Ez nem más, mint Gordónak is Rejnező nevennek a lokolokója. Ezzel nyitom az urát a Rádió 1-en. World is my radio show.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgatok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show élőben mellettem, Christopher a lemezjátszói mögött, frissen, üdén, kipihenten, egészségesen, ami a legfontosabb. Tele az SMS falunk, SMS-ek jöjjenek, vagy Ibizáról beszéljünk, a kettő együtt most túl hosszú.
1: Ami neked kellemes, mind a kettőről beszélhetünk, az SMS-ekről is, és utána mehetünk át Ibizára is.
0: Akkor először SMS-ek. Szép estét,

0: működünk együtt hosszú idő óta.
1: Oh yes!
0: Az egyik kedvenc szép közös szavunk.
2: Így van.
0: Szektetünk, gyönyörű. Krisztófra dolgoztam, megkisztem, takarítottam, kertészkedtem, vezettem az évek alatt. Most pedig ezt a kisfiammal is megosztom, mert sosem lehet elég korán kezdeni. Soma lassan 3 hónapos, és minden mixedet hallotta már. Köszönöm szépen, hogy vagytok, a háttérben mindig veletek, vagy élőben, vagy visszahallgatva. Puszi Dorina.
2: Ó, de cuki vagy, nagyon szépen köszönjük, és örülök neki, hogy melletted vagyunk, úgymond zeneileg is minden, hogy itt ma este pedig szolgáltatjuk neked az éjszakai talpalávalót, hogyha pedig gyerkőc veled van, akkor pedig fülesd be, és táncolj.
0: Ennyi. És érezzétek nagyon jól magatokat, és jó egészséget, sok boldogságot neked a kicsivel. Hello Krisztófer, Gazda Lajos vagyok Sajó Bábonyból. Jó, hogy meggyógyultál, aggódtam. Apáddal beszéltem, de a lényeg, csütörtök összegeden összefutunk. Megyünk
2: abszolút
0: a fiammal.
2: Cső, Lali, szevasz, így van, otthon.
0: Zseniális,
2: így van. Ugye nálunk van az, hogy ugye én szabados Krisztóf vagyok, és nálunk otthon nincs ilyen, hogy Krisztófer vagy ilyesmi, kis szabados, tudod? Ez a tipikus, úgyhogy én vagyok mindig a kis szabados, így van. Szia Lali, érkezünk így van Szegedre, ugyanis ugyebár Rádió 1-nek lesz ott a Jimmy Marinába egy elég nagy története, én pedig ugye holnap után, és utána pedig szombaton is vagyok a Rádió 1 stage-en, méghozzá minden este 2-től 3-ig. Úgyhogy várok mindenkit a főidőbe. Nem lesz kímélés. Téged meg muszáj vagyok még egy pálinkára elkapni, ugyanis te tartozol nekem.
0: Egyre!
2: Ja, igaz, bocsánat! Ne sérts már meg!
0: 10 percenként egy, az jöhet.
2: Jöhet, így van, meg vagyunk.
0: Egyébként nem vagyunk alkoholisták. Nagyon fontos, hogy szerdán, tehát holnap indul a szín, a szegedi ifjúsági napok Szegeden, szerdától szombatig minden nap ott vagyunk, két helyszínen, ráadásul képzeljétek el, az összes Rádió 1 DJ-vel, nagyon nagy buli lesz, az utolsó nagy nyári fesztivál, úgyhogy gyertek, line-up, tudnivalók, részletek a Rádió 1.hu-n, lendülünk tovább.
2: Így van, így, hogyha már így a vége fele járunk a nyárnak, én még a diszkó hangulatot abszolút nem akarom elengedni, ugyanis jelen helyzetben egy olyan dalt hoztam nektek, amit kint egyébként Ibizán sazamoztam, zseniális egyébként a dal, és most itt eltűnt egyébként az előadó. Annyira futurisztikus ez a lejátszó, még hogy nem tudom, hogy kell előhozni, ne halljátok. És ennyi, kész, vége.
0: Az biztos, hogy 128 BPM.
2: Így, az, meg, hogy D-mollban van, ennyit tudunk. Így van. És hogy diszkó süti a neve, ennyit tudok gyerekek elmondani róla, majd a következőben beszámolok, de kíváncsi vagyok a véleményetekre. Ezzel megyünk tovább a Rádió 1-en, World is my radio show. Let's go!

0: A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show élőben, itt mellettem Christopher a lemezjátszói mögött, mint mindig, keddenként, egy órában, 11 és éjfél között. Szevasz, Christopher, még egyszer.
1: Szevasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao, Geri.
0: Ők pedig világsztárok voltak, először is a mi világsztárjaink innen hazulról, a Stadium X és Tujamo Németországból, Take It Higher, nemrég volt nálunk az országos rádió premier. Nagyon jó ez a dal, nagyon döng, nagyon jó hangok vannak benne, nagyon dinamikus, olyan zsivány.
1: Így van, abszolút, és nagyon örülök neki, hogy ugye tudok hozni végre a srácoktól is dalokat, és be tudom illeszteni a szettembe, ugyanis én a Dávidékat egyébként nagyon régről ismerem, és nagyon szeretem a munkáit. Annak ellenére, hogy egyébként én nem játszok EDM-et, én nagyon régóta követem az ő hangzásvilágukat, és tökre örülök neki végre, tényleg, hogy egy ekkora névvel tudtak végre együtt dolgozni, és pláne annak örülök a legjobb, hogy ez Christopher lejátszhatta itt a rádióba. Tehát, hogy most akkor na, majd küldöm a jogdíjat.
0: Helyes. Egy üzenet. Christoph, a Sajó Bábonyi díszpolgári címedről, amit jövő héten szombaton kapsz, kicsit spoilerezünk? Kérdezi Lajos.
1: Ez... hát, erről amúgy nem lehetne egyébként beszélni állítólag.
0: Akkor beszéljünk ki bizáron.
1: Igen.
0: Lajos, köszi. Ezt az SMS vegyétek tártalának. Na, milyen volt Ibiza?
1: Így már zseniális. Így már nagyon jó, gyerekek. Tudod, ez amikor senki ne tudjon róla, csak igazából fél Magyarország hallott.
0: Ez maradjon a mi kis titkunk, jó? Tehát Lajos volt a szemét, hogy ezt elküldte, ezek szerint erről nem lehetett volna beszélni. Nem beszéltünk semmiről, jó? Maradjon a mi kis titkunk örökre ez az SMS, jó?
1: Igen, igazából az a durva, hogy azt tudni kell erről, hogy engem a polgármester úgy hívott fel, hogy még ő sem mondta el nekem, hogy miről lesz szó.
0: Aha.
1: Tehát így, ez így most így jó.
0: A polgármester? A polgár, ilyen ő?
1: Úr. Az úr! A repedezik. És most már egyébként, hogy nézem, repedezik a mennyezet egyébként.
0: Érzésem, de
1: és hogy... este 11 órakor, tehát hogy így, na.
0: Azt írja még Lajos kisgyerek. Nem tudom, hogy ennek van.
1: Van most már egyedülség. Amúgy a mai napig az vagyok, így van.
0: Okay. Na, akkor Ibizáról viszont pár perc múlva sztorizunk, jó?
1: Jó, okay.
0: 0-20-311-111. Ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Lenülünk tovább egy saját verzióval, azaz egy saját edittel, amit egyébként csak kifejezettél Ibizára csináltam, de annyira megtetszett, és annyira tetszett az embereknek is, amikor lejátszottam, hogy egyszerűen imádtam. Axwellnek a Watch the Sunrise-ából készítettem egy tech house-osabb verziót. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti emlékeztek-e erre a dalra, mert nekem alapkő volt egyébként minden egyes nyáron. Nem volt bőle jó verzió, és ezért készítettem egyet, úgyhogy jövök egy kis premierrel nektek itt a Rádió Egyen. Watch the Sunrise, addig, amíg a nyár tart itt a Rádió Egyen. World is my radio show.
2: World is mine.

0: Christopher remix volt belőle a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Maga Christopher természetesen élőben, itt mellettem a lemezjátszói mögött, nem csak hallgatni, hanem nézni is tudjátok a műsort. Élőben megyünk a YouTube csatornánkon és az applikációban. Na milyen volt Ibiza mesély?
1: Nagyon-nagyon jó, zseniális, nagyon izgultam. Szerencsére, amit mondtam is, a betegség az így le is terített egyébként pont a fellépésre, úgyhogy egyébként sokan nem tudják, de 37,5 fokos ilyen hőemelkedéssel mentem már le, úgyhogy azzal kellett teljesítenem másfél órát, de zseniális volt maga a buli, a helyszín, a hangtechnika, az emberek, minden, tehát hogy ez ilyen azt az eget, és hogy ez annyira zavart egyébként, hogy na persze, mikor pont ilyenkor, amikor meg akarsz élni valamit igazán, nem ittam, teljesen józan voltam végig, úgyhogy egyébként jó, mert megmaradt az egész élmény, meg az egész set fel is fog kerülni egyébként a YouTube csatornámra, a videóval együtt, a hanganyaggal, mindennel, úgyhogy zseniális volt, nagyon egyébként.
0: Várható folytatás?
1: Abszolút. Méghozzá, amit ugye mondtam is korábban, hogy egyszer kell jól muzsikálnod a szigeten, és a menedzsment onnantól foglalkoztat. Szerencsére pont kifogtam azt az időpontot, hogy a menedzsment telibe lent volt a szettem. És a szervezőségtől kezdve az emberek is, mindenki 10 per 10-et adott a bulira. Én nem éreztem ugye a betegség miatt magamnak ezt az egészet, úgyhogy, de köszönöm szépen innen is mindenkinek, hogyha volt kint Magyarországról, úgyhogy köszönöm szépen, ha az első debit meg volt hivatalosan is Ibizán.
0: Jaj, de jó! Nagyon-nagyon sok ilyen bulit kívánunk még neked a világ sok-sok részén, főleg Ibizán. Megyünk közben tovább.
1: Yes, indulunk egy olyan dallal, ami nem merek itt nyomkodni semmit, gyerekek.
0: annyira új a keverőpult,
1: így van, pedig egyébként ezen dolgozom, de nyilván olyan vagyok, mint az asztalos, előbb le kell vágnom egy újamat, hogy megtudjam, hogy milyen, tudod, az új szerkezetünk. Yolanda Be Cool és Hello 99, szintén egy Ibizáról sazamozott kis dalocska, zseniális, Casa Cantina. Na, ezzel megyünk tovább a Rádió 1-en, World is My Radio Show.
0: A lemezjátszóknál Christopher élőben egészen éjfél.
2: Let's go!

0: Máin Radio Show élőben mellettem Christopher a lemezjátszói mögött. Atya úristen, mik ezek a zenék? Nagyon szexik. Puszi nektek, Andi.
1: Nagyon szépen köszönjük, így van. Volt időm sazamozni kint azért a fellépés előtt így a bulikba, úgyhogy nagyon jó.
0: Találtam. Ez itt mi volt az előző dal?
1: Egyébként ez Animának, kérlek szépen, is Volcodernek az újdonsága, az Other Dimension. Azért is egy nagyon nagy szó, mert a Volcoder egy szintén egy brazil feltörekvő producer, és egyik pillanatról a másikra annyira megkedvelte mindenki a zenét. Képzeld el, ő Ibizán most az első olyan DJ, akit mindenki meghívott a saját showjára. Tehát úgy képzeld, hogy hétfőtől vasárnapig, Solomontól David Gettán keresztül Animáig mindenkivel játszott együtt. Úgyhogy ezt csak úgy el akartam mondani, hogy egy darab dal, egy darab hangzásvilág, hogy le tudja tarolni a DJ-knek a szívét, és ő bekerült úgy a szigetre, hogy így végigbulisztatta az összes közönséget. Egészen a 10 éves kortól, hogyha lehet így hívni, az 50-60-ig bezárólag minden korosztályt, minden stílus világban. Zseniális.

0: 3 éves korodban, amikor a hangfalakat kötözgetted, imádtuk, és ott voltam. Üdvözlete, hát vajon ki írta ezt?
1: Lajos.
0: Így van.
1: Lajos. Ez így van, abszolút így van. Lali ő azért eléggé régóta benne van a családnak így a repertoárjában, szívében, úgyhogy innen is puszilak téged, aztán találkozunk, akkor most a szeptember 5-én tudom, hogy mi miatt. Kösz, Lali, király vagy, nagy vagy, Lali.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk, és jön a mai finálé, egy jó erős utolsó 10 perc.
1: Így van, érkezik a Tukum, amit egyébként a Bajánának az utóhatására készítettünk, és még mindig csak tesztüzemben van, Metszaszarival közösen. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit mondtok, és reméljük, hogy egyébként ez egy ilyen méltó utóhatása lesz a Bajánának. Tehát még egyszer Tukum, Metszaszari, Krisztofer, csak itt a Rádió 1-en, World is my radio show.

0: Pacsi nektek, Dávid.
1: Köszönjük szépen, toltuk a talpalávalót, és hogy életben maradjatok így az éjszakai műszakban is.
0: Bizony, ez a célunk, hogy jó hangulatban menjetek be dolgozni, vagy jó hangulatban érkeznetek haza a melóból, miközben minket hallgatok. Holnaptól Szín, Szeged, két helyszínen is ott vagyunk, 4 napon keresztül az összes rádió egy DJ-vel. Te mikor leszel majd?
1: Én holnap leszek 2-től 3-ig, utána a rákövetkező napon is 2-től 3-ig, és utána pedig szombaton érkezem vissza 3-tól 4 óráig, ha jól tudom. Úgyhogy nekem az egyik kedvenc fesztiválom, és ennek nagyon örülök egyébként, hogy most ennyiszer felléphetek, ugyanis eddig általában mindig én voltam a záró akkord, ami zseniális szokott lenni egyébként a fesztiválon, de most végre egy kicsit megérzem, hogy milyen a szegedi közönség midtime-ban is, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi leszek. És két színpaddal fogunk menni, azt azért bizony, szeretném én is mondani, úgyhogy velem ott a Stégen nem találkozhattok, de ihattok. Tehát ez egyébként ez egy nagyon fontos információ.
0: Mi szombaton kocintunk akkor?
1: Mi szombaton, így van, mert mi nekünk lemaradt ugye a strandfesztivál, mert én beteg lettem, úgyhogy nyugi, nem mész sehova.
0: Ami késik, az jön, erre szoktam mondani. Nagy Pacsi, Krisztófer.
1: Így van.
0: Jó, hogy itt voltál, és nektek is, drága rádió, hogy hallgatok, tök jó, hogy itt voltatok. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap szerdán 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
1: Szevasztok.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
3: Rádió
2: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy az éjszakai műszakhoz, az éjszakai autóvezetéshez is többek közt. A mikrofonnál Kismárti, Balázsék pedig érkeznek majd 6 óra előtt egy kicsivel. Hol van az még? Hát ne rohanjunk ennyire előre. Az elérhetőségünk is él, 0623 111 111. Ez a hívható SMS és Viber számunk. És hogyha már ilyenkor is dolgozni kell, hát akkor ezt tegyük vidáman és fütyűrészve. Ray Dalton, Do It Again, hozom ezt a nagy Rádió 1-es kedvencet.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert jó kis dance pop a folytatásban. David Guetta, Jennifer Lopez és a 2026-os megjelenés a Save Me Tonight. Hát a Davidek, a Dávidok nagyon fontos szerepet töltenek be az énekesnő életében, mert hogy az apukáját is Davidnek hívják, David Lopez, puertorikói, illetve az énekesnő első nagy szerelmét is Davidnek, Dávidnak hívták, David Cruz, olyan 10 évig együtt voltak, amíg be nem indult az énekesnő zenei karrierje. Hozom már is!

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, Swiss Disco, Sam Felt, Rehab és Sleep Tonight a folytatásban. A Swiss Disco ugye egy brit mashup DJ formáció, személyesen találkoztattunk velük a születésnapi fesztiválunkon, Dan és Nicholas, akik már több mint 10 éves munkakapcsolatot tudhatnak a hátuk mögött. Az elsődleges céljuk az volt, hogy folyton turnézó DJ-k lesznek, és egyáltalán nem volt szempont, hogy végül a saját dalaikat is játsszák majd a rádiók, pedig most már kollaborációik is vannak, ez például Rehab-bel és Sam Felt-tel.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka is, és ha valaki lefekvéshez készülődik már, egy friss statisztikai adat, ezt az egészségügyi szakirodalmi Tallóz oldalán találtam. Egy új tanulmány kimutatta, hogy statisztikailag kb. 7 óra 19 perc alvás ideális a megfelelő inzulinérzékenység fenntartásához. Úgyhogy ha ilyen problémánk van, 7 óra 19 perc, hát egy újabb dolog, ami miatt szoronghatunk, hogy betartsuk. A hétvégi pótalvás moderáló hatását is vizsgálta egy friss tanulmány. Ebben az elemzésben 23.475 résztvevő vett részt, és megállapították, hogy a hétvégi pótalvás csak mértékkel és kifejezetten azok számára hasznos, akiknek hétközbeni alvás hiányuk van, míg káros azoknak, akik eleget alszanak. A túl kevés és a túl sok se jó. Na hát ezen igazodjon el az ember. Igazi mai slágerek a folytatásban is, köztük nagy klasszikusok a Rádió 1-en.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig 2026 vakavakája, Shakira és a Die Die. Hatalmas sikert aratott a dal, világszerte vezeti a sláger listákat, és több történelmi rekordot is megdöntött a streaming oldalakon és a Billboard összesítéseiben, és megnéztem, 2 hónap alatt sikerült a YouTube-on átlépnie a 803 milliós megtekintést, úgyhogy hát itt pikmak meg lesz az 1 milliárd. Az is lehet, hogy ezzel is egy új rekordot dönt majd a dal. Shakira, Burna Boy és a Die Die hozom már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: bizony, kamrát barátunk érkezik, aki már több szálon is kötődik a Rádió 1-hez. Hát ugye volt korábban születésnapi fesztiválunkon sztár fellépő, élőben is énekelt már egy szál gitárral itt a stúdiómban. Ezt a dalt pedig most nagyon szeretjük tőle. Ez a Hug Yourself.
1: Hey everyone, this is Cameron and you're listening to Radio 1.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Tiesto, Rita Ora, Jonas Blue a folytatásban, és a Ritual. Ez is egy hatalmas nagy kedvenc még mindig. 2025-ben is szerepelt például a Top 500-as listánkon, a 34. helyen gyorsan megnéztem a Gumimaci kódexben, és hát ha már rituálé, Rita Ora rituálé a színpadra lépés előtt egy korty gyömbérte a... Lehet, hogy én is

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak